있을 때와 같을 때 나.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 87. Zsoltár. Kórá fiainak a Zsoltára. A Szent hegyeken vetette meg az ő fundamentumát. Szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban, mint Jákob minden hajlékát. Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, te Istennek városa. Előszámlálom Egyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet, éme Filisztea és Tirusz Kússal együtt ez ott született. És ezt mondják a Sion felől, mindez, mind amaz benne született, és ő a felséges erősíti azt. Az Úr beírva följegyzi a népet, ez ott született, és táncolva éneklik, minden forrásaim te benned vannak.
4: A 87. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: János 3.16-ból idézek. Mert úgy szerette Isten a világon élő embereket, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy bárki, aki hisz ő benne, örökké éljen. Ez az idézet talán az egyik legnépszerűbb vers a Bibliában, de sokan nem értik meg a lényegét. Ez megmutatja, hogy Isten mennyire szereti az emberiséget, hogy mekkora szeretete van az emberiség felé. Annyira szerette, és annyira szereti az embereket, hogy amikor bűnösökké és gonoszakká lettek, amikor bűnösök és gonoszak voltak, akkor is az egyetlen fiát adta értük. Jézust, hogy meghalljon helyettük. Engem egészen bámulatba ejt az, amikor arra gondolok, hogy mikor az Ádám bűnt elkövette a bűnt az Édenkertben, Isten volt az, aki megkereste őt. Pedig ő tudta, hogy Ádám mit tett, sőt, még állatbőröket is adott neki, hogy elrejtse magát. Kimutatta fel a szeretetét. A Bibliában le van írva, hogy nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Isten tisztán és világosan kinyilvánította felénk a szeretetét, az ő nagy és határtalan szeretetét, mikor még bűnösök voltunk. Hogyha ezt úgy hallgatod, hogy még nem tértél meg, akkor arra gondolhatsz, hogy engem szeret így, amilyen vagyok. Igen, igen, nagyon szeret téged. Nem számít, hogy milyen életet éltél eddig, ő nagyon szeret. És mindenképpen nagyon szeret. Aki pedig újjászületett, őt is nagyon szereti. Tudod, hogy bűnösként mennyire szerette a világot. Gondolkozz el azon, hogy aki tőle született, azt mennyire szereti. A római levél 5. részében van egy vers erről. Mert ha amikor még ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel, az ő fiának halála által, sokkal inkább megtartatunk az ő élete által, miután megbékéltünk vele. Ha szerette a gonosz emberek, állatbőröket is adott neki, hogy elrejtse magát. Kimutatta fel a szeretetét. A Bibliában le van írva, hogy nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem, hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Isten tisztán és világosan kinyilvánította felénk a szeretetét, az ő nagy és határtalan szeretetét, mikor még bűnösök voltunk. Hogyha ezt úgy hallgatod, hogy még nem tértél meg, akkor arra gondolhatsz, hogy engem szeret így, amilyen vagyok. Igen, igen, nagyon szeret téged. Nem számít, hogy milyen életet éltél eddig, ő nagyon szeret. És mindenképpen nagyon szeret. Aki pedig újjászületett, őt is nagyon szereti. Tudod, hogy bűnösként mennyire szeret.

0: így, amilyen vagyok. Igen, igen, nagyon szeret téged. Nem számít, hogy milyen életet éltél eddig, ő nagyon szeret. És mindenképpen nagyon szeret. Aki pedig újjászületett, őt is nagyon szereti. Tudod, hogy bűnösként mennyire szerette a világot. Gondolkozz el azon, hogy aki tőle született, azt mennyire szereti. A Római Levél 5. részében van egy vers erről. Mert ha amikor még ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel, az ő fiának halála által, sokkal inkább megtartatunk az ő élete által, miután megbékéltünk vele. Ha szerette a gonosz emberek világát, akkor bizonyára most még jobban szeret téged. Fordítsd a hasznodra az ő nagy szeretetét ezen a napon. Az az igazság, hogy semmi közöd nincsen, se a szegénységhez, se a betegséghez, se a kudarchoz, mert Isten mindent odaadott, ami ő hozzá tartozik. Azért, mert ő nagyon szeret téged. Legyen meg a hited ebben a szeretetben, mert ez bőségesen ki lett töltve rád. Élj vele, élj az ő szeretetével. Drága apukám, köszönöm neked a te hatalmas szeretetedet. Köszönöm, hogy elküldted Jézust, hogy meghalljon értem. És nagyon boldog vagyok, hogy a leszármazottad lehetek, a gyermeked, a fiad. Köszönöm neked, hogy szeretsz engem, és segíts nekem, hogy még mélyebben megértsem a te szeretetednek a lényegét, mélységét, hosszúságát és szélességét, amely felülhalad minden ismeretet.
1: Ez volt
2: a Reggeli Kávé Mellé.
3: Reggeli Kávé Mellé.
1: Egy friss üzenet neked.
3: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 88. Zsoltár. A Kórá fiainak zsoltára. Az Ezraita Hémán tanítása. Uram, szabadításomnak Istene, nappal kiáltok, éjjelente előtted vagyok. Jusson eléd imádságom, és hajtsd hozzám füledet. Mert betelt a lelkem nyomorúsággal, és életem a Seolig jutott. Hasonlóvá lettem a sírba szállókhoz, olyan vagyok, mint az ereje vesztett ember. A holtak közt van az én helyem, mint a megölteknek, akik sírgödörben fekszenek, akikről többé nem emlékezel, mert elszakasztattak a te kezedtől. Mély sírba vetettél be engem, sötétségbe, örvények közé. A te haragod rám nehezedett, és minden hullámoddal nyomtál engem. Elszakasztottad ismerőseimet tőlem, utálattá tetté előttük engem. Berekeztettem, és ki nem jöhetek. Szemeim megsenyvedtek a nyomorúság miatt. Kiáltással hívlak téged, Uram, minden nap. Hozzá terjezgetem az én kezeimet. Avagy a holtakkal teszel-e csodát? Fölkelnek-e vajon a holtak, hogy dicsérjenek téged? Beszélik-e a koporsóban a te kegyelmedet, hűségedet a pusztulás helyén? Megtudják-e a sötétségben a te csodáidat, és igazságodat a feledékenység földjén? De én hozzád rimánkodom, Uram, és jó reggel, korán reggel jut elédbe az én imádságom. Miért vetsz el hát engem, Uram, és rejted el orcádat én tőlem? Nyomorult és halálra szánt vagyok ifjúságomtól kezdve. Viselem a te rettentéseidet, és roskadozom. Átmentek rajtam a te búsulásaid, a te haragod, a te szorongatásaid elemésztettek engem, körülvettek engem, mint a vizek egész nap. Együtt körülöveztek engem, és te elszakasztottál tőlem barátot és rokont, és ismerőseim a teljes.
0: 89. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzser Ország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Feri, köszöntelek itt a stúdióban.
2: Én is köszöntöm a kedves rádióhallgatókat.
1: És két vendégünket is köszöntöm. Csonó Rolandot, aki iskolalelkész, és Bányik Rolandot, aki börtönmisszionáriusként tevékenykedik. Az iskolai erőszak, illetve iskolai bántalmazás volt az elmúlt rovatban a témánk. Megígértük, hogy ott folytatjuk, hogy vajon hogyan kell kezelnünk a bántalmazót, vagy a bántalmazó gyermeket. De előtte beszéljünk még egy kicsit a tünetekről. Roland, te iskolalelkészként dolgozol, de gyerekkorodban téged is bántalmaztak, és azt mesélted nekem egyszer, hogy voltak neked is konkrét tüneteid.
3: Igen, nekem is. Én minden hétvégén hánytam. Annyira sok feszültség jött föl bennem a hét közben, hogy minden péntek este az volt a műsor, hogy én mire hazérek a suliból, végighánytam.
1: És keresték, hogy mi a problémát, hogy biztos beteg vagy? Vagy mi,
3: nem tudtuk, nem tudtuk sokáig, hogy mi a probléma, azt hittük, hogy elfáradtam. És közben kiderült, hogy nem a fáradtságtól hánytam, hanem a belső felgyülemlett stressztől. Nyilván ez, megmondom őszintén, nekem keresztény családom van, keresztény háttérből jövök, és ezt Isten mutat meg édesanyámnak, hogy én azért hányok, mert olyan feszültség és olyan stresszben vagyok az iskolában, ami miatt hányok minden egyes hétvégén.
1: És akkor utána ő segített abban, vagy ő utána ment annak, hogy mi a probléma, és hogy te egy bántalmazott gyermek vagy?
3: Ilyen szinten igen. Uh-huh. Igen, hogyha így értelmezik, akkor igen.
1: És akkor mi következett? Egyébként csak akkor már tudjuk.
3: Nem fizikálisan voltam bántalmazott, hanem lelkileg voltam bántalmazott. Elbeszélgetett az igazgatónővel, anyukám elbeszélgetett a tanári karral, az anyukám elmondta, hogy milyen háttérből jövök, hogy engem hogyan lehet kezelni, és a többi, és utána elsimultak a dolgok, és így azóta úgy egész jól el vagyok.
1: Tehát tulajdonképpen, hogyha a szülő, tehát van olyan bántalmazott gyermek eset, hogyha a szülő tényleg kellemesen, gondolom, és nem feltétlenül rátörve az asztalt, elbeszélget.
3: Nem rájuk döntötte az asztalt, igen, hanem csak, hogy elmondta, hogy milyen csomaggal érkeztem.
1: Aha, mert hogy te állami intézményben és nevelő otthonban kezdted először, igen, és igen, utána igen, a nevelő szülőköz került.
2: Megkülönböztethetnénk a bántalmazás helyszíne alapján, beszéltünk családon belüli bántalmazásról, vagy családon belüli erőszakról, amikor családtag vagy családhoz közel álló személy veszi át az agresszor szerepét, és ennek nagyon sokszor a gyerek vagy a gyengebbik, nem a feleség az elszenvedője, bár olyan itt is hallottam, amikor a feleség a bántalmazó, és van már bántalmazott férje klubja is, bármilyen hatalmi helyzet játszma elindul, hogy én többet keresek, mint te, erősebb vagyok, mint te, jobb vagyok, mint te, tehát ez a hatalmi játszmából indul a bántalmazó és a bántalmazott közötti kapcsolat, és annyira kódependens ez a kapcsolat, hogy a bántalmazó és a bántalmazott, amíg benne marad ebbe a kapcsolatba, addig tudják ezt a táncot közösen játszani. Hogyha az iskolai területre megy ez az erőszak, akkor beszélünk iskolai erőszakról. Van olyan, hogy a diákok szórakoznak egymással, van olyan, hogy a tanár cikiz akár a diákot, és van olyan, hogy az otthonról hozott feszültséget, vagy a játékból, az online játékból hozott feszültséget a diák vagy a tanár felé, vagy a diáktársai felé éli meg, és voltam olyan iskolában is tanítottam, ahol azt mondták, hogy nálunk a tanár volt bántalmazott a diák részéről.
1: Aha, wow.
2: Hát ez nem volt annyira wow, de értem
1: de
2: a te
1: wow-dat. Igen. De hogy ilyen is van.
2: Voltunk olyan iskolában, ahol kamerák voltak, mert azzal próbálták biztosítani legalább a belső berendezéseknek a biztonságát, vagy a tanárnak az épségét. De mentem be olyan iskolába, ahol fém detektoron kellett átmenni, mert azt mondták, hogy a kést és egyéb eszközöket így tudják kiszállítani a diákoktól, és ez nem film, nem távol az Egyesült Államok, hanem Magyarországon lévő iskolában konkrétan van ilyen helyzet.
1: És a mobiltelefonokra visszatérve, vagy a rögzítésre, hát az egy külön történet, nem tudom, Roland, hogy iskola lelkészként találkozol-e azzal, mondjuk egy kis település általános iskolájában, vagy iskola lelkész, hogy már mobillal fölvesznek bármilyen jeleneted is a diákok, vagy elvesztik a mobiltelefont sok helyen, ugye már
3: nálunk kb. Az a rendszer, ugye van véve, közben reggel, ahogy megérkeznek az iskola épületében, le kell adni.
1: Igen, de sok helyen egyébként szünetben visszaadják.
2: Nem
1: tehát adják, ott
2: nem,
1: is
2: csak a törvény szerint elvileg
1: a
2: adott szaktanárt kérheti ki külön igazgatói engedéllyel, de akkora macera, hogy már a legtöbb tanár nem is él ezzel a lehetőséggel.
1: Igen, de egyébként parkban, bárhol máshol suli után.
3: Ahogy megoldják, mert visznek másik telefont a zsebükbe. Egy kamut leadnak, és az eredetit meg otthon, vagy a táska mélyén, vagy a zsebükbe, vagy valahol.
1: A legfontosabb talán az, hogy mindenképpen valahogy akkor föl kell ismerni azt, hogy a gyerekemnek mi a problémája. Bányik Rolandhoz fordulok, te is a múltkor megbeszéltük, hogy te is voltál bántalmazott, és hogy te úgy kerekedtél ezen felül, hogy akkor azt mondtad, hogy visszaadod, és egy erőszakos stílust vettél fel tulajdonképpen.
4: Igen, nekem hiányzott az a családi háttér, a biztonság, tehát igazából egyik pólusnál sem találtam biztonságot, ezért én elhatároztam, hogy inkább azokhoz tartozom majd, akik menők, mert szememben ők menőbbek voltak, és elkezdtem így viselkedni. Tehát én nem azért bántalmaztam másokat, akár verbálisan, akár lelkileg, akár fizikai módon, mert nekem ez jól esett. Egy idő után már jól esett, de ebben volt egy megfelelés. Tehát volt, úgy éreztem, hogy feljebb léptem a ranglétnál egyet a menők közé.
1: De az iskola éveid alatt felismerte ezt bárki is, vagy egyszerűen csak túléltek téged?
4: Csak túléltek.
1: Aha, tehát nem ismerték akkor még ezt föl, hogy neked mi a probléma. Te féltek tőled?
4: Igen. Igen. Főleg már középiskolában, igen. Ott már olyan voltam.
1: Mit tudnál most azoknak tanácsolni, akik esetleg azzal szembesülnek, hogy az ő gyermekükkel szemben egy legyen fiú, legyen fiú, rendszeresen erőszakosan lép fel. Mi a szülőnek az első kérése általában? Intézzék el, hogy ne egy padban üljön, ne egy osztályban üljön, távolítsák el a gyerekemtől. Nem ez a megoldás?
4: Nem, szerintem nem, de semmiképpen az sem, amit én kaptam a nagypapámtól, hogy védjem meg magam, és jól megvert, hogyha nem védtem meg magam. Hát ez sem volt. Szerintem a szeretet. Tehát én azt gondolom, hogy ha van valaki, aki nagyon szeret, aki ezen átsegít engem, beszélget velem, elfogad, tanácsol és jó tanácsokat ad, akkor az ember meg tudja tanulni kezelni ezeket a problémákat. Tehát ezekből ki lehet talán lépni.
1: De most azt mondod, hogy mondjuk az erőszakos fiú felé szeretettel fordul.
4: Én meg vagyok róla győződve, hogy a szeretet megváltoztatja az embereknek az életét. Nincsen más eszköz. A bántalmazóknak a nagy része, tehát azok, akikhez én utána kapcsolódtam, vagy csapódtam, ugyanolyan utca gyerekek voltak, mint amilyen én voltam. Tehát valami nem volt rendben. Általában alkoholista szülő, vagy börtönben lévő szülő, vagy éppen olyan, hogy reggeltől estig dolgoztak, és a gyerek magára volt hagyva. És ezzel tekintette magát értékesnek. Lehet, hogy a tanulmányai nem tudott érvényesülni, vagy sehol nem dicsérték. Egyedül ez az egy dolog volt, amivel ő különnek tudta magát érezni.
2: Nem tudtam megnyerni a matek versenyt, de arról, hogy mindenki róla beszélt, hogy hogyan megverte
4: tudtuk, hogy a tech verseny nem úgy megnyerni.
2: Azt is látjuk nagyon sokszor így a gyerkőcöknél, hogy mindenki szeretne, hogy valamiben beszéljenek rólam, valamiben valamit elérjek. És hogyha ez az agresszivitás, akkor abban tudok. És vagy passzív agresszióról beszélünk, hogy én elszenvedője vagyok az agresszivitásnak, de nagyon érdekes, hogy találkozunk olyanokkal is, akik csak felbújtói. És azt mondják, hogy te csináld meg, és ő az ész, és a másik az erőt képviseli.
3: Hú, látom, ez a legrosszabb.
1: Igen, látom rólad, hogy itt tudnál mesélni. Lehet, hogy még egy rovatot kell majd ennek a témának szentelnünk. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok és beszélgettünk erről, és csak egy végszó, mert nagyon fontos dolgot mondtál, azt gondolom, Roland, a szeretettel. De ezt hogyan tudjuk megfogni? Mi szülők? Értem, hogy szeretettel kéne az erőszakos fiúhoz hozzányúlni, de hogyan? Egy végszót tudnátok ezzel kapcsolatban mondani.
4: Töltsön vele időt. Beszélgessen, érdeklődjön, érdekelje, dicsérje. Én ezeket tudnám felsorolni. Szerintem ezek
1: az erőszakos fiút, ez nagyon nehéz dolog.
4: Nagyon, igen. Itt egy kicsit túl kell látni. Tehát, hogyha a saját gyermekem erőszakos, nekem akkor is a kincset kell benne valahogy meglátnom. És amit látni szeretnék, hogy amilyen ő legyen, erre kell összpontosítani.
3: És ölelje meg. A fiúk vágynak az ölelésre. Az apai, atyai ölelésre, meg az anyai ölelésre, érintésre. Titkolják, mert kemények vagyunk, és de belül sír a szívük, hogy valaki ölelje meg őket és szeresse őket. Tapasztalat.
2: Ne kapjon cifra kabátot, mint József. Mert amikor a saját apja a saját gyerekei ellen megkülönböztetett módon nyilvánítja ki a szeretetet a családban, az ok lesz arra, hogy a testvérek gyűlöljék egymást, vagy ok lesz arra is, hogy az, aki megkülönböztetett szeretetet kap, az úgy érezze, hogy ő több, mint a másik. És Jézus pedig annyira egyszerű lett, hogy teljesen kiszolgáltatottá vált, ő lett az erőszak áldozatává, azért, hogy mindent, aki erőszak áldozata volt valamikor is, azokat meggyógyítsa, helyreállítsa, és azt mondta Jézus, hogy én azért jöttem, hogy az összetört szívű embert megépítsem, meggyógyítsam. Én azt gondolom, hogy ha valakinek az életébe belép a hit, akkor belép a könyörület is.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltatok.
0: Szakértőnk válaszolt. Életképek tinédzserországból, Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.
5: Most következik
6: Reggeli kávé mellé.
5: Reggeli kávé mellé.
6: Egy friss üzenet neked.
5: Egy friss üzenet neked.
7: János 3.16-ból idézek. Mert úgy szerette Isten a világon élő embereket, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy bárki, aki hisz ő benne, örökké éljen. Ez az idézet talán az egyik legnépszerűbb vers a Bibliában, de sokan nem értik meg a lényegét. Ez megmutatja, hogy Isten mennyire szereti az emberiséget, hogy mekkora szeretete van az emberiség felé. Annyira szerette, és annyira szereti az embereket, hogy amikor bűnösökké és gonoszakká lettek, amikor bűnösök és gonoszak voltak, akkor is az egyetlen fiát adta értük. Jézust, hogy meghalljon helyettük. Engem egészen bámulatba ejt az, amikor arra gondolok, hogy mikor az Ádám bűnt elkövette a bűnt az Édenkertben, Isten volt az, aki megkereste őt. Pedig ő tudta, hogy Ádám mit tett, sőt, még állatbőröket is adott neki, hogy elrejtse magát. Kimutatta fel a szeretetét. A Bibliában le van írva, hogy nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Isten tisztán és világosan kinyilvánította felénk a szeretetét, az ő nagy és határtalan szeretetét, mikor még bűnösök voltunk. Hogyha ezt úgy hallgatod, hogy még nem tértél meg, akkor arra gondolhatsz, hogy engem szeret így, amilyen vagyok. Igen, igen, nagyon szeret téged. Nem számít, hogy milyen életet éltél eddig, ő nagyon szeret. És mindenképpen nagyon szeret. Aki pedig újjászületett, őt is nagyon szereti. Tudod, hogy bűnösként mennyire szerette a világot. Gondolkozz el azon, hogy aki tőle született, azt mennyire szereti. A római levél 5. részében van egy vers erről, mert ha amikor még ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel, az ő fiának halála által, sokkal inkább megtartatunk az ő élete által, miután megbékéltünk vele. Ha szerette a gonosz emberek világát, akkor bizonyára most még jobban szeret téged. Fordítsd a hasznodra az ő nagy szeretetét ezen a napon. Az az igazság, hogy semmi közöd nincsen, se a szegénységhez, se a betegséghez, se a kudarchoz, mert Isten mindent odaadott, ami ő hozzá tartozik. Azért, mert ő nagyon szeret téged. Legyen meg a hited ebben a szeretetben, mert ez bőségesen ki lett töltve rád. Élj vele, élj az ő szeretetével. Drága apukám, köszönöm neked a te hatalmas szeretetedet. Köszönöm, hogy elküldted Jézust, hogy meghalljon értem. És nagyon boldog vagyok, hogy a leszármazottad lehetek, a gyermeked, a fiad. Köszönöm neked, hogy szeretsz engem, és segíts nekem, hogy még mélyebben megértsem a te szeretetednek a lényegét, mélységét, hosszúságát és szélességét, amely felülhalad minden ismeretet.
0: Ez volt
6: a Reggeli kávé mellé.
5: Reggeli kávé mellé.
6: Egy friss üzenet neked.
5: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanszt műsorán.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sanszt.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Egy friss üzenet neked.
3: János 3.16-ból idézek. Mert úgy szerette Isten a világon élő embereket, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy bárki, aki hisz ő benne, örökké éljen. Ez az idézet talán az egyik legnépszerűbb vers a Bibliában, de sokan nem értik meg a lényegét. Ez megmutatja, hogy Isten mennyire szereti az emberiséget, hogy mekkora szeretete van az emberiség felé. Annyira szerette, és annyira szereti az embereket, hogy amikor bűnösökké és gonoszakká lettek, amikor bűnösök és gonoszak voltak, akkor is az egyetlen fiát adta értük. Jézust, hogy meghalljon helyettük. Engem egészen bámulatba ejt az, amikor arra gondolok, hogy mikor az Ádám bűnt elkövette a bűnt az Édenkertben, Isten volt az, aki megkereste őt. Pedig ő tudta, hogy Ádám mit tett, sőt, még állatbőröket is adott neki, hogy elrejtse magát. Kimutatta fel a szeretetét. A Bibliában le van írva, hogy nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Isten tisztán és világosan kinyilvánította felénk a szeretetét, az ő nagy és határtalan szeretetét, mikor még bűnösök voltunk. Hogyha ezt úgy hallgatod, hogy még nem tértél meg, akkor arra gondolhatsz, hogy engem szeret így, amilyen vagyok. Igen, igen, nagyon szeret téged. Nem számít, hogy milyen életet éltél eddig, ő nagyon szeret. És mindenképpen nagyon szeret. Aki pedig újjászületett, őt is nagyon szereti. Tudod, hogy bűnösként mennyire szerette a világot. Gondolkozz el azon, hogy aki tőle született, azt mennyire szereti. A Római Levél 5. részében van egy vers erről, mert ha amikor még ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel, az ő fiának halála által, sokkal inkább megtartatunk az ő élete által, miután megbékéltünk vele. Ha szerette a gonosz emberek világát, akkor bizonyára most még jobban szeret téged. Fordítsd a hasznodra az ő nagy szeretetét ezen a napon. Az az igazság, hogy semmi közöd nincsen, se a szegénységhez, se a betegséghez, se a kudarchoz, mert Isten mindent odaadott, ami ő hozzá tartozik. Azért, mert ő nagyon szeret téged. Legyen meg a hited ebben a szeretetben, mert ez bőségesen ki lett töltve rád. Élj vele, élj az ő szeretetével. Drága apukám, köszönöm neked a te hatalmas szeretetedet. Köszönöm, hogy elküldted Jézust, hogy meghalljon értem. És nagyon boldog vagyok, hogy a leszármazottad lehetek, a gyermeked, a fiad. Köszönöm neked, hogy szeretsz engem, és segíts nekem, hogy még mélyebben megértsem a te szeretetednek a lényegét, mélységét, hosszúságát és szélességét, amely felülhalad minden ismeretet.
2: Ez volt
1: a Reggeli Kávé Mellé.
0: Reggeli Kávé Mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 90. Zsoltár. Mózesnek az Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál nekünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Mielőtt hegyek lettek, és föld, és a világ formáltatott, öröktől fogva mindörökké Te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod, térjetek vissza embernek fiai. Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amelyik elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom. Mint a fű, amely reggel sarjad. Reggel virágzik és sarjad, estére elhervad és megszárad. Bizony, megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elénk vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcád világa elé. Bizony, elmúlik minden mi napunk a te bosszú állásod miatt. Megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha följebb, akkor 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság, fáradtság, amely gyorsan tovatűnik, mintha repülne. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszú állásodat. Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Fordulj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Korán reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt láttunk. Láttasson meg a te műved, a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jókedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nekünk. És a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá.
0: A 90. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádiósansz műsorán.
3: 91. Zsoltár. Aki a felségesnek rejtekében lakik, a mindenható árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, várom, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarász tőréből és a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lesz oltalmad. Pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől és a repülő nyíltól nappal. A dögvésztől, amely a homályba jár, a döghaláltól sem, amely délbe pusztít. Ha elesnek mellőled ezren, és jobb kezed felől tízezren, hozzád nem is közelít. Bizony szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. És mivel azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, és a felségest választottad a te hajlékoddá, ezért nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelít a te sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspis kígyón jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Mivel hogy ragaszkodik hozzám, én megszabadítom őt. Fölmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt. Vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom neki az én szabadításomat.
4: A 91. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanszt műsorán.
3: 92. Zsoltár. Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó felséges. Hirdetni korán reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. 10 húró hegedővel és lanttal, hárfán való zengedezéssel, mert megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteddel. A te kezednek műveiben örvendezek. Mély nagyok, Uram, a te műveid, igen, mélységesek a te gondolataid. A balga ember nem is tudja, a bolond nem is érti meg ezt, hogy mikor fölsajaznak a gonoszok, mint a fű, és virágoznak mind a hamisság cselekedők, mindörökké elvesznek ők. Te pedig, Uram, magasságos vagy örökké, mert íme a te ellenségeid elvesznek, elszélednek mind a hamisság cselekvők. De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egyszarvújét, elárasztatom csillogó olajjal, és legeltetem az én szemeimet az ellenségeimen. Az ellenem támadó gonosztevőkön mulat a fülem. Az igaz virágzik, mint a pálmafa, és növekszik, mint a cédrus a Libanonon. Lánták ők az Úr házában, ami Istenünknek tornácaiba virágzanak. Még vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldelők lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr az én kősziklám, és nincsen hamisság benne.
4: A 92. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: neked szól.
1: Aktuális bibliai tanítások következnek. Ez a Rádió Sansz.
2: A következő percekben Barry Whistler Isten kegyelme című tanítását hallhatjuk.
3: Most igen.
4: Good morning.
3: Most már szól. Tehát jó reggelt.
4: Cheryl and I are very happy to be here again.
3: Cheryl és én nagyon örülünk, hogy újra itt lehetünk.
4: And the teaching is always rich.
3: Mindig nagyon gazdag a tanítás.
4: But I enjoy the fellowship as much.
3: De én ugyanúgy élvezem a közösséget
4: and,
3: is.
4: We love Franz and Gelinda.
3: Szeretjük Franzot és Gerlindét.
4: It's a real treat to be here with my brothers, Don and Mark.
3: Nagy kényeztetés, hogy itt vagyunk Donnal és Markkal is együtt.
4: We have a common father, so we have common DNA.
3: Közös atyánk van, úgyhogy közös DNS-ünk van.
4: That's actually my topic for the week is God's DNA.
3: Igazából ezen a héten ez a témám Isten DNS-e.
4: But we've learned to know some of you and we enjoy just coming back to be with you.
3: Néhányatokat már megismertünk és nagy öröm újra visszajönni hozzátok.
4: You've made us feel at home.
3: Úgy csináltok, hogy mi otthon érezzük magunkat ettől. És sok helyen ezt mondom.
4: Of all the places I go, I'm very excited about Europe and what I feel God is about to do.
3: Minden hely közül, ahova járok, nagyon izgatott vagyok Európa miatt, és amiatt, amit and Isten itt cselekszik.
4: I think Europe's time for outpouring is upon us.
3: Azt gondolom, hogy nagyon hamar itt lesz Európában a kiáradás ideje.
4: So tomorrow I'll talk a little bit more about God's DNA.
3: Holnap egy kicsit többet fogok beszélni Isten DNS-éről.
4: I want to start today talking about His grace.
3: Ma az ő kegyelmével szeretném kezdeni.
4: Because I believe it's the grace of God that activates and manifests His DNA in us.
3: Mert én hiszem, hogy Isten kegyelme az, ami megnyilvánítja és működésbe hozza az ő DNS-ét bennünk.
4: Franz touched on this yesterday when he talked about it's an act of bearing fruit.
3: Franz már érintette ezt tegnap, amikor a gyümölcstermésről beszélt.
4: So it's not about us striving to manifest the attributes of
3: tehát
4: God, but God
3: szó,
4: does this if we receive His grace.
3: Hogy mi igyekszünk Isten tulajdonságait megmutatni, hanem mi ezt úgy éljük át, hogy ő nekünk adja a kegyelmét.
4: Yesterday was an outstanding start for us. It was really good.
3: Tegnap valóban kiemelkedő volt az indulás számunkra. Nagyon jó kezdet volt.
4: So I want to talk to you about the fact that God is gracious.
3: Tehát arról szeretnék beszélni, hogy Isten kegyelmes.
4: We see grace as a way to describe our salvation.
3: A kegyelmet általában az üdvösségünkkel kapcsolatban szoktuk emlegetni.
4: But it begins by a God who reveals Himself as gracious.
3: De úgy kezdődik a dolog, egy olyan Istennel kezdődik, aki kegyelmesként mutatja be magát.
4: And long before Jesus came, God revealed Himself as gracious.
3: Már sokkal azelőtt, hogy Jézus eljött volna, Isten kegyelmesként mutatta be magát.
4: You remember when Moses was praying to God to show him His glory?
3: Emlékeztek, amikor Mózes imádkozott, hogy Isten mutassa meg neki a dicsőségét?
4: God then passed before Moses His goodness.
3: Isten az ő jóságával vonult el Mózes előtt.
4: And He said, "I'm the Lord."
3: És azt mondta, én vagyok az Úr.
4: Merciful and gracious.
3: Kegyelmes és irgalmas.
4: He says, "I'm slow to anger, abounding in steadfast love."
3: Lassú a haragra és bővölködő az álhatatos szeretetben.
4: The Bible tells us to consider both the goodness and the severity of God.
3: A Biblia azt mondja, hogy vegyük figyelembe Isten jóságát és keménységét is.
4: And we need to do both.
3: Mindkettőre figyelnünk kell.
4: We need
3: kell.
4: To do both, but today I want to focus on His goodness.
3: De ma a jóságára szeretnék koncentrálni.
4: He says in Isaiah that the Lord waits to be gracious to us.
3: Az Ézsaiás azt mondja, hogy Isten várja azt, hogy kegyelmes lehessen hozzánk.
4: I believe that the foundation for all intimacy with God is understanding His graciousness toward us.
3: Én hiszem, hogy Istennel való minden bensőséges kapcsolat alapja az, hogy megértsük, hogy ő kegyelmes irántunk.
4: The Bible tells us that His throne is a throne of grace.
3: Azt mondja a Biblia, hogy az ő trónja kegyelem királyi széke.
4: And we can approach it to receive grace in a time of need.
3: És megközelíthetjük, hogy szükség idején kegyelmet találjunk és kapjunk.
4: So God is a gracious God.
3: Tehát Isten kegyelmes Isten.
4: I've been praying that God would make me a gracious person.
3: És imádkoztam, hogy Isten engem is tegyen kegyessé, kegyelmessé.
4: And I need that.
3: Szükségem van rá.
4: But to do that I need to experience His grace.
3: De ehhez meg kell tapasztalnom az ő kegyelmét.
4: And I want to be full of grace.
3: És tele akarok lenni kegyelemmel.
4: The psalmist talks about God being gracious 22 times.
3: A Zsoltárok 22-szer beszél arról, hogy Isten kegyelmes.
4: And this revelation was before Jesus came, before the cross.
3: És ez a kijelentés Jézus elérkezése a kereszt és az új szövetség előtt jött már át az emberekhez.
4: Of all the things that God could have revealed himself as in his attributes, he chose his graciousness to show Moses.
3: Minden tulajdonsága közül, amit Isten kiválaszthatott volna, hogy mi módon jelenti ki magát nekünk, Isten úgy döntött, hogy Mózesnek így jelenti ki
4: magát. To the Lord because he is gracious.
3: Joel is azt mondja, hogy térjünk vissza az Úrhoz, mert ő kegyelmes. Ő a kegyelmét
4: mutatta meg
3: Mózesnek.
4: Step outside his grace and his ability, we can always return and come back into it.
3: Tehát valahányszor kitérünk az ő kegyelméből és képességeiből, mindig visszatérhetünk ahhoz.
4: I think we have two choices of the ways to live the Christian life.
3: Azt gondolom, hogy két dolog között dönthetünk, ahogy élhetjük a keresztény életet.
4: The one is in the flesh, in
3: az
4: our own effort.
3: Testben, a saját erőfeszítéseink szerint.
4: The other is by receiving grace, which is God's ability.
3: És a másik az, hogy befogadjuk a kegyelmet, ami Isten képessége.
4: This past winter I took 2 months off to rest and study.
3: Most tavaly télen 2 hónapot szántam arra, hogy pihenjek és tanulmányozom a Bibliát.
4: Our pastors take a sabbatical every 7 years, so this was my year to do this.
3: Minden 7 évben egy ilyen sabbat időszakot, ilyen tanulmányozási szabadságra mennek a pásztoraim. Ez volt az én időszakom. És egy nagy kupac könyvet vittem magammal a szervezési vezetésről.
4: I was looking forward to studying.
3: És arra számítottam, hogy ezeket fogom tanulmányozni.
4: And the weekend before I left, God spoke to me and said, I want you to study grace.
3: De az utazásom előtti hétvégén azt mondta nekem Isten, hogy azt akarja, hogy a kegyelmet tanulmányozzam ezek helyett.
4: My first thought was, well, I've been preaching for 40 years, I think I understand grace.
3: Az első gondolatom az volt, hogy már 40 éve prédikálok, úgyhogy azt gondolom, hogy tudok valamit a kegyelemről.
4: But of course I obeyed.
3: De természetesen engedelmeskedtem.
4: And I've come to realize that God's grace really is amazing.
3: És eljutottam odáig, hogy rájöttem, hogy Isten kegyelme tényleg elképesztő.
4: And I believe it's something that as we receive, it makes the world of difference in how we live our Christian life.
3: És azt gondolom, hogy ha befogadjuk a kegyelmet, akkor egészen másképpen fogjuk a keresztény életet élni.
4: It said that the greatest revolutions in Christianity don't come by discovering something new.
3: Azt olvassuk, hogy a kereszténység legnagyobb forradalmai nem úgy történnek, hogy felfedezünk valami újat.
4: But by taking something radical that's been there all the time.
3: Hanem úgy, hogy valamit radikálisan komolyan veszünk, ami egyébként mindig meg is volt.
4: And I think what happens is that when we get saved, we realize that it's God's grace extended to us.
3: És én azt gondolom, amikor üdvösséget nyerünk, akkor megértjük, hogy Isten a kegyelmét nyújtotta felénk.
4: We call that saving grace.
3: Ezt üdvözítő kegyelemnek hívjuk.
4: And then we move on in ourselves.
3: És utána mi magunk megyünk tovább az úton.
4: And we feel like we've been there with grace, we've received grace.
3: És úgy gondoljuk, hogy már találkoztunk a kegyelemmel, befogadtuk.
4: And it's easy for us to forget that the whole Christian life is grace.
3: És könnyen elfelejtjük, hogy az egész keresztény életünk kegyelem által van.
4: I'm convinced now that all is of grace.
3: Most már én meg vagyok győződve, hogy minden kegyelemből van.
4: And the song Amazing Grace really is true.
3: És valóban igaz az a dal, hogy megdöbbentő kegyelem.
4: Years ago when Alan Vincent came to our church the very first time.
3: Évekkel ezelőtt, amikor Alan Vincent először jött a gyülekezetünkbe.
4: I was all excited to hear a weekend about apostolic government and city taking.
3: Én nagyon lelkes voltam, hogy egész hétvégén majd az apostoli kormányzásról és a város elfoglalásáról fogok hallani.
4: But the very first thing Alan preached about was grace.
3: De Alan legelőször a kegyelemről prédikált nálunk.
4: In fact, the whole weekend he stayed on foundational topics.
3: Igazából egész hétvégén alaptémákról prédikált.
4: And we began to rediscover some things that I think we took for granted.
3: És újra elkezdtünk felfedezni néhány dolgot, amit addigra már természetesnek tekintettünk.
4: Living a Christian life without a full understanding of grace is like living on a hamster wheel.
3: Olyan, mint hogyha mókuskerékben élnénk, hogyha úgy éljük a keresztény életünket, hogy nem értjük meg a kegyelmet.
4: I assume that European hamsters are the same as American hamsters.
3: Azt gondolom, yeah. Hogy az európai mókusok ugyanolyanok, mint az amerikai mókusok, noha
4: all night
3: az angol
4: they run
3: szó
4: and run.
3: hörcsögökről szól, tehát állandóan
4: futnak,
3: nem jutnak ugyan sehova,
4: but they're happy to be busy.
3: De azért nagyon örülnek annak, hogy el vannak foglalva.
4: And Christianity without grace is like endless activity.
3: És a kereszténység kegyelem nélkül olyan, mint a végtelen tevékenykedés.
4: More and more principles for living.
3: Ez egyre
4: but not necessarily more fruit.
3: De nem nincs szükségszerűen több gyümölcs.
4: When we get sick of that kind of hype.
3: Amikor már belebetegszünk ebbe a nagy nyüzsgésbe és állandó adrenalinba, ami nagyon felszínes
4: egyébként,
3: azt gondolom, hogy amikor ebbe belefáradunk, akkor állunk kézen a kegyelemre.
4: Sometimes we need to be convinced of what we cannot do.
3: Néha meg kell győződnünk arról, amit nem tudunk megtenni.
4: Before we're ready to let God do what He wants in us.
3: Mielőtt engedni tudjuk, hogy Isten megtegye bennünk azt, amit ő akar.
4: Grace is amazing.
3: A kegyelem megdöbbentő.
4: Not only to save.
3: Nem csak a megvált az üdvösséghez.
4: But for every area of the Christian life beyond that.
3: Hanem ezen túlmenően a keresztény élet minden területéhez is.
4: Grace will free you.
3: A kegyelem felszabadít.
4: It will empower you.
3: Megerősít.
4: And it will change you.
3: És megváltoztat.
4: Many times we feel that changing is our job.
3: Sokszor úgy érezzük, hogy a megváltoztatás a mi dolgunk.
4: Now we are responsible to change.
3: Mi felelősek vagyunk a változásunkért.
4: But we can't change in ourselves.
3: De önmagunkban nem tudunk megváltozni.
4: But God wants to change us.
3: De Isten meg akar változtatni minket.
4: I think grace sounds too good to be true.
3: Azt gondolom, a kegyelem túl jól hangzik ahhoz, hogy igaz legyen.
4: And I think if it's preached correctly, it almost sounds like heresy.
3: És azt gondolom, hogy ha helyesen prédikálják, akkor majdnem eretnekségnek hangzik.
4: The first time I started to see the goodness of God about 8 years ago.
3: Amikor körülbelül 8 évvel ezelőtt először kezdtem meglátni Isten jóságát.
4: I heard that when Oral Roberts began to preach it, the theologians thought he was preaching heresy.
3: Arról azt hallottam, hogy amikor Oral Roberts elkezdett erről prédikálni, akkor a teológusok azt mondták róla, hogy eretnekséget tanít.
4: The fear is that if we tell people that God is good, they will take advantage of that.
3: Hogyha azt tanítjuk az embereknek, hogy Isten jó, akkor ők ezzel vissza fognak élni.
4: Well, my message to you today.
3: De ma az az üzenetem hozzátok.
4: I want you to take advantage of the grace of God.
3: Hogy én azt akarom, hogy használjátok ki Isten kegyelmét, jóságát.
4: Grace makes legalists nervous.
3: A kegyelem idegessé teszi a törvénykezőket.
4: But we should take advantage of the grace of God.
3: Mégis ki kell használnunk Isten kegyelmét és jóságát.
4: In John 1, verse 16.
3: A János 1:16-ban.
4: It says, "For of His fullness we have all received."
3: Mert az ő teljességéből vettünk mindnyájan.
4: That's God's DNA, the fullness of God.
3: Ez Isten DNS-e, az ő teljessége.
4: We don't receive it infinitely like He is.
3: Nem olyan végtelen módon kapjuk mi ezt meg, amilyen ő.
4: But we receive everything of His fullness.
3: Hanem mindent megkapunk az ő teljességéből.
4: Grace upon grace.
3: Vagy mindent abból kapunk, kegyelmet kegyelemért.
4: The law was given through Moses.
3: Mert a törvény Mózes által adatott.
4: Grace and truth were realized through Jesus Christ.
3: A kegyelem pedig és az igazság Jézus Krisztus által lett.
4: It's important first that we acknowledge that the law was a gift from God.
3: Fontos, hogy először elismerjük, hogy a törvény Isten ajándéka volt.
4: At least in America, many Christians are quick to just dismiss the law.
3: Legalábbis Amerikában nagyon sok keresztény nagyon készségesen kidobja a törvényt.
4: Convinced that it has no value to a New Testament Christian.
3: Mert megvannak arról győződve, hogy az újszövetségi keresztények életében nincs értéke a törvénynek.
4: But the Bible portrays the law as pure and perfect.
3: De a Biblia szerint a törvény tiszta és igaz, és tökéletes.
4: It says that it's our teacher.
3: Azt mondja a Biblia, hogy ami tanító.
4: And anything that's given to us from God, we must receive.
3: És mindent el kell fogadnunk, amit Isten ad nekünk.
4: The law gives us the standard.
3: A törvény mutatja meg, mi a mérőzsinór, mi a
4: követelmény szint.
3: És elmond valamit Isten szívéről is.
4: But also the law shows us our own inability.
3: De a törvény a saját képtelenségünket is megmutatja nekünk.
4: Which is why we needed Jesus Christ.
3: És ezért volt szükségünk Jézus Krisztusra.
4: So when Jesus comes, we receive truth and grace.
3: Tehát amikor Jézus Krisztus eljön, akkor igazságot és kegyelmet
4: kapunk. And we need both.
3: És mind a kettőre szükségünk van.
4: The Old Testament only can anticipate a day of grace.
3: Az Ószövetség még csak előre tekint a kegyelem napjára.
4: But it still reveals God as gracious.
3: De ennek ellenére Isten kegyelmesként mutatja be.
4: But when Jesus comes, then grace is manifested.
3: De amikor Jézus eljön, akkor megnyilvánul a kegyelem.
4: And it becomes power for us.
3: És erővé válik a számunkra.
4: We need to realize, first of all, that we are unable to meet God's standards in our own.
3: Mindenek előtt fel kell ismernünk, hogy Isten zsinór mértékének nem tudunk magunktól megfelelni.
4: And we realize that we don't deserve grace.
3: És arra is el kell jönnünk, hogy nem érdemeljük meg a kegyelmet.
4: One of our authors in the United States, his name is Mark Twain.
3: Mark Twain az egyik amerikai szerző.
4: He's not a theologian.
3: Ő nem teológus.
4: But he said that heaven is based on grace.
3: Hogy a menny az a kegyelmen alapszik.
4: If it was based on merit, your dog would get into heaven, but you wouldn't.
3: Hogyha az érdemen alapulna, akkor a kutyád a mennybe kerülne, de te nem.
4: But traditionally, we've defined grace as unmerited favor.
3: Hagyományosan a kegyelmet úgy határozzuk meg, mint ki nem érdemelt jó indulatot.
4: It's a good start definition, but it's not full.
3: Ez kezdésnek jó meghatározás, de nem mond el mindent.
4: It basically tells us that it's free.
3: Alapvetően azt mondja, hogy ingyenes a kegyelem.
4: But it doesn't tell us what it is.
3: De nem mondja el, hogy mi is a kegyelem tulajdonképpen.
4: The best definition that I work with in grace is that it's God's ability.
3: Én leginkább a kegyelmet úgy határoznám meg, hogy Isten képessége.
4: God's ability working in us.
3: Isten képessége, ami bennünk működik.
4: To enable us to be and do His will.
3: Hogy képessé tegyen minket arra, hogy az ő akarata legyünk, és azt tegyük, amit ő akar.
4: It's not just that He treats us better than we deserve.
3: Nem csak arról van szó, hogy ő jobban bánik velünk, mint ahogy megérdemeljük.
4: Better than we deserve. But He actually gives us the ability to do what He asks.
3: Hanem ő valójában megadja a képességet nekünk arra, hogy megtegyük, amire megkér minket.
4: God never asks us to be or do anything that He also will not give us what we need to do that.
3: Isten soha nem kér minket olyanra, hogy az legyünk, hogy azt tegyük, amire ő nem ad nekünk képességet lenni és tenni.
4: And I believe it's grace that enables us to get off the hamster wheel of
3: religion. És én hiszem, hogy a kegyelem tesz minket képessé arra, hogy kiszálljunk a vallásnak a mókuskerekéből.
4: Even spirit-filled Christians sometimes move from grace into living on their own strength.
3: Néha még szent szellemmel telt keresztények is kilépnek a kegyelemben élésből arra, hogy abba, hogy a saját erőfeszítéseik szerint éljenek. Mindjárt beszélünk majd erről többet.
4: But I believe that in order for us to be able to attract the lost,
3: de én hiszem, hogy ahhoz, hogy vonzani tudjuk az elveszetteket,
4: we have to be able to give them, yeah.
3: Képesnek kell lennünk arra.
4: In order for us to be able to attract the lost, We have to be gracious.
3: Kegyelmesnek kell lennünk.
4: We have to experience and have the grace of God ourselves.
3: Meg kell tapasztalnunk Isten kegyelmét, kell, hogy nekünk is az életünkben meglegyen, és meg kell értenünk a kegyelmet, és utána tudjuk ezt átadni másoknak, bemutatni másoknak.
4: If I don't know grace personally, I'm not going to be able to extend grace.
3: Hogy ez, ha én személyesen nem ismerem a kegyelmet, akkor nem leszek képes átadni másnak.
4: I find that graceless Christianity is very demanding.
3: Azt találtam, hogy nagyon követelőző és kemény a kegyelemmentes kereszténység.
4: And it's also powerless.
3: És erőtlen is.
4: We don't gain power by striving.
3: Nem úgy nyerünk erőt, hogy erőlködünk, küszködünk.
4: And we don't gain power by working more.
3: És nem úgy, hogy még többet dolgozunk rajta.
4: We gain power by receiving.
3: Hanem azáltal kapunk erőt, hogy befogadjuk, amit adnak
4: nekünk. Gospel is the power of God for salvation.
3: Az evangélium Isten ereje az üdvösségre.
4: And the Christian life is the power of God to enable us to do God's will.
3: És a keresztény élet valóban Isten erejét adja nekünk, ami képessé tesz minket az ő akaratára.
4: If we don't have that, then our gospel is not really good news.
3: Hogyha nincs bennünk ez a kegyelem, akkor az evangéliumunk nem jó hír.
4: We might be able to tell people that they're in sin and they need to repent.
3: Lehet, hogy el tudjuk mondani az embereknek, hogy bűnben vannak és meg kell térniük.
4: But it doesn't spread like good news does.
3: De mégsem úgy terjed, mint a jó hír, ez az üzenet.
4: The Greek word for grace is charis.
3: Charis a görög szó a kegyelemre.
4: And it means I'm glad.
3: Ami azt jelenti, hogy örülök, boldog vagyok.
4: Charis. Yeah. It means I'm glad.
3: Azt jelenti, hogy boldog vagyok.
4: Oh, I'm sorry. I thought you were waiting on me. Here in this verse, John says we receive grace upon grace.
3: Azt mondja, hogy kegyelemre kegyelmet kapunk.
4: So that means we receive grace.
3: Ami azt jelenti, hogy kapunk kegyelmet.
4: And then grace on top of grace.
3: Aztán ennek a kegyelemnek a tetejére kapunk még
4: kegyelmet. And more grace on top of grace.
3: Aztán mindennek a kegyelemnek a tetejére még kapunk kegyelmet.
4: And layers and layers of grace.
3: És kapjuk egymás után a kegyelem rétegeit.
4: Not just saving grace.
3: Nem csak az üdvözítő kegyelmet.
4: Grace is multifaceted.
3: A kegyelemnek sok oldala van.
4: And so, but many times we feel that we receive grace when we're saved.
3: Tehát nagyon sokszor azt hiszük, hogy akkor kapunk kegyelmet, amikor
4: And that should be enough to last us the Christian life.
3: És ennek elégnek kéne lenni a keresztény életünk
4: végéig. We have to do our best.
3: És azon kívül meg kell tennünk a tőlünk telhető legjobbat azzal, amit kaptunk.
4: Here it says that we receive grace upon grace.
3: De itt azt olvassuk, hogy egymás tetejére kapjuk a kegyelem réteget.
4: I believe there are varying levels of grace.
3: Tehát különböző szintjei vannak a kegyelemnek.
4: And God wants to continue to give it to us.
3: És Isten folyamatosan adni akarja nekünk ezeket a réteget.
4: This year I was looking at some new things that I feel God's asked me to do.
3: Idén úgy körülnéztem, meg néhány dolgot megfontoltam, új dolgokat, amiket úgy hiszem, hogy Isten akarja, hogy tegyek.
4: Everything new that God asks us to do, He gives us a new grace.
3: Isten új kegyelmet ad mindenhez, minden új dologhoz, amire megkér minket, hogy tegyük meg.
4: And we receive the fullness of God through the grace that He gives us.
3: És Isten teljességét a kegyelem által kapjuk meg, amit ő ad nekünk.
4: So God needed to give us the law to show us what we're unable to do.
3: Tehát Istennek nekünk kellett adni a törvényt, hogy meglássuk, hogy mire vagyunk képtelenek.
4: And then Jesus comes and gives us grace.
3: Aztán eljött Jézus Krisztus és adott nekünk kegyelmet.
4: Our sin has brought a lot of lies into our lives.
3: A bűnünk nagyon sok hazugságot hozott az életünkbe.
4: And so Jesus has to restore our world view.
3: Ezért Jézusnak helyre kellett állítani a világképünket.
4: And then grace is ability.
3: És aztán tehát a kegyelem az képesség.
4: So this is what I need.
3: Erre van szükségem a következőre.
4: I need the death of Jesus and the grace that comes through that. I need it every day.
3: Szükségem van Jézus halálára és az ezáltal jövő kegyelemre minden nap.
4: And I know this sounds simple.
3: Tudom, hogy ez egyszerűen hangzik.
4: But I believe that the whole Christian life is about Jesus Christ.
3: De én hiszem, hogy az egész keresztény élet Jézus Krisztusról szól.
4: It's not really about us.
3: Nem igazán rólunk.
4: We make it to be about us.
3: Mi úgy csinálunk, hogy rólunk
4: we
3: szóljon.
4: We even think that He makes it about us.
3: Sőt, mi még azt is gondoljuk, hogy Jézus
4: it's really
3: mi
4: about
3: rólunk,
4: him.
3: Mi miattunk csinálja
4: the word
3: az egészet,
4: the name pedig means little Christ.
3: A keresztény szó azt jelenti, hogy
4: kis Krisztus. So what God wants to do, He wants to impart into us His attributes and power.
3: Tehát Isten az ő tulajdonságait és erejét belénk akarja plantálni.
4: And then we just live out His life.
3: És utána nekünk az ő életét kell élni.
4: So our whole life becomes a story of grace upon grace.
3: Tehát az egész életünk annak a története, hogy egyik rétegre kapjuk a másik réteg
4: every
3: kegyelmet.
4: Every task.
3: Minden új feladathoz.
4: Every new calling.
3: Minden új elhíváshoz.
4: Every challenge.
3: Minden kihíváshoz.
4: Calls for grace.
3: Minden ilyesmihez kegyelem kell.
4: So we have
3: kell.
4: To become receivers of grace.
3: Tehát a kegyelem befogadói leszünk.
4: I think that sometimes as Pentecostal Christians we begin to move into our own efforts.
3: Azt gondolom, hogy néha mi, mint pünkösdi keresztények, átmegyünk abba, hogy a saját erőfeszítéseinkből akarunk élni.
4: If we pray more,
3: ha többet imádkozunk,
4: if we fast more,
3: ha többet bőtölünk,
4: if we worship stronger,
3: hogyha jobban, erőteljesebben imádjuk az Urat,
4: if we work harder,
3: hogyha keményebben dolgozunk,
4: we'll become more effective.
3: Akkor hatékonyabbak leszünk.
4: And those things we should all do.
3: És mindezt persze tennünk kell.
4: We could see them as a means of grace.
3: Ezeket láthatjuk a kegyelem eszközeiként.
4: But I believe that what enables us to accomplish what we do is grace itself.
3: De én azt hiszem, hogy maga a kegyelem az, ami képessé tesz minket annak elvégzésére, ami a dolgunk.
4: In Luke 2 verse 40.
3: A Lukács 2:40-ben.
4: It says that Jesus grew and became strong in spirit.
3: Hogy Jézus növekedett és erősödött szellemben, és Isten kegyelme volt rajta.
4: Now Jesus never sinned.
3: Jézus soha nem vétkezett.
4: He didn't need saving grace.
3: Nem volt szüksége az üdvözítő kegyelemre.
4: So the grace that it's talking about is something different than the salvation grace.
3: Tehát itt másféle kegyelemről van szó, mint az üdvözítő kegyelem.
4: And if Jesus needed the grace of God, how much more do we?
3: És hogyha Jézusnak szüksége volt Isten kegyelmére, akkor mennyivel inkább van nekünk?
4: I believe that Jesus lived a sinless life because of grace.
3: Én hiszem, hogy a kegyelem miatt élt Jézus a bűntelen életet.
4: Not because he was God.
3: Nem azért, mert Isten volt.
4: Jesus did everything he did on the earth as a man.
3: Jézus a földön mindent emberként tett.
4: All of his miracles.
3: Minden csodáját.
4: The love that and compassion that he had for people.
3: Az ilyen emberek iránti szeretete és könyörületessége
4: everything
3: miatt volt. Mindent, amit tett.
4: Was the grace of God.
3: Isten kegyelme által tette.
4: So when he says the things that I do, you also will do.
3: Tehát amikor azt mondja, hogy amiket én teszek, azt ti is tenni fogjátok.
4: Even greater works.
3: Sőt, még nagyobb dolgokat is.
4: This is, gives us hope.
3: Ez reményt ad.
4: Because all we need to do is receive the grace of God.
3: Mert nekünk az egyetlen dolgunk az, hogy befogadjuk Isten kegyelmét.
4: We can do everything that we read about in the book of Acts if we can just simply receive the grace of God.
3: Ha egyszerűen befogadjuk Isten kegyelmét, mindent meg fogunk tudni tenni, amit az apostolok cselekedetei mond.
4: So we need more than saving grace.
3: Tehát többre van szükségünk az üdvözítő kegyelemnél.
4: In Ezekiel 36.
3: Az Ezékiel 36-ban.
4: Let's read 26 and 7.
3: Ezékiel 36-ban.
4: It says, moreover, I will give you a new heart and put a new spirit within you.
3: Azt mondja, hogy mi több, új szívet adok nektek, és új szellemet adok belétek.
4: And I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh.
3: És elveszem a testetekből a kőszívet, és új szívet adok nektek.
4: And I will put my spirit within you.
3: És a szellememet belétek helyezem.
4: And cause you to walk in my statutes.
3: És elérem, hogy az én parancsaim szerint járjatok.
4: And you will be careful to observe my ordinances.
3: És alaposan be fogjátok tölteni, meg fogjátok őrizni az én rendeléseimet. Ki teszi mindezeket a dolgokat?
4: It doesn't command us to do anything.
3: Nem parancsol nekünk semmit itt Isten.
4: God is doing this.
3: Isten teszi mindezt.
4: He said, I'm going to put of myself in you.
3: Én önmagamat helyezem belétek.
4: And cause you.
3: És elérem, hogy engedelmeskedjetek.
4: And this is how I think the Christian life works.
3: Tehát így működik a keresztény élet.
4: Very simple.
3: Nagyon egyszerű.
4: Almost too good to be true.
3: Majdnem túl szép ahhoz, hogy igaz legyen.
4: But this is how we get there.
3: De mégis így jutunk a célig.
4: God's answer to our problem is simply His grace.
3: Isten válasza a problémánkra egyszerűen az ő kegyelme.
4: He changes our hearts.
3: Ő megváltoztatja a szívünket.
4: And then he changes our behavior.
3: Aztán a viselkedésünket is.
4: I believe that we already have the DNA of God within us.
3: Én hiszem, hogy már bennünk van Isten DNS-e.
4: Everything the Bible says about us is true.
3: Minden igaz, amit a Biblia mond rólunk.
4: But it's grace then that makes this DNA manifest.
3: De a kegyelem az, ami miatt megnyilvánulhat ezek
4: and
3: a tulajdonságok.
4: So then this fulfills the law in our lives.
3: És a kegyelem az, ami betölti a törvényt az életünkben.
4: And it makes us godly people.
3: És azt tesz minket Isten szerinti emberekké. Isten félő emberek.
4: Without grace,
3: kegyelem
4: dealing
3: nélkül,
4: with sin is basically sin management.
3: Alapvetően a bűnnel való leszámolás az csak bűnkezelés.
4: We have a problem with anger.
3: Hogyha problémánk van a haraggal,
4: we try to manage it.
3: Akkor megpróbáljuk kezelni ezt a haragot.
4: We take a class on how to manage it.
3: Elmegyünk egy tanfolyamra arról, hogy hogyan kell a haragot kezelni.
4: And we do our best.
3: Megteszünk a tőlünk telhető legjobbat.
4: But what God wants to do is He wants to change our hearts so we don't have that kind of unrighteous anger.
3: De Isten a szívünket akarja megváltoztatni, hogy ne legyen bennünk ilyen helytelen harag.
4: What is impossible for God, for man, is possible for God.
3: Ami lehetetlen az embernek, az lehetséges Istennek.
4: But what happens is we give up.
3: De az történik, hogy feladjuk.
4: We get saved and we're so happy that God is going to take us to heaven.
3: Üdvösséget kaptunk, és nagyon örülünk, hogy Isten a mennybe fog minket vinni.
4: And then we think the best we can do is hold on and do our best until Jesus comes.
3: Aztán azt gondoljuk, hogy a legtöbb, amit tőlünk telhet, az az, hogy kapaszkodunk, és mindent megteszünk.
4: And by some amazing miracle, when Jesus comes, all of a sudden we're going to be perfect.
3: És akkor egy csoda által, amikor Jézus visszajön, hirtelen mindannyian
4: tökéletessé
3: válunk.
4: Now,
3: most igazából nem számíthatunk semmi jobbra.
4: We just have to do our best to manage what we have.
3: Csak meg kell tőlünk telhető legjobbat tenni azért, hogy kezeljük azt, amink van.
4: And I think that's why there's so many defeated Christians.
3: És azt gondolom, ezért van olyan sok vereséget szenvedett keresztény.
4: I believe it's grace that determines whether our Christian life will be one of joy and peace.
3: Én hiszem, hogy a kegyelem határozza meg, hogy a keresztény életünk az örömről és a békéről fog szólni.
4: And also one of rest.
3: és a nyugalomról.
4: Later in the week I want to talk to you
3: később
4: about
3: a héten
4: all that rest.
3: Beszélek nektek a nyugalomban levő Istenről.
4: I believe that grace determines whether we walk in victory or not.
3: De én hiszem, hogy a kegyelem határozza meg, hogy győzelemben élünk vagy nem.
4: Or whether we are the frustrated hamster on the wheel.
3: Vagy hogy mi vagyunk a frusztrált mókus a kerékben.
4: I don't want to live my life in the flesh.
3: Én nem akarok test szerint élni.
4: I want the grace of God to empower me.
3: Azt akarom, hogy Isten ereje, kegyelme adjon nekem erőt.
4: In 1 Corinthians 15, Paul talked about this very thing.
3: Az 1 Korintus 15-ben pont erről van szó.
4: He says, by the grace of God, I am what I am.
3: Azt mondja, Isten kegyelme által vagyok, ami vagyok.
4: So here's Paul, one of the men that we hold as our example.
3: Az egyik olyan ember, akit példának tekintünk.
4: It's amazing what Paul accomplished in his life.
3: Egészen elképesztő, amit ő az életében elvégzett.
4: We still read his writings today,
3: még
4: and we talk about the churches that he planted.
3: Beszélünk az általa alapított gyülekezetekről.
4: But Paul understood that it was the grace of God that enabled him to do that.
3: De Pál értette, hogy Isten kegyelme tette őt képessé mindennek elvégzésére, amit elvégzett.
4: He says the grace,
3: mondta,
4: God's grace towards me did not prove vain.
3: Nem bizonyult hiába valónak Isten irántam való kegyelme. Ezt
4: It's
3: mondja.
4: Possible for God to extend grace for us, but for it not to manifest in our life.
3: Isten adja nekünk a kegyelmet, de annak meg kell nyilvánulni az életünkben.
4: And Paul said, I labored even more than all of them, yet not I, but the grace of God with me.
3: És azt mondja itt Pál a tízes versben, és többet munkálkodtam, mint azok mindnyájan, de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Tehát Pál mindent kegyelem által tett.
4: This fits with humility that Don was talking about.
3: Ez összhangban van azzal az alázattal, amiről Don beszélt.
4: If we do it,
3: ha mi csináljuk a dolgokat, akkor dicsekedhetünk.
4: We could boast. But if it's the grace of God,
3: de ha Isten kegyelme az,
4: it excludes boasting.
3: Akkor ez kizárja a dicsekedést.
4: Because God did it.
3: Mert Isten tette.
4: It's amazing.
3: Megdöbbentő.
4: Everything that Paul did,
3: minden, amit Pál tett,
4: was a result of grace.
3: Minden a kegyelem eredménye volt.
4: I believe that God has called each of us in this room to make a tremendous difference in the coming harvest.
3: Én hiszem, hogy Isten mindnyájunkat, akik itt ülünk ebben a teremben ma, arra hívott el, hogy óriási munkát végezzünk a következő aratásban.
4: And we feel these great things that God wants us to step into.
3: És mi érezzük ezeket a nagy dolgokat, amiről Isten azt akarja, hogy beléjük lépjünk.
4: And it'll happen as we receive the grace of God.
3: És ahogy befogadjuk Isten kegyelmét, ez meg is fog történni.
4: Grace did not make Paul lazy.
3: A kegyelem nem lustává tette Pált.
4: It made him effective.
3: Hanem hatékonyá.
4: And what some are afraid of is that if you preach grace wrongly, that people will take advantage and they'll become lazy.
3: Némelyek attól félnek, hogyha ilyen radikálisan prédikálunk a kegyelemről, akkor az emberek el fognak lustulni.
4: See, I think when Christians become lazy when they hear a message grace, they've not really received grace.
3: De én azt gondolom, hogyha azok a keresztények, akik a kegyelemről hallanak, lustává válnak, ők igazából nem kegyelmet kaptak.
4: They're using it for their own license and their own reason.
3: Hanem a saját céljaikra és a saját az engedékenységre használják önmagukkal
4: szemben. Paul says in Colossians that Christ is all and in all.
3: Azt mondja Pál a Kolossi levélben, hogy Krisztus minden mindenekben.
4: That needs to become our definition of the Christian life.
3: Így kell meghatároznunk a keresztény életet.
4: It really is about Jesus.
3: Az egész igazából Jézusról szól.
4: In Galatians 2, Paul says, I do not nullify the grace of God.
3: Hogy én nem teszem semmissé Isten kegyelmét.
4: That word nullify means to frustrate.
3: Nem hiúsítom meg Isten kegyelmét, nem törlöm el, nem teszem hatástalanná, azt jelenti.
4: He says, I do not nullify the grace of God.
3: Én nem törlöm el, nem teszem semmisé Isten kegyelmét.
4: For if righteousness comes through the law, then Christ died needlessly.
3: Mert hogyha az igaz lelkűség a törvény által van, akkor Krisztus fölöslegesen halt meg.
4: So how much of what we are doing
3: tehát abból, amit csinálunk,
4: does it depend on the death of Christ?
3: Mennyi fű az, ami Krisztus halálától függ?
4: I've come to the conclusion that I need the death and resurrection of Jesus every day.
3: Én arra a következtetésre jutottam, hogy Jézus halálára és feltámadására minden nap szükségem van.
4: And our righteousness must either come from our works or His.
3: az igaz lelkűségünknek, vagy a saját cselekedeteinkből kell fogadnia, vagy az övéből.
4: It can't be a combination.
3: Nem lehet a kettőből együtt.
4: It can't be God plus what we can do.
3: Nem lehet Isten plusz, amit mi tudunk megtenni.
4: It's never our best plus a little help from God to get us over the difficulty.
3: A nehézségen soha nem, a mi képességeink plusz egy kis isteni segítség.
4: It's either all God or all us.
3: Vagy minden Istentől van, vagy minden tőlünk
4: van.
3: Grace. És szükségünk van a kenyelemre.
4: I think that if we attempt it in our flesh, then we nullify the grace of God.
3: Azt gondolom, hogy a test szerint próbálkozunk, akkor ezzel semlegesítjük Isten kegyelmét.
4: It frustrates God.
3: És ez
4: megkívülő élmény
3: Istennek. Mert Isten azt mondja, hogy én meg akartalak változtatni.
4: I want to empower you to do all the things that I've asked you to do.
3: Erőt akarok neked adni mindennek az elvégzésére, amire Isten kegyelmét.
4: For if righteousness comes through the law, then Christ died needlessly.
3: Mert hogyha az igaz lelkűség a törvény által van, akkor Krisztus fölöslegesen halt meg.
4: So how much of what we are doing
3: tehát abból, amit
4: csinálunk,
3: mennyi fű az, ami Krisztus halálától függ?
4: I've come to the conclusion that I need the death and resurrection of Jesus every day.
3: Én arra a következtetésre jutottam, hogy Jézus halálára és feltámadására minden nap szükségem van.
4: And our righteousness must either come from our works or his.
3: Az igaz lelkűségünknek vagy a saját cselekedeteinkből kell fogadnia, vagy az övéből.
4: It can't be a combination.
3: Nem lehet a kettőből együtt.
4: It can't be God plus what we can do.
3: Nem lehet Isten plusz, amit mi tudunk megtenni.
4: It's never our best plus a little help from God to get us over the difficulty.
3: A nehézségen soha nem, a mi képességeink plusz egy kis isteni segítség.
4: It's either all God or all us.
3: Vagy minden Istentől van, vagy minden tőlünk van.
4: We need grace.
3: És szükségünk van a kenyelemre.
4: I think that if we attempt it in our flesh, then we nullify the grace of God.
3: Azt gondolom, hogy a test szerint próbálkozunk, akkor ezzel semlegesítjük Isten kegyelmét.
4: It frustrates God.
3: És ez
4: megkívülő
3: élmény Istennek. Mert Isten azt mondja, hogy én meg akartalak változtatni.
4: I want to empower you to do all the things that I've asked you to do.
3: Erőt akarok

0: must either come from our works or his.
1: Az igaz lelkűségünknek vagy a saját cselekedeteinkből kell fogadnia, vagy az övéből.
0: It can't be a combination.
1: Nem lehet a kettőből együtt.
0: It can't be God plus what we can do.
1: Nem lehet Isten plusz, amit mi tudunk megtenni.
0: It's never our best plus a little help from God to get us over the difficulty.
1: A nehézségen soha nem, a mi képességeink plusz egy kis isteni segítség.
0: It's either all God or all us.
1: Vagy minden Istentől van, vagy minden tőlünk
0: van.
1: Grace. És szükségünk van a kenyelemre.
0: I think that if we attempt it in our flesh, then we nullify the grace of God.
1: Azt gondolom, hogy a test szerint próbálkozunk, akkor ezzel semlegesítjük Isten kegyelmét.
0: It frustrates God.
1: És ez meghiúsuló.
0: Because he says, I want to change you.
1: Mert Isten azt mondja, hogy én meg akartalak változtatni.
0: I want to empower you to do all the things that I've asked you to do.
1: Erőt akarok neked adni mindennek az elvégzésére, amire megkérlek.
0: But you seem bent on trying to do it yourself.
1: De úgy tűnik, hogy te állandóan magad próbálod ezt elintézni.
0: It's like a little 2-year-old child.
1: Olyan, mint egy kis 2 éves gyerek.
0: Who insists on doing something themselves?
1: Aki ragaszkodik ahhoz, hogy majd ő megcsinálja.
0: Because they want to prove that they can do it.
1: Mert meg akarja bizonyítani, hogy képes
0: and
1: rá.
0: We have to become good receivers.
1: És de nekünk jó befogadóknak kell lennünk.
0: Later on in the book of Galatians.
1: Később a Galata levélben.
0: Paul says,
1: Pál azt
0: this
1: mondja,
0: is the only thing that I want to find out from you.
1: Ez az egyetlen dolog, amit meg akarok tudni tőletek.
0: Did you receive the Spirit by the works of the law or by hearing with faith?
1: A törvény cselekedeteiből kaptátok ki a szellemet, vagy a hit hallásából?
0: So how did you receive the Holy Spirit?
1: Tehát hogyan kaptátok a Szent Szellemet?
0: You just received it.
1: Csak megkaptátok,
0: did you,
1: nem?
0: Did you work for it?
1: Dolgoztatok érte?
0: Did you qualify for it?
1: Megfeleltetek a követelményeknek?
0: Sometimes Pentecostals think that they can generate the Holy Spirit.
1: Néha a pünkösdők azt gondolják, hogy fel tudják gerjeszteni a Szent Szellemet.
0: By pushing and pushing and working and working.
1: Azáltal, hogy nyomulnak, dolgoznak.
0: Sometimes it's nothing more than human hype.
1: Néha ez csupán emberi lelkesedés és adrenalin.
0: He says, are you so foolish, having begun by the Spirit, are you now being perfected by the flesh?
1: Ennyire esztelenek vagytok, amit szellemben kezdtetek el, most testben fejeznétek
0: this
1: be.
0: This is typically what happens to us.
1: Tipikusan ez történik velünk.
0: I remember the easiness of the Christian life when I was first born again.
1: Emlékszem, amikor újjászülettem, rögtön utána annyira könnyű volt a keresztény élet.
0: God treated me amazing.
1: Isten elképesztően bánt velem.
0: And then as I matured, I began to feel like it's sort of my responsibility now.
1: Elkezdtem azt érezni, hogy most már én vagyok a felelős a dologért.
0: And you can move out of grace into our own efforts when we do that.
1: Ki lehet lépni a kegyelemből, belépni a saját erőfeszítéseinkbe.
0: So Paul's saying, why, after receiving the Holy Spirit, would you return to doing this in the flesh?
1: Tehát azt mondja Pál, hogy miután megkaptátok a Szent Szellemet, miért térnétek vissza a test szerinti dolgokhoz?
0: And why, when it's free, would you begin to want to qualify for it?
1: És hogyha ez ingyen van, akkor miért akartok megfelelni egy szintnek?
0: And just like earthly sons and daughters,
1: ahogy a földi gyerekeink,
0: sometimes we continue to try to prove ourselves to God for His affection.
1: Néha folyamatosan megpróbálunk bizonyítani Isten előtt, hogy szeressen minket.
0: There is nothing that we can do to make God love us more.
1: Semmit sem tehetünk azért, hogy Isten jobban szeressen minket.
0: He loves us perfectly.
1: Ő tökéletesen szeret minket.
0: There's also nothing that we can do that will cause Him to love us less.
1: És olyat sem tudunk tenni, amitől kevésbé szeretne.
0: I'm not saying there's no sin.
1: Nem azt mondom, hogy nincs olyan, hogy bűn.
0: I'm not saying that sin is not important. But God's love never changes.
1: De Isten szeretete soha nem változik.
0: So this need to prove ourselves to Him.
1: Tehát ez, hogy bizonyítani akarunk előtte.
0: This need to work in our own strength.
1: Ez, hogy a saját erőnkben kell, hogy működjünk.
0: Is a lie that's been programmed into our brain.
1: Ez egy olyan hazugság, ami be van táplálva az agyunkba.
0: I want to begin to just receive strength from the Lord.
1: Én egyszerűen el akarok kezdeni úgy élni, hogy erőt kapok az Úrtól.
0: We don't want to be strong in our own power, but we want to be
1: nem a saját
0: in His strength.
1: Erőnkkel akarunk erősek lenni, hanem az Ő erejével.
0: In the power of His might.
1: És az Ő hatalmának erejében.
0: That's sort of my goal this year.
1: Ebben az évben ez tulajdonképpen egy ilyen célom.
0: Is to begin to walk in a new grace.
1: Hogy elkezdjek új kegyelemben élni.
0: Let me just pray with you. Our time has come to an end.
1: Most már befejeződött az időm, úgyhogy imádkozunk.
0: I'll talk more about grace later in the week.
1: Majd később a héten még beszélek a kegyelemről.
0: But I want to challenge you.
1: De szeretném

0: Christian life can be one of rest.
1: A keresztény élet lehet a nyugalom időszaka.
0: It would be a lot easier lived in Greece.
1: Sokkal könnyebb lenne, hogyha kegyelemben élnénk.
0: And it's very frustrating living it by ourselves.
1: Nagyon frusztráló, amikor magunkban, a saját erőnkből élünk.
0: Let's pray.
1: Imádkozzunk.
0: Father, I want to thank you for your amazing grace.
1: Atyám, meg akarom köszönni neked a megdöbbentő kegyelmedet.
0: I ask you to give us revelation of it.
1: Kérlek, hogy adj nekünk erről kijelentést.
0: Make it for us to go beyond a word or a concept.
1: Segíts, hogy ez ne csak egy üzenet vagy egy fogalom legyen a számunkra.
0: We want to experience it.
1: Át akarjuk élni.
0: And we want the grace upon grace that your scripture promises.
1: És akarjuk kapni a kegyelem egy rétegeit egymás tetejére, ahogy
0: a for each person here that's struggling with a challenge.
1: És nem akarunk küzdködni a kihívásokkal.
0: Being a parent or a spouse.
1: Mint vagyunk ugye házas felek, szülők.
0: Leading a church.
1: Vagy gyülekezetet vezetünk.
0: Managing a business.
1: Vagy egy vállalkozást vezetünk.
0: We acknowledge our inability
1: to
0: serve you properly without your grace.
1: Hogy képtelenek vagyunk téged a megfelelő módon szolgálni a kegyelmed nélkül.
0: We want you to manifest your grace in our lives.
1: És azt akarjuk, hogy nyilvánítsd meg a kegyelmedet az életünkben.
0: And then all of your characteristics.
1: És utána minden tulajdonságod.
0: And all of your will.
1: És minden akaratod.
0: Can become a reality.
1: Megvalósulhat.
0: Amen.
1: Amen. Amen.

0: Amen. Amen.
1: Amen. Amen. Amen.
0: I really want to re-emphasize this. This definition that the grace is God's ability.
1: Újra szeretném hangsúlyozni ezt a meghatározást, hogy a kegyelem Isten képessége.
0: And if I go back to the picture of this stream out of Ezekiel
1: 47,
0: and having your feet in the stream of the Holy Spirit,
1: és ahhoz, hogy benne van a lábatok a Szent Szellem folyójában,
0: grace is also an ability to literally, in reality, absorb the attributes of God
1: adja a képességet arra is, hogy Isten tulajdonságait beszívjuk és beépítsük a saját lényünkbe.
0: And then kind of out of this ability manifest him.
1: És utána ebből a képességből kiindulva nyilvánítsuk meg, mutassuk meg őt.
0: Also, you know, I was yesterday after dawn finished.
1: Tudjátok, tegnap miután Don befejezte.
0: Yesterday after Don finished to speak.
1: Befejezte a tanítást.
0: And even today I became aware, wow, I didn't really properly introduce Don.
1: És ma is rájöttem, hogy nem mutattam be Don-t a megfelelő módon.
0: I did not properly introduce Don to you. Or I didn't properly introduce Barry.
1: És nem a megfelelő módon mutattam meg benektek Barry-t sem.
0: And I will probably not introduce Mark properly to you.
1: És valószínűleg Markot sem fogom a megfelelő módon bemutatni nektek.
0: You know what we used to do?
1: Tudjátok, mit csináltunk régebben?
0: We were saying, oh, this is a great man of God.
1: Azt mondtuk, ez Isten hatalmas embere.
0: Has a great work.
1: Nagyszerű munkát végez, nagy méretű munkát.
0: Serves in two-digit number of nations.
1: Kétjegyű számmal írható le, hogy hány országban szolgál.
0: Serves an x-digit number of churches.
1: Akárhány számjegyel mondható el, hogy hány gyülekezetben szolgál.
0: But I felt we need to get away from that.
1: De most azt érzem, hogy abba kell ezt hagynunk.
0: You know how we should be introduced?
1: Tudjátok, hogyan kéne, hogy bemutassanak minket?
0: Don, Barry,
1: Don,
0: Mark.
1: Barry, Mark.
0: He is a man where Christ is deeply at work.
1: Olyan ember, akiben Krisztus mérehatóan dolgozik.
0: Amen. They are men that God has in the squeezer so that his
1: olyan
0: attributes are squeezed out, are squeezed into them and out of them.
1: Olyan emberek, akik benne vannak a présben, és Isten préseli őket, hogy kijöjjenek belőlük dolgok, és az ő tulajdonságai menjenek beléjük.
0: His attributes are coming, becoming visible.
1: Tehát, hogy egyre inkább Isten tulajdonságai legyenek láthatók bennük.
0: And that should be our strife. You know, many of
1: you erre kell törekednünk.
0: Have
1: tudjátok,
0: great works.
1: Sokatok végez nagy munkát.
0: But you know the real work.
1: De tudjátok, a valódi munka
0: is showing the attribute of Christ in your life.
1: Az az, amikor az életedben megmutatkozik, megmutatkoznak Krisztus tulajdonságai.
0: So I will not recognize the size of your work anymore.
1: Tehát most már nem fogok beszélni arról, hogy mekkora munkát végeztek.
0: I will say, wow, the attribute of Christ
1: is
0: really shown forth in your life.
1: Hú, Krisztus tulajdonságai tényleg nagyon látszanak az életedben.
0: I can see that grace is operating in that life.
1: Látom, hogy a kegyelem működik ebben az életben.
0: I see somehow this person became able to do things in expressing the attributes of God that was not there before.
1: Látom, hogy ez az ember valóban most már képes olyan dolgokat elvégezni, amelyek jobban mutatják Isten tulajdonságait az életében, mint korábban.
0: Are you catching things?
1: Értitek, értitek? Leesnek nálatok a tantuszok ezekről a dolgokról?
0: Who wants to be in a hamster's wheel?
1: Ki akar mókuskerékben futni?
0: Who wants to be, to live a life where somebody says, pray more, teach more, worship more?
1: Ki akar úgy élni, hogy állandóan azt mondják nektek, hogy imádkozz többet, taníts többet, dicsőíts többet?
0: Yeah, get into the stream.
1: Menj be a folyóba.
0: Absorb.
1: És szívd magadba.
0: Make it your main goal.
1: Ez legyen a fő célod.
0: That the manifestation of the attributes of God are showing through your life.
1: Hogy Isten tulajdonságai megnyilvánuljanak az életeden keresztül.
0: Amen.
1: Amen.
0: We're gonna have a 30 minutes break.
1: Lesz egy 30 perc.
2: Elhangzott Barry Whistler Isten kegyelme című tanítása.
3: Ez volt a Neked Szól.
4: Ez volt a Neked Szól.
3: Aktuális bibliai tanítások.
4: Aktuális bibliai tanítások.
3: Ez a Rádió Sansz.

0: Hitünk alapjai.
1: Apostoli fundamentumok.
0: A Rádió Sans műsorán.
2: A következő percekben Barry Whistler Isten kegyelme című tanítását hallhatjuk.
3: Yeah.
4: Most there igen.
3: Good morning.
4: Most már szól. Kát, jó reggelt.
3: Cheryl and I are very happy to be here again.
4: Cheryl és én nagyon örülünk, hogy újra itt lehetünk.
3: And the teaching is always rich.
4: Mindig nagyon gazdag a tanítás.
3: But I enjoy the fellowship as much.
4: De én ugyanúgy élvezem a közösséget
3: and,
4: is.
3: We love Franz and Gelinda.
4: Szeretjük Franzot és Gerlindét.
3: It's a real treat to be here with my brothers, Don and Mark.
4: Nagy kényeztetés, hogy itt vagyunk Donnal és Markkal is együtt.
3: We have a common father, so we have common DNA.
4: Közös atyánk van, úgyhogy közös DNS-ünk van.
3: That's actually my topic for the week is God's DNA.
4: Igazából ezen a héten ez a témám Isten DNS-e.
3: But we've learned to know some of you and we enjoy just coming back to be with you.
4: Néhányatokat már megismertünk és nagy öröm újra visszajönni hozzátok.
3: You've made us feel at home.
4: Úgy csináltok, hogy mi otthon érezzük magunkat ettől.
3: Én
4: sok helyen ezt mondom.
3: Of all the places I go, I'm very excited about Europe and what I feel God is about to do.
4: Minden helyi közül, ahova járok, nagyon izgatott vagyok Európa miatt, és amiatt, amit Isten itt cselekszik.
3: I think Europe's time for outpouring is upon us.
4: Azt gondolom, hogy nagyon hamar itt lesz Európában a kiáradás ideje.
3: So tomorrow I'll talk a little bit more about God's DNA.
4: Holnap egy kicsit többet fogok beszélni Isten DNS-éről.
3: I want to start today talking about His grace.
4: Ma az ő kegyelmével szeretném kezdeni.
3: Because I believe it's the grace of God that activates and manifests His DNA in us.
4: Mert én hiszem, hogy Isten kegyelme az, ami megnyilvánítja és működésbe hozza az ő DNS-ét bennünk.
3: Franz touched on this yesterday when he talked about it's an act of bearing fruit.
4: Franz már érintette ezt tegnap, amikor a gyümölcstermésről beszélt.
3: So it's not about us striving to manifest the attributes of God, but God does this if we receive His grace.
4: Hogy mi igyekszünk Isten tulajdonságait megmutatni, hanem mi ezt úgy éljük át, hogy ő nekünk adja a kegyelmét.
3: Yesterday was an outstanding start for us. It was really good.
4: Tegnap valóban kiemelkedő volt az indulás számunkra. Nagyon jó kezdet volt.
3: So I want to talk to you about the fact that God is gracious.
4: Tehát arról szeretnék beszélni, hogy Isten kegyelmes.
3: We see grace as a way to describe our salvation.
4: A kegyelmet általában az üdvösségünkkel kapcsolatban szoktuk emlegetni.
3: But it begins by a God who reveals Himself as gracious.
4: De úgy kezdődik a dolog, egy olyan Istennel kezdődik, aki kegyelmesként mutatja be magát.
3: And long before Jesus came, God revealed Himself as gracious.
4: Már sokkal azelőtt, hogy Jézus eljött volna, Isten kegyelmesként mutatta be magát.
3: You remember when Moses was praying to God to show him His glory?
4: Emlékeztek, amikor Mózes imádkozott, hogy Isten mutassa meg neki a dicsőségét.
3: God then passed before Moses His goodness.
4: Isten az ő jóságával vonult el Mózes előtt.
3: And He said, "I'm the Lord."
4: És azt mondta, én vagyok az Úr.
3: Merciful and gracious.
4: Kegyelmes és irgalmas.
3: He says, "I'm slow to anger, abounding in steadfast love."
4: Lassú a haragra és bővölködő az álhatatos szeretetben.
3: The Bible tells us to consider both the goodness and the severity of God.
4: A Biblia azt mondja, hogy vegyük figyelembe Isten jóságát és keménységét is.
3: And we need to do both.
4: Mindkettőre figyelnünk kell.
3: We need to do both, but today I want to focus on His goodness.
4: De ma a jóságára szeretnék koncentrálni.
3: He says in Isaiah that the Lord waits to be gracious to us.
4: Az Ézsaiás azt mondja, hogy Isten várja azt, hogy kegyelmes lehessen hozzánk.
3: I believe that the foundation for all intimacy with God is understanding His graciousness toward us.
4: Én hiszem, hogy Istennel való minden bensőséges kapcsolat alapja az, hogy megértsük, hogy ő kegyelmes irántunk.
3: The Bible tells us that His throne is a throne of grace.
4: Azt mondja a Biblia, hogy az ő trónja a kegyelem királyi széke.
3: And we can approach it to receive grace in a time of need.
4: És megközelíthetjük, hogy szükség idején kegyelmet találjunk és kapjunk.
3: So God is a gracious God.
4: Tehát Isten kegyelmes Isten.
3: I've been praying that God would make me a gracious person.
4: És imádkoztam, hogy Isten engem is tegyen kegyessé, kegyelmessé.
3: And I need that.
4: Szükségem van rá.
3: But to do that I need to experience His grace.
4: De ehhez meg kell tapasztalnom az ő kegyelmét.
3: And I want to be full of grace.
4: És tele akarok lenni kegyelemmel.
3: The psalmist talks about God being gracious 22 times.
4: A Zsoltárok 22-szer beszél arról, hogy Isten kegyelmes.
3: And this revelation was before Jesus came, before the cross.
4: És ez a kijelentés Jézus elérkezése, a kereszt és az új szövetsége előtt jött már át az emberekhez.
3: Of all the things that God could have revealed himself as in his attributes, he chose his graciousness to show Moses.
4: Minden tulajdonsága közül, amit Isten kiválasztatott volna, hogy mi módon jelentek ki magát nekünk, Isten úgy döntött, hogy Mózesnek így jelenti ki magát.
3: Return to the Lord because he's gracious.
4: Joel is azt mondja, hogy térjünk vissza az Úrhoz, mert ő kegyelmes. Ő a kegyelmét
3: mutatta meg Mózesnek.
4: Whenever we step
3: outside his grace and his ability, we can always return and come back into it.
4: Tehát valahányszor kitérünk az ő kegyelméből és képességeiből, mindig visszatérhetünk ahhoz.
3: I think we have two choices of the ways to live the Christian life.
4: Azt gondolom, hogy két dolog között dönthetünk, ahogy élhetjük a keresztény életet.
3: The one is in the flesh, in our own effort.
4: Az egyik testben, a saját erőfeszítéseink szerint.
3: The other is by receiving grace, which is God's ability.
4: És a másik az, hogy befogadjuk a kegyelmet, ami Isten képessége.
3: This past winter I took 2 months off to rest and study.
4: Most tavaly télen 2 hónapot szántam arra, hogy pihenjek és tanulmányozom a Bibliát.
3: Our pastors take a sabbatical every 7 years, so this was my year to do this.
4: Minden 7 évben egy ilyen sabbat időszakot, ilyen tanulmányozási szabadságra mennek a pásztorai. És egy nagy kupac könyvet vittem magammal a szervezési vezetésről.
3: I was looking forward to studying.
4: És arra számítottam, hogy ezeket fogom tanulmányozni.
3: And the weekend before I left, God spoke to me and said, I want you to study grace.
4: De az utazásom előtti hétvégén azt mondta nekem Isten, hogy azt akarja, hogy a kegyelmet tanulmányozzam ezek helyett.
3: My first thought was, well, I've been preaching for 40 years, I think I understand grace.
4: Az első gondolatom az volt, hogy már 40 éve prédikálok, úgyhogy azt gondolom, hogy tudok valamit a kegyelemről.
3: But of course I obeyed.
4: De természetesen engedelmeskedtem.
3: And I've come to realize that God's grace really is amazing.
4: És eljutottam odáig, hogy rájöttem, hogy Isten kegyelme tényleg elképesztő.
3: And I believe it's something that as we receive, it makes the world of difference in how we live our Christian life.
4: És azt gondolom, hogy ha befogadjuk a kegyelmet, akkor egészen másképpen fogjuk a keresztény életet élni.
3: It's said that the greatest revolutions in Christianity don't come by discovering something new.
4: Azt olvassuk, hogy a kereszténység legnagyobb forradalmai nem úgy történnek, hogy felfedezünk valami újat.
3: But by taking something radical that's been there all the time.
4: Hanem úgy, hogy valamit radikálisan komolyan veszünk, ami egyébként mindig meg is volt.
3: And I think what happens is that when we get saved, we realize that it's God's grace extended to us.
4: És én azt gondolom, amikor üdvösséget nyerünk, akkor megértjük, hogy Isten a kegyelmét nyújtotta felénk.
3: We call that saving grace.
4: Ezt üdvözítő kegyelemnek hívjuk.
3: And then we move on in ourselves.
4: És utána mi magunk megyünk tovább az úton.
3: And we feel like we've been there with grace, we've received grace.
4: És úgy gondoljuk, hogy már találkoztunk a kegyelemmel, befogadtuk.
3: And it's easy for us to forget that the whole Christian life is grace.
4: És könnyen elfelejtjük, hogy az egész keresztény életünk kegyelem által van.
3: I'm convinced now that all is of grace.
4: Most már én meg vagyok győződve, hogy minden kegyelemből van.
3: And the song Amazing Grace really is true.
4: És valóban igaz az a dal, hogy megdöbbentő kegyelem.
3: Years ago when Alan Vincent came to our church the very first time.
4: Évekkel ezelőtt, amikor Alan Vincent először jött a gyülekezetünkbe.
3: I was all excited to hear a weekend about apostolic government and city taking.
4: Én nagyon lelkes voltam, hogy egész hétvégén majd az apostoli kormányzásról és a város elfoglalásáról fogok hallani.
3: But the very first thing Alan preached about was grace.
4: De Alan legelőször a kegyelemről prédikált nálunk.
3: In fact, the whole weekend he stayed on foundational topics.
4: Igazából egész hétvégén alaptémákról prédikált.
3: And we began to rediscover some things that I think we took for granted.
4: És újra elkezdtünk felfedezni néhány dolgot, amit addigra már természetesnek tekintettünk.
3: Living a Christian life without a full understanding of grace is like living on a hamster wheel.
4: Olyan, mint hogyha mókuskerékben élnénk, hogyha úgy éljük a keresztény életünket, hogy nem értjük meg a kegyelmet.
3: I assume that European hamsters are the same as American hamsters.
4: Azt gondolom, hogy az európai mókusok ugyanolyanok, mint az amerikai mókusok, noha az angol szó, hörcsögökről szól, tehát állandóan futnak,
3: they don't get anywhere,
4: nem jutnak ugyan sehova,
3: but they're happy to be busy.
4: De azért nagyon örülnek annak, hogy el vannak foglalva.
3: And Christianity without grace is like endless activity.
4: És a kereszténység kegyelem nélkül olyan, mint a végtelen tevékenykedés.
3: More and more principles for living.
4: Ez egyre
3: but not necessarily more fruit.
4: De nem nincs szükségszerűen több gyümölcsünk.
3: When we get sick of that kind of hype.
4: Amikor már belebetegszünk ebbe a nagy nyüzsgésbe és állandó adrenalinba, ami nagyon felszínes egyébként.
3: I think when we are tired of that,
4: azt gondolom, hogy amikor ebbe belefáradunk, akkor állunk kézen a kegyelemre.
3: Sometimes we need to be convinced of what we cannot do.
4: Néha meg kell győződnünk arról, amit nem tudunk megtenni.
3: Before we're ready to let God do what He wants in us.
4: Mielőtt engedni tudjuk, hogy Isten megtegye bennünk azt, amit ő akar.
3: Grace is amazing.
4: A kegyelem megdöbbentő.
3: Not only to save.
4: Nem csak a megvált az üdvösséghez.
3: But for every area of the Christian life beyond that.
4: Hanem ezen túlmenően a keresztény élet minden területéhez is.
3: Grace will free you.
4: A kegyelem felszabadít.
3: It will empower you.
4: Megerősít.
3: And it will change you.
4: És megváltoztat.
3: Many times we feel that changing is our job.
4: Sokszor úgy érezzük, hogy a megváltoztatás a mi dolgunk.
3: Now we are responsible to change.
4: Mi felelősek vagyunk a változásunkért.
3: But we can't change in ourselves.
4: De önmagunkban nem tudunk megváltozni.
3: But God wants to change us.
4: De Isten meg akar változtatni minket.
3: I think grace sounds too good to be true.
4: Azt gondolom, a kegyelem túl jól hangzik ahhoz, hogy igaz legyen.
3: And I think if it's preached correctly, it almost sounds like heresy.
4: És azt gondolom, hogy ha helyesen prédikálják, akkor majdnem eretnekségnek hangzik.
3: The first time I started to see the goodness of God about 8 years ago.
4: Amikor körülbelül 8 évvel ezelőtt először kezdtem meglátni Isten jóságát.
3: I heard that when Oral Roberts began to preach it, the theologians thought he was preaching heresy.
4: Arról azt hallottam, hogy amikor Oral Roberts elkezdett erről prédikálni, akkor a teológusok azt mondták róla, hogy eretnekséget tanít.
3: The fear is that if we tell people that God is good, they will take advantage of that.
4: Hogyha azt tanítjuk az embereknek, hogy Isten jó, akkor ők ezzel vissza fognak élni.
3: Well, my message to you today.
4: De ma az az üzenetem hozzátok.
3: I want you to take advantage of the grace of God.
4: Hogy én azt akarom, hogy használjátok ki Isten kegyelmét, jóságát.
3: Grace makes legalists nervous.
4: A kegyelem idegessé teszi a törvénykezőket.
3: But we should take advantage of the grace of God.
4: Mégis ki kell használnunk Isten kegyelmét és jóságát.
3: In John 1 verse 16.
4: A János 1:16-ban.
3: It says, for of his fullness we have all received.
4: Mert az ő teljességéből vettünk mindnyájan.
3: That's God's DNA, the fullness of God.
4: Ez Isten DNS-e, az ő teljessége.
3: We don't receive it infinitely like he is.
4: Nem olyan végtelen módon kapjuk mi ezt meg, amilyen ő.
3: But we receive everything of his fullness.
4: Hanem mindent megkapunk az ő teljességéből.
3: And grace upon grace.
4: Vagy mindent abból kapunk, kegyelmet kegyelemért.
3: The law was given through Moses.
4: Mert a törvény Mózes által adatott.
3: Grace and truth were realized through Jesus Christ.
4: A kegyelem pedig és az igazság Jézus Krisztus által lett.
3: It's important first that we acknowledge that the law was a gift from God.
4: Fontos, hogy először elismerjük, hogy a törvény Isten ajándéka volt.
3: At least in America, many Christians are quick to just dismiss the law.
4: Legalábbis Amerikában nagyon sok keresztény nagyon készségesen kidobja a
3: törvényt. It has no value to a New Testament Christian.
4: Mert megvannak arról győződve, hogy az újszövetségi keresztények életében nincs értéke a törvénynek.
3: But the Bible portrays the law as pure and perfect.
4: De a Biblia szerint a törvény tiszta és igaz, és tökéletes.
3: It says that it's our teacher.
4: Azt mondja a Biblia, hogy amit tanítom, ezt
3: kerül a törvény. Anything that's given to us from God, we must receive.
4: És mindent el kell fogadnunk, amit Isten ad nekünk.
3: The law gives us the standard.
4: A törvény mutatja meg, mi a mérőzsinór, mi a
3: communicates something about the heart of God.
4: És elmond valamit Isten szívéről is.
3: But also the law shows us our own inability.
4: De a törvény a saját képtelenségünket is megmutatja nekünk.
3: Which is why we needed Jesus Christ.
4: És ezért volt szükségünk Jézus Krisztusra.
3: So when Jesus comes, we receive truth and grace.
4: Tehát amikor Jézus Krisztus eljön, akkor igazságot és kegyelmet kapunk.
3: And we need both.
4: És mind a kettőre szükségünk van.
3: The Old Testament only can anticipate a day of grace.
4: Az Ószövetség még csak előre tekint a kegyelem napjára.
3: But it still reveals God as gracious.
4: De ennek ellenére Isten kegyelmesként mutatja be.
3: But when Jesus comes, then grace is manifested.
4: De amikor Jézus eljön, akkor megnyilvánul a kegyelem.
3: And it becomes power for us.
4: És erővé válik a számunkra.
3: We need to realize, first of all, that we are unable to meet God's standards in our own.
4: Mindenek előtt fel kell ismernünk, hogy Isten zsinór mértékének nem tudunk magunktól megfelelni.
3: And we realize that we don't deserve grace.
4: És arra is el kell jönnünk, hogy nem érdemeljük meg a kegyelmet.
3: One of our authors in the United States, his name is Mark Twain.
4: Mark Twain az egyik amerikai szerző.
3: He's not a theologian.
4: Ő nem teológus.
3: But he said that heaven is based on grace.
4: Hogy a menny az a kegyelmen alapszik.
3: If it was based on merit, your dog would get into heaven, but you wouldn't.
4: Hogyha az érdemen alapulna, akkor a kutyád a mennybe kerülne, de te nem.
3: But traditionally, we've defined grace as unmerited favor.
4: Hagyományosan a kegyelmet úgy határozzuk meg, mint ki nem érdemelt jó indulatot.
3: It's a good start definition, but it's not full.
4: Ez kezdésnek jó meghatározás, de nem mond el mindent.
3: It basically tells us that it's free.
4: Alapvetően azt mondja, hogy ingyenes a kegyelem.
3: But it doesn't tell us what it is.
4: De nem mondja, hogy mi is a kegyelem tulajdonképpen.
3: The best definition that I work with in grace is that it's God's ability.
4: Én leginkább a kegyelmet úgy határoznám meg, hogy Isten képessége.
3: God's ability working in us.
4: Isten képessége, ami bennünk működik.
3: To enable us to be and do His will.
4: Hogy képessé tegyen minket arra, hogy az ő akarata legyünk, és azt tegyük, amit ő akar.
3: It's not just that He treats us better than we deserve.
4: Nem csak arról van szó, hogy ő jobban bánik velünk, mint ahogy megérdemeljük.
3: It's better than we deserve. But He actually gives us the ability to do what He asks.
4: Hanem ő valójában megadja a képességet nekünk arra, hogy megtegyük, amire megkér minket.
3: God never asks us to be or do anything that He also will not give us what we need to do that.
4: Isten soha nem kér minket olyanra, hogy az legyünk, hogy azt tegyük, amire ő nem ad nekünk képességet lenni és tenni.
3: And I believe it's grace that enables us to get off the hamster wheel of
4: religion. És én hiszem, hogy a kegyelem tesz minket képessé arra, hogy kiszálljunk a vallásnak a mókuskerekéből.
3: Even spirit-filled Christians sometimes move from grace into living on their own strength.
4: Néha még szent szellemmel telt keresztények is kilépnek a kegyelemben élésből arra, hogy abba, hogy a saját erőfeszítéseik szerint éljenek. Mindjárt beszélünk majd erről többet.
3: But I believe that in order for us to be able to attract the lost,
4: de én hiszem, hogy ahhoz, hogy vonzani tudjuk az elveszetteket,
3: we have to be able to give them, yeah.
4: Képesnek kell lennünk arra.
3: In order for us to be able to attract the lost, we have to be gracious.
4: Kegyelmesnek kell lennünk.
3: We have to experience and have the grace of God ourselves.
4: Meg kell tapasztalnunk Isten kegyelmét kell, hogy nekünk is a életünkben meglegyen, és meg kell értenünk a kegyelmet, és utána tudjuk ezt átadni másoknak, bemutatni másoknak.
3: If I don't know grace personally, I'm not going to be able to extend grace.
4: Hogy ha én személyesen nem ismerem a kegyelmet, akkor nem leszek képes átadni másnak.
3: I find that graceless Christianity is very demanding.
4: Azt találtam, hogy nagyon követelőző és kemény a kegyelemmentes kereszténység.
3: And it's also powerless.
4: És erőtlen is.
3: We don't gain power by striving.
4: Nem úgy nyerünk erőt, hogy erőlködünk, küszködünk.
3: And we don't gain power by working more.
4: És nem úgy, hogy még többet dolgozunk rajta.
3: We gain power by receiving.
4: Hanem azáltal kapunk erőt, hogy befogadjuk, amit adnak.
3: The gospel is the power of God for salvation.
4: Az evangélium Isten ereje az üdvösségre.
3: And the Christian life is the power of God to enable us to do God's will.
4: És a keresztény élet valóban Isten erejét adja nekünk, ami képessé tesz minket az ő akaratára.
3: If we don't have that, then our gospel is not really good news.
4: Hogyha nincs bennünk ez a kegyelem, akkor az evangéliumunk nem jó hír.
3: We might be able to tell people that they're in sin and they need to repent.
4: Lehet, hogy el tudjuk mondani az embereknek, hogy bűnben vannak és meg kell térniük.
3: But it doesn't spread like good news does.
4: De mégsem úgy terjed, mint a jó hír, ez az üzenet.
3: The Greek word for grace is charis.
4: Charis a görög szó a kegyelemre.
3: And it means I'm glad.
4: Ami azt jelenti, hogy örülök, boldog vagyok.
3: Charis. Yeah. It means I'm glad.
4: Azt jelenti, hogy boldog vagyok.
3: Oh, I'm sorry. I thought you were waiting on me. Here in this verse, John says we receive grace upon grace.
4: Azt mondja, hogy kegyelemre kegyelmet kapunk.
3: So that means we receive grace.
4: Ami azt jelenti, hogy kapunk kegyelmet.
3: And then grace on top of grace.
4: Aztán ennek a kegyelemnek a tetejére kapunk még kegyelmet.
3: And more grace on top of grace.
4: Aztán mindennek a kegyelemnek a tetejére még kapunk kegyelmet.
3: And layers and layers of grace.
4: És kapjuk egymás után a kegyelem rétegeit.
3: Not just saving grace.
4: Nem csak az üdvözítő kegyelmet.
3: Grace is multifaceted.
4: A kegyelemnek sok oldala van.
3: And so, but many times we feel that we receive grace when we're saved.
4: Tehát nagyon sokszor azt hiszük, hogy akkor kapunk kegyelmet, amikor üdvösséget kapunk.
3: And that should be enough to last us the Christian life.
4: És ennek elégnek kéne lenni a keresztény életünk
3: egy végéig. We have to do our best.
4: És azon kívül meg kell tennünk a tőlünk telhető legjobbat azzal, amit kaptunk.
3: Here it says that we receive grace upon grace.
4: De itt azt olvassuk, hogy egymás tetejére kapjuk a kegyelem réteget.
3: I believe there are varying levels of grace.
4: Tehát különböző szintjei vannak a kegyelemnek,
3: én úgy hiszem. To continue to give it to us.
4: És Isten folyamatosan adni akarja nekünk ezeket a rétegeket.
3: This year I was looking at some new things that I feel God's asked me to do.
4: Idén úgy körülnéztem, néhány dolgot megfontoltam, új dolgokat, amiket úgy hiszem, hogy Isten akarja,
3: so hogy tegyek. Everything new that God asks us to do, he gives us a new grace.
4: Isten új kegyelmet ad mindenhez, minden új dologhoz, amire megkér minket, hogy tegyük meg.
3: And we receive the fullness of God through the grace that he gives us.
4: És Isten teljességét a kegyelem által kapjuk meg, amit ő ad nekünk.
3: So God needed to give us the law to show us what we were unable to do.
4: Tehát Istennek nekünk kellett adni a törvényt, hogy meglássuk, hogy mire vagyunk képtelenek.
3: And then Jesus comes and gives us grace.
4: Aztán eljött Jézus Krisztus és adott nekünk kegyelmet.
3: Our sin has brought a lot of lies into our lives.
4: A bűnünk nagyon sok hazugságot hozott az életünkbe.
3: And so Jesus has to restore our world view.
4: Ezért Jézusnak helyre kellett állítani a világképünket.
3: And then grace is ability.
4: És aztán tehát a kegyelem az képesség.
3: So this is what I need.
4: Erre van szükségem a következő.
3: I need the death of Jesus and the grace that comes through that. I need it every day.
4: Szükségem van Jézus halálára és az ezáltal jövő kegyelemre minden nap.
3: And I know this sounds simple.
4: Tudom, hogy ez egyszerűen hangzik.
3: But I believe that the whole Christian life is about Jesus Christ.
4: De én hiszem, hogy az egész keresztény élet Jézus Krisztusról szól.
3: It's not really about us.
4: Nem igazán rólunk.
3: We make it to be about us.
4: Mi úgy csinálunk, hogy rólunk
3: we
4: szóljon.
3: We even think that he makes it about us.
4: Sőt, mi még azt is gondoljuk, hogy Jézus
3: it's really
4: mi
3: about
4: rólunk,
3: him.
4: Mi miattunk csinálja
3: the word
4: az egészet,
3: Christian, the name pedig róla little szól. Christ.
4: A keresztény szó azt jelenti, hogy
3: and
4: kis
3: so
4: Krisztus.
3: What God wants to do, he wants to impart into us his attributes and power.
4: Tehát Isten az ő tulajdonságait és erejét belénk akarja plántálni.
3: And then we just live out his life.
4: És utána nekünk az ő életét kell élni.
3: So our whole life becomes a story of grace upon grace.
4: Tehát az egész életünk annak a története, hogy egyik rétegre kapjuk a másik réteg
3: every
4: kegyelmet.
3: Every new task.
4: Minden új feladathoz.
3: Every new calling.
4: Minden új elhíváshoz.
3: Every challenge.
4: Minden kihíváshoz.
3: Calls for grace.
4: Minden ilyesmihez kegyelem kell.
3: So we have to become receivers of grace.
4: Tehát a kegyelem befogadói leszünk.
3: I think that sometimes as Pentecostal Christians we begin to move into our own efforts.
4: Azt gondolom, hogy néha mi, mint pünkösdi keresztények, átmegyünk abba, hogy a saját erőfeszítéseinkből akarunk élni.
3: If we pray more,
4: ha többet imádkozunk,
3: if we fast more,
4: ha többet bőtölünk,
3: if we worship stronger,
4: hogyha jobban erőteljesebben imádjuk az Urat,
3: if we work harder,
4: hogyha keményebben dolgozunk,
3: we'll become more effective.
4: Akkor hatékonyabbak leszünk.
3: And those things we should all do.
4: És mindezt persze tennünk kell.
3: We could see them as a means of grace.
4: Ezeket láthatjuk a kegyelem eszközeiként.
3: But I believe that what enables us to accomplish what we do is grace itself.
4: De én azt hiszem, hogy maga a kegyelem az, ami képessé tesz minket annak elvégzésére, ami a dolgunk.
3: In Luke 2 verse 40.
4: A Lukács 2:40-ben
3: it says that Jesus grew and became strong in spirit.
4: Hogy Jézus növekedett és erősödött szellemben.
3: God was upon him.
4: És Isten kegyelme volt rajta.
3: Now Jesus never sinned.
4: Jézus soha nem vétkezett.
3: He didn't need saving grace.
4: Nem volt szüksége az üdvözítő kegyelemre.
3: So the grace that it's talking about is something different than the salvation grace.
4: Tehát itt másféle kegyelemről van szó, mint az üdvözítő kegyelem.
3: And if Jesus needed the grace of God, how much more do we?
4: És hogyha Jézusnak szüksége volt Isten kegyelmére, akkor mennyivel inkább van nekünk?
3: I believe that Jesus lived a sinless life because of grace.
4: Én hiszem, hogy a kegyelem miatt élt Jézus bűntelen életet.
3: Not because he was God.
4: Nem azért, mert Isten volt.
3: Jesus did everything he did on the earth as a man.
4: Jézus a földön mindent emberként tett.
3: All of his miracles.
4: Minden csodáját.
3: The love that and compassion that he had for people.
4: Az emberek iránti szeretete és könyörületessége
3: everything
4: is emiatt volt. Mindent, amit tett,
3: was the grace of God.
4: Isten kegyelme által tette.
3: So when he says the things that I do, you also will do.
4: Tehát amikor azt mondja, hogy amiket én teszek, azt ti is tenni fogjátok.
3: Even greater works.
4: Sőt, még nagyobb dolgokat is.
3: This is, gives us hope.
4: Ez reményt
3: ad. Because all we need to do is receive the grace of God.
4: Mert nekünk az egyetlen dolgunk az, hogy befogadjuk Isten kegyelmét.
3: We can do everything that we read about in the book of Acts if we can just simply receive the grace of God.
4: Ha egyszerűen befogadjuk Isten kegyelmét, mindent meg fogunk tudni tenni, amit az apostolok cselekedetei mond.
3: So we need more than saving grace.
4: Tehát többre van szükségünk az üdvözítő kegyelemnél.
3: In Ezekiel 36.
4: Az Ezekiel 36-ban.
3: Let's read 26 and 7.
4: Ezekiel 36-ban.
3: It says, moreover, I will give you a new heart and put a new spirit within you.
4: Azt mondja, hogy mi több, új szívet adok nektek, és új szellemet adok belétek.
3: And I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh.
4: És elveszem a testetekből a kőszívet, és hús szívet adok nektek.
3: And I will put my spirit within you.
4: És a szellememet belétek helyezem.
3: And cause you to walk in my statutes.
4: És elérem, hogy az én parancsaim szerint járjatok.
3: And you will be careful to observe my ordinances.
4: És alaposan be fogjátok tölteni,
3: now, who's doing all these things?
4: Az én rendeléseimet. Ki teszi mindezeket a dolgokat?
3: It doesn't command us to do anything.
4: Nem parancsol nekünk semmit itt Isten.
3: God is doing this.
4: Isten teszi mindezt.
3: He said, I'm going to put of myself
4: mondja,
3: in you.
4: Én önmagamat helyezem belétek.
3: And cause you.
4: És elérem, hogy
3: obey.
4: Engedelmeskedjetek.
3: And this is how I think the Christian life works.
4: Tehát így működik a keresztény élet.
3: Very simple.
4: Nagyon egyszerű.
3: Almost too good to be true.
4: Majdnem túl szép ahhoz, hogy igaz legyen.
3: But this is how we get there.
4: De mégis így jutunk a célig.
3: God's answer to our problem is simply His grace.
4: Isten válasza a problémánkra egyszerűen az ő kegyelme.
3: He changes our hearts.
4: Ő megváltoztatja a szívünket.
3: And then He changes our behavior.
4: Aztán a viselkedésünket is.
3: I believe that we already have the DNA of God within us.
4: Én hiszem, hogy már bennünk van Isten DNS-e.
3: Everything the Bible says about us is true.
4: Minden igaz, amit a Biblia mond rólunk.
3: But it's grace then that makes this DNA manifest.
4: De a kegyelem az, ami miatt megnyilvánulhat ezek
3: and
4: a tulajdonságok.
3: And so this fulfills the law in our lives.
4: És a kegyelem az, ami betölti a törvényt az életünkben.
3: And it makes us godly people.
4: És azt tesz minket Isten szerinti emberekké. Isten félő emberek.
3: Without grace,
4: kegyelem
3: dealing
4: nélkül,
3: with sin is basically sin management.
4: Alapvetően a bűnnel való leszámolás az csak bűnkezelés.
3: We have a problem with anger.
4: Hogyha problémánk van a haraggal,
3: we try to manage it.
4: Akkor megpróbáljuk kezelni ezt a haragot.
3: We take a class on how to manage it.
4: Elmegyünk egy tanfolyamra arról, hogy hogyan kell a haragot kezelni.
3: And we do our best.
4: Megteszünk a tőlünk telhető legjobbat.
3: But what God wants to do is He wants to change our hearts so we don't have that kind of unrighteous anger.
4: De Isten a szívünket akarja megváltoztatni, hogy ne legyen bennünk ilyen helytelen harag.
3: What is impossible for God, for man, is possible for God.
4: Ami lehetetlen az embernek, az lehetséges Istennek.
3: But what happens is we give up.
4: De az történik, hogy feladjuk.
3: We get saved and we're so happy that God is going to take us to heaven.
4: Üdvösséget kaptunk, és nagyon örülünk, hogy Isten a mennybe fog minket vinni.
3: And then we think the best we can do is hold on and do our best until Jesus comes.
4: Aztán azt gondoljuk, hogy a legtöbb, amit tőlünk telhet, az az, hogy kapaszkodunk, és mindent
3: and
4: megteszünk.
3: And by some amazing miracle, when Jesus comes,
4: jön.
3: All of a sudden we're going to be perfect.
4: És akkor egy csoda által, amikor Jézus visszajön, hirtelen mindannyian
3: tökéletessé
4: válunk.
3: We can't really expect anything better now.
4: Most igazából nem számíthatunk semmi jobbra.
3: We just have to do our best to manage what we have.
4: Csak meg kell tőlünk telhető legjobbat tenni azért, hogy kezeljük azt, amink van.
3: And I think that's why there's so many defeated Christians.
4: És azt gondolom, ezért van olyan sok vereséget szenvedett keresztény.
3: I believe it's grace that determines whether our Christian life will be one of joy and peace.
4: Én hiszem, hogy a kegyelem határozza meg, hogy a keresztény életünk az örömről és a békéről fog szólni.
3: And also one of rest.
4: És a nyugalomról.
3: Later in the week I want to talk to you
4: később
3: about
4: a héten
3: how that rest.
4: Beszélek nektek a nyugalomban levő Istenről.
3: I believe that grace determines whether we walk in victory or not.
4: De én hiszem, hogy a kegyelem határozza meg, hogy győzelemben élünk vagy nem.
3: Or whether we are the frustrated hamster on the wheel.
4: Vagy hogy mi vagyunk a frusztrált mókus a kerékben.
3: I don't want to live my life in the flesh.
4: Én nem akarok test szerint élni.
3: I want the grace of God to empower me.
4: Azt akarom, hogy Isten ereje, kegyelme adjon nekem erőt.
3: In 1 Corinthians 15, Paul talked about this very thing.
4: 15-ben pont erről van szó.
3: He says, by the grace of God, I am what I am.
4: Azt mondja, Isten kegyelme által vagyok, ami vagyok.
3: So here's Paul, one of the men that we hold as our example.
4: Az egyik olyan ember, akit példának tekintünk.
3: It's amazing what Paul accomplished in his life.
4: Egészen elképesztő, amit ő az életében elvégzett.
3: We still read his writings today.
4: Még
3: and we talk about the churches that he planted.
4: Beszélünk az általa alapított gyülekezetekről.
3: But Paul understood that it was the grace of God that enabled him to do that.
4: De Paul értette, hogy Isten kegyelme tette őt képessé mindennek elvégzésére, amit elvégzett.
3: He says the grace,
4: mondta,
3: God's grace towards me did not prove vain.
4: Nem bizonyult hiába valónak Isten irántam való kegyelme. Ezt
3: it's
4: mondja.
3: Possible for God to extend grace for us, but for it not to manifest in our life.
4: Isten adja nekünk a kegyelmet, de annak meg kell nyilvánulni az életünkben.
3: And Paul said, I labored even more than all of them, yet not I, but the grace of God with me.
4: És azt mondja itt Pál a tízes versben, sőt többet munkálkodtam, mint azok mindnyájan, de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Tehát Pál mindent kegyelem által tett.
3: This fits with humility that Don was talking about.
4: Ez összhangban van azzal az alázattal, amiről Don beszélt.
3: If we do it,
4: ha mi csináljuk a dolgokat,
3: we could boast.
4: Akkor dicsekedhetünk.
3: We could boast. But if it's the grace of God,
4: de ha Isten kegyelme az,
3: it excludes boasting.
4: Akkor ez kizárja a dicsekedést.
3: Because God did it.
4: Mert Isten tette.
3: It's amazing.
4: Megdöbbentő.
3: Everything that Paul did,
4: minden, amit Pál tett,
3: was a result of grace.
4: Minden a kegyelem eredménye volt.
3: I believe that God has called each of us in this room to make a tremendous difference in the coming harvest.
4: Én hiszem, hogy Isten mindnyájunkat, akik itt ülünk ebben a teremben ma, arra hívott el, hogy óriási munkát végezzünk a következő aratásban.
3: And we feel these great things that God wants us to step into.
4: És mi érezzük ezeket a nagy dolgokat, amiről Isten azt akarja, hogy beléjük lépjünk.
3: And it'll happen as we receive the grace of God.
4: És ahogy befogadjuk Isten kegyelmét, ez meg is fog történni.
3: Grace did not make Paul lazy.
4: A kegyelem nem lustává tette Pált.
3: It made him effective.
4: Hanem hatékonyá.
3: And what some are afraid of is that if you preach grace wrongly, that people will take advantage and they'll become lazy.
4: Némelyek attól félnek, hogyha ilyen radikálisan prédikálunk a kegyelemről, akkor az emberek el fognak lustulni.
3: See, I think when Christians become lazy when they hear a message grace, they've not really received grace.
4: De én azt gondolom, hogyha azok a keresztények, akik a kegyelemről hallanak, lustává válnak, ők igazából nem kegyelmet kaptak.
3: They're using it for their own license and their own reason.
4: Hanem a saját céljaikra és a saját az engedékenységre
3: használják önmagukkal szemben. Paul says in Colossians that Christ is all and in all.
4: Azt mondja Pál a Kolossi levélben, hogy Krisztus minden mindenekben.
3: That needs to become our definition of the Christian life.
4: Így kell meghatároznunk a keresztény életet.
3: It really is about Jesus.
4: Az egész igazából Jézusról szól.
3: In Galatians 2, Paul says, I do not nullify the grace of God.
4: Hogy én nem teszem semmissé Isten kegyelmét.
3: That word nullify means to frustrate.
4: Nem hiúsítom meg Isten kegyelmét.
3: To make of
4: nem
3: no
4: törlöm
3: effect.
4: El. Nem teszem hatástalanná, azt jelenti.
3: He says, I do not nullify
4: azt
3: the
4: mondja,
3: grace of God.
4: Én nem törlöm el, nem teszem semmi se Isten kegyelmét.
3: For if righteousness comes through the law, then Christ died needlessly.
4: Mert hogyha az igaz lelkűség a törvény által van, akkor Krisztus fölöslegesen halt meg.
3: So how much of what we are doing
4: tehát abból, amit csinálunk,
3: doesn't depend on the death of Christ.
4: Mennyi fű az, ami Krisztus halálától függ?
3: I've come to the conclusion that I need the death and resurrection of Jesus every day.
4: Én arra a következtetésre jutottam, hogy Jézus halálára és feltámadására minden nap szükségem van.
3: And our righteousness must either come from our works or his.
4: Az igaz lelkűségünknek vagy a saját cselekedeteinkből kell fogadnia, vagy az övéből.
3: It can't be a combination.
4: Nem lehet a kettőből együtt.
3: It can't be God plus what we can do.
4: Nem lehet Isten plusz, amit mi tudunk megtenni.
3: It's never our best plus a little help from God to get us over the difficulty.
4: A nehézségen soha nem, a mi képességeink plusz egy kis isteni segítség.
3: It's either all God or all us.
4: Vagy minden Istentől van, vagy minden tőlünk
3: van.
4: Grace. És szükségünk van a kenyelemre.
3: I think that if we attempt it in our flesh, then we nullify the grace of God.
4: Azt gondolom, hogy a test szerint próbálkozunk, akkor ezzel semlegesítjük Isten kegyelmét.
3: It frustrates God.
4: És ez megkívülő élmény Istennek. Mert Isten azt mondja, hogy én meg akartalak változtatni.
3: I want to empower you to do all the things that I've asked you to do.
4: Erőt akarok neked adni mindannak az elvégzésére, amire megkérlek.
3: But you seem bent on trying to do it yourself.
4: De úgy tűnik, hogy te állandóan magad próbálod ezt elintézni.
3: It's like a little 2-year-old child.
4: Ez olyan, mint egy kis 2 éves gyerek.
3: Who insists on doing something themselves?
4: Aki ragaszkodik ahhoz, hogy majd ő megcsinálja.
3: Because they want to prove that they can do it.
4: Mert meg akarja bizonyítani, hogy képes
3: and
4: rá.
3: We have to become good receivers.
4: De nekünk jó befogadóknak kell lennünk.
3: Later on in the book of Galatians,
4: később a Galata levélben,
3: Paul says,
4: Pál
3: this
4: mondja,
3: is the only thing that I want to find out from you.
4: Ez az egyetlen dolog, amit meg akarok tudni tőletek.
3: Did you receive the Spirit by the works of the law or by hearing with faith?
4: A törvény cselekedeteiből kaptátok ki a szellemet, vagy a hit hallásából?
3: So how did you receive the Holy Spirit?
4: Tehát hogyan kaptátok a Szent Szellemet?
3: You just received it.
4: Csak megkaptátok,
3: did you,
4: nem?
3: Did you work for it?
4: Dolgoztatok érte?
3: Did you qualify for it?
4: Megfeleltetek a követelményeknek?
3: Sometimes Pentecostals think that they can generate the Holy Spirit.
4: Néha a pünkösdők azt gondolják, hogy fel tudják gerjeszteni a Szent Szellemet.
3: By pushing and pushing and working and
4: azáltal,
3: working.
4: Azáltal, hogy nyomulnak, dolgoznak.
3: Sometimes it's nothing more than human hype.
4: Néha ez csupán emberi lelkesedés és adrenalin.
3: He says, are you so foolish, having begun by the Spirit, are you now being perfected
4: azt
3: by the
4: mondja,
3: flesh?
4: Ennyire esztelenek vagytok, amit szellemben kezdtetek el, most testben fejeznétek be.
3: This is typically what happens to us.
4: Tipikusan ez történik velünk.
3: I remember the easiness of the Christian life when I was first born again.
4: Emlékszem, amikor újjászülettem, rögtön utána annyira könnyű volt a keresztény élet.
3: God treated me amazing.
4: Isten elképesztően bánt velem.
3: And then as I matured, I began to feel like it's sort of my responsibility now.
4: Elkezdtem azt érezni, hogy most már én vagyok a felelős a dologért.
3: And you can move out of grace into our own efforts when we do that.
4: Ki lehet lépni a kegyelemből, belépni a saját erőfeszítéseinkbe.
3: So Paul's saying, why, after receiving the Holy Spirit, would you return to doing this in the flesh?
4: Tehát azt mondja Pál, hogy miután megkaptátok a Szent Szellemet, miért térnétek vissza a test szerinti dolgokhoz?
3: And why, when it's free, would you begin to want to qualify for it?
4: És hogyha ez ingyen van, akkor miért akartok megfelelni egy szintnek?
3: And just like earthly sons and daughters,
4: ahogy a földi gyerekeink,
3: sometimes we continue to try to prove ourselves to God for His affection.
4: Néha folyamatosan megpróbálunk bizonyítani Isten előtt, hogy szeressen minket.
3: There is nothing that we can do to make God love us more.
4: Semmit sem tehetünk azért, hogy Isten jobban szeressen minket.
3: He loves us perfectly.
4: Ő tökéletesen szeret minket.
3: There's also nothing that we can do that will cause Him to love us less.
4: És olyat sem tudunk tenni, amitől kevésbé szeretne.
3: I'm not saying there's no sin.
4: Nem azt mondom, hogy nincs olyan, hogy bűn.
3: I'm not saying that sin is not important. But God's love never changes.
4: De Isten szeretete soha nem változik.
3: So this need to prove ourselves to Him.
4: Tehát ez, hogy bizonyítani akarunk előtte.
3: This need to work in our own strength.
4: Ez, hogy a saját erőnkben kell, hogy működjünk.
3: Is a lie that's been programmed into our brain.
4: Ez egy olyan hazugság, ami be van táplálva az agyunkba.
3: I want to begin to just receive strength from the Lord.
4: Én egyszerűen el akarok kezdeni úgy élni, hogy erőt kapok az Úrtól.
3: We don't want to be strong in our own power, but we want to be
4: nem a
3: strong in His strength.
4: Erőnkkel akarunk erősek lenni, hanem az ő erejével.
3: In the power of His might.
4: És az ő hatalmának erejében.
3: That's sort of my goal this year.
4: Ebben az évben ez tulajdonképpen egy ilyen célom.
3: Is to begin to walk in a new grace.
4: Hogy elkezdjek új kegyelemben élni.
3: Let me just pray with you. Our time has come to an end.
4: Most már befejeződött az időm, úgyhogy imádkozunk.
3: I'll talk more about grace later in the week.
4: Majd később a héten még beszélek a kegyelemről.
3: But I want to challenge you.
4: De szeretnék kihívást intézni.
3: The Christian life can be one of rest.
4: A keresztény élet lehet a nyugalom időszaka.
3: It would be a lot easier lived in grace.
4: Sokkal könnyebb lenne, hogyha kegyelemben élnénk.
3: And it's very frustrating living it by ourselves.
4: Nagyon frusztráló, amikor magunkban, a saját erőnkből élünk.
3: Let's pray.
4: Imádkozzunk.
3: Father, I want to thank you for your amazing grace.
4: Atyám, meg akarom köszönni neked a megdöbbentő kegyelmedet.
3: I ask you to give us revelation of it.
4: Kérlek, hogy adj nekünk erről kijelentést.
3: Make it for us.
4: Hát erőnkben kell, hogy működjünk.
3: It is a lie that's been programmed into our brain.
4: Ez egy olyan hazugság, ami be van táplálva az agyunkba.
3: I want to begin to just receive strength from the Lord.
4: Én egyszerűen el akarok kezdeni úgy élni, hogy erőt kapok az Úrtól.
3: We don't want to be strong in our own power, but we want to be
4: nem a
3: strong in His strength.
4: Erőnkkel akarunk erősek lenni, hanem az ő erejével.
3: In the power of His might.
4: És az ő hatalmának erejében.
3: That's sort of my goal this year.
4: Ebben az évben ez tulajdonképpen egy ilyen célom.
3: Is to begin to walk in a new grace.
4: Hogy elkezdjek új kegyelemben élni.
3: Let me just pray with you. Our time has come to an end.
4: Most már befejeződött az időm, úgyhogy imádkozunk.
3: I'll talk more about grace later in the week.
4: Majd később a héten még beszélek a kegyelemről.
3: But I want to challenge you.
4: De szeretnék kihívást intézni.
3: The Christian life can be one of rest.
4: A keresztény élet lehet a nyugalom időszaka.
3: It would be a lot easier lived
4: sokkal
3: in grace.
4: Könnyebb lenne, hogyha kegyelemben élnénk.
3: And it's very frustrating living it by ourselves.
4: Nagyon frusztráló, amikor magunkban, a saját erőnkből élünk.
3: Let's pray.
4: Imádkozzunk.
3: Father, I want to thank you for your amazing grace.
4: Atyám, meg akarom köszönni neked a megdöbbentő kegyelmedet.
3: I ask you to give us revelation of it.
4: Kérlek, hogy adj nekünk erről kijelentést.

0: And to walk in a new grace.
1: Hogy elkezdjek új kegyelemben élni.
0: Let me just pray with you. Our time has come to an end.
1: Most már befejeződött az időm, úgyhogy imádkozunk.
0: I'll talk more about grace later in the week.
1: Majd később a héten még beszélek a kegyelemről.
0: But I want to challenge you.
1: De szeretnék kihívást intézni.
0: The Christian life can be one of rest.
1: A keresztény élet lehet a nyugalom időszaka.
0: It would be a lot easier lived in grace.
1: Sokkal könnyebb lenne, hogyha kegyelemben élnénk.
0: And it's very frustrating living it by ourselves.
1: Nagyon frusztráló, amikor magunkban, a saját erőnkből élünk.
0: Let's pray.
1: Imádkozzunk.
0: Father, I want to thank you for your amazing grace.
1: Atyám, meg akarom köszönni neked a megdöbbentő kegyelmedet.
0: I ask you to give us revelation of it.
1: Kérlek, hogy adj nekünk erről kijelentést.
0: Make it for us to go beyond a word or a concept.
1: Segíts, hogy ez ne csak egy üzenet vagy egy fogalom legyen a számunkra.
0: We want to experience it.
1: Át akarjuk élni.
0: And we want the grace upon grace that your scripture promises.
1: És akarjuk kapni a kegyelem egy rétegeit egymás tetejére, ahogy
0: a for each person here that's struggling with a challenge.
1: És nem akarunk küzdködni a kihívásokkal.
0: Being a parent or a spouse.
1: Mint vagyunk ugye házas felek, szülők.
0: Leading a church.
1: Vagy gyülekezetet vezetünk.
0: Managing a business.
1: Vagy egy vállalkozást vezetünk.
0: We acknowledge our inability
1: to
0: serve you properly without your grace.
1: Hogy képtelenek vagyunk téged a megfelelő módon szolgálni a kegyelmed nélkül.
0: We want you to manifest your grace in our lives.
1: És azt akarjuk, hogy nyilvánítsd meg a kegyelmedet az életünkben.
0: And then all of your characteristics.
1: És utána minden tulajdonságod.
0: And all of your will.
1: És minden akaratod.
0: Can become a reality.
1: Megvalósulhat.
0: Amen.
1: Amen. Amen.

0: Amen. Amen.
1: Amen. Amen. Amen.
0: I really want to re-emphasize this. This definition that the grace is God's ability.
1: Újra szeretném hangsúlyozni ezt a meghatározást, hogy a kegyelem Isten képessége.
0: And if I go back to the picture of this stream out of Ezekiel 47
1: that I gave you. Ehhez a képhez a folyóról, az Ezekiel 47-ből, amiről beszéltem.
0: And having your feet in the stream of the Holy Spirit.
1: És ahhoz, hogy benne van a lábatok a Szent Szellem folyójában.
0: Grace is also an ability to literally in reality absorb the attributes of God.
1: A kegyelem adja a képességet arra is, hogy Isten tulajdonságait beszívjuk és beépítsük a saját lényünkbe.
0: And then kind of out of this ability manifest him.
1: És utána ebből a képességből kiindulva nyilvánítsuk meg, mutassuk meg őt.
0: Also, you know, I was yesterday after dawn finished.
1: Tudjátok, tegnap miután Don befejezte.
0: Yesterday after dawn finished to speak.
1: Befejezte a tanítást.
0: And even today I became aware, wow, I didn't really properly introduce Don.
1: És ma is rájöttem, hogy nem mutattam be Don-t a megfelelő módon.
0: I did not properly introduce Don to you. Or I didn't properly introduce Barry.
1: És nem a megfelelő módon mutattam meg benektek Barry-t sem.
0: And I will probably not introduce Mark properly to you.
1: És valószínűleg Markot sem fogom a megfelelő módon bemutatni nektek.
0: You know what we used to do?
1: Tudjátok, mit csináltunk régebben?
0: We were saying, oh, this is a great man of God.
1: Azt mondtuk, ez Isten hatalmas embere.
0: Has a great work.
1: Nagyszerű munkát végez, nagy méretű munkát.
0: Serves in two-digit number of nations.
1: Kétjegyű számmal írható le, hogy hány országban
0: serves
1: szolgál.
0: An x-digit number of churches.
1: Akárhány számjegyel mondható el, hogy hány gyülekezetben szolgál.
0: But I felt we need to get away from that.
1: De most azt érzem, hogy abba kell ezt hagynunk.
0: You know how we should be introduced?
1: Tudjátok, hogyan kéne, hogy bemutassanak minket?

0: Don Barry Mark.
1: He is the man where Christ is deeply at work.
0: Olyan ember, akiben Krisztus mérehatóan dolgozik.
1: Amen. They are men that God has in the squeezer so that his
0: olyan
1: attributes
0: ők,
1: are squeezed out, are squeezed into them and out of them.
0: Olyan emberek, akik benne vannak a présben, és Isten préseli őket, hogy kijöjjenek belőlük dolgok, és az ő tulajdonságai menjenek beléjük.
1: His attributes are coming, becoming visible.
0: Tehát, hogy egyre inkább Isten tulajdonságai legyenek láthatók bennük.
1: And that should be our strife. You know, many of
0: you erre kell törekednünk.
1: Have
0: tudjátok,
1: great works.
0: Sokatok végez nagy munkát.
1: But you know the real work.
0: De tudjátok, a valódi munka
1: is showing the attribute of Christ in your life.
0: Az az, amikor az életedben megmutatkoznak Krisztus tulajdonságai.
1: So I will not recognize the size of your work anymore.
0: Tehát most már nem fogok beszélni arról, hogy mekkora munkát végeztek.
1: I will say, wow, the attribute of Christ
0: is really
1: shown forth in your life.
0: Hú, Krisztus tulajdonságai tényleg nagyon látszanak az életedben.
1: I can see that grace is operating in that life.
0: Látom, hogy a kegyelem működik ebben az életben.
1: I see somehow this person became able to do things in expressing the attributes of God that was not there before.
0: Látom, hogy ez az ember valóban most már képes olyan dolgokat elvégezni, amelyek jobban mutatják Isten tulajdonságait az életében, mint korábban.
1: Are you catching things?
0: Értitek? Leesnek nálatok a tantuszok ezekről a dolgokról?
1: Who wants to be in a hamster's wheel?
0: Ki akar mókuskerékben futni?
1: Who wants to be to live a life where somebody says, pray more, teach more, worship more?
0: Ki akar úgy élni, hogy állandóan azt mondják nektek, hogy imádkozz többet, taníts többet, dicsőíts többet?
1: Yeah, get into the stream.
0: Menj be a folyóba.
1: Absorb.
0: És szívd magadba.
1: Make it your main goal.
0: Ez legyen a fő célod.
1: That the manifestation of the attributes of God are showing through your life.
0: Hogy Isten tulajdonságai megnyilvánuljanak az életeden keresztül.
1: Amen.
0: Amen.
1: We're gonna have a 30 minutes break.
0: Lesz egy 30 perc.
2: Elhangzott Barry Whistler Isten kegyelme című tanítása.
3: Ez volt a hitünk alapjai.
4: Hitünk alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sanszműsor.

감사합니다.

0: Come on, Mr. Ron Canoli.
1: Nagyon köszönjük, hogy velünk voltatok ezen az estén, köszönjük, hogy eljöttetek, köszönjük, hogy Isten jelenlétében vagytok velünk együtt, és magasztalhatjuk a királyok királyát. Köszöntjük azokat, akik ma bejöttek Isten királyságába, legyetek nagyon megáldva, keressetek meg bennünket, helyi gyülekezeteket is, szívesen segítünk, hogyan tudtok tovább menni Isten királyságában. Köszönjük nektek ezt az estét, hiszen együtt dicsértünk itt az Urat, az ő jelenlétébe, és még egy lassú, régi énekkel azért elköszönünk tőletek, azért a biztonság kedvéért.

0: here. He's been real good. Yes, he has. How many of y'all know he's really been good? And I found out that no matter what's happening, the Lord is my refuge. He is my strength, a very present help in trouble. How many of you know he's your refuge tonight? Look at your neighbor and tell him, he is my refuge. He is my strength. He's a very present help in trouble. Come on, let's praise him in here.
1: És most, szakértünk válaszol. Következik Életképek Tínédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tínédzser Ország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
2: Feri, köszöntelek itt a stúdióban.
3: Én is köszöntöm a kedves rádióhallgatókat.
2: És két vendégünket is köszöntöm, Csonó Rolandot, aki iskola lelkész, és Bányik Rolandot, aki börtön misszionáriusként tevékenykedik. Az iskolai erőszak, illetve iskolai bántalmazás volt az elmúlt rovatban a témánk. Megígértük, hogy ott folytatjuk, hogy vajon hogyan kell kezelnünk a bántalmazót, vagy a bántalmazó gyermeket, de előtte beszéljünk még egy kicsit a tünetekről. Roland, te iskola lelkészként dolgozol, de gyerekkorodban téged is bántalmaztak, és azt mesélted nekem egyszer, hogy voltak neked is konkrét tüneteid.
4: Igen, nekem is. Én minden hétvégén hánytam. Annyira sok feszültség jött föl bennem a hét közben, hogy minden péntek este az volt a műsor, hogy én mire hazérek a suliból, végighánytam.
2: És keresték, hogy mi a problémát, hogy biztos beteg vagy? Vagy mi,
4: nem tudtuk, nem tudtuk sokáig, hogy mi a probléma, azt hittük, hogy elfáradtam. És közben kiderült, hogy nem a fáradtságtól hánytam, hanem a belső felgyülemlet stressztől. Nyilván ez, megmondom őszintén, nekem keresztény családom van, keresztény háttérből jövök, és ezt Isten mutatta meg édesanyámnak, hogy én azért hányok, mert olyan feszültség és olyan stresszben vagyok az iskolában, ami miatt hányok minden egyes hétvégén.
2: És akkor utána ő segített abban, vagy ő utána ment annak, utána ment, hogy igen, mi a probléma, és hogy te egy bántalmazott gyermek vagy?
4: Ilyen szinten igen. Uh-huh. Igen, hogyha így értelmezik, akkor igen.
2: És akkor mi következett? Egyébként csak akkor már tudjuk.
4: Nem fizikálisan meg, hogy... voltam, aha, bántalmazott, értem, hanem lelkileg, aha, voltam bántalmazott. Elbeszélgetett az igazgatónővel, anyukám elbeszélgetett a tanári karral, az anyukám elmondta, hogy milyen háttérből jövök, hogy engem hogyan lehet kezelni, és a többi, és utána elsimultak a dolgok, és így azóta úgy egész jól el vagyok.
2: Tehát tulajdonképpen, hogyha a szülő, tehát van olyan bántalmazott gyermek eset, hogyha a szülő tényleg kellemesen, gondolom, és nem feltétlenül rátörve az ajtót, elbeszélget.
4: Nem rájuk döntötte az asztalt, igen, hanem csak, hogy elmondta, hogy milyen csomaggal érkeztem.
2: Aha, mert hogy te állami intézményben és nevelő otthonban kezdted először, igen, és igen, utána nevelő szülőköz került.
3: Megkülönböztethetnénk a bántalmazás helyszíne alapján, beszéltünk családon belüli bántalmazásról, vagy családon belüli erőszakról, amikor családtag vagy családhoz közel álló személy veszi át az agresszor szerepét, és ennek nagyon sokszor a gyerek vagy a gyengebbék, nem a feleség az elszenvedője, bár olyan itt is hallottam, amikor a feleség a bántalmazó, és van már bántalmazott férje klubja is, bármilyen hatalmi helyzet játszma elindul, hogy én többet keresek, mint te, erősebb vagyok, mint te, jobb vagyok, mint te. Tehát ez a hatalmi játszmából indul a bántalmazó és a bántalmazott közötti kapcsolat, és annyira kódependens ez a kapcsolat, hogy a bántalmazó és a bántalmazott, amíg benne marad ebbe a kapcsolatba, addig ők tudják ezt a táncot közösen játszani. Hogyha az iskolai területre megy ez az erőszak, akkor beszélünk iskolai erőszakról. Van olyan, hogy a diákok szórakoznak egymással, van olyan, hogy a tanár cikiz akár a diákot, és van olyan, hogy az otthonról hozott feszültséget, vagy a játékból, az online játékból hozott feszültséget a diák vagy a tanár felé, vagy a diák társai felé éli meg, és voltam olyan iskolában is tanítottam, ahol azt mondták, hogy nálunk a tanár volt bántalmazott a diák részéről.
2: Aha, wow.
3: Hát ez nem volt annyira wow, de értem
2: de,
3: a
2: wow-dat. Igen, igen, igen. De hogy ilyen is van.
3: Voltunk olyan iskolában, ahol kamerák voltak, mert azzal próbálták biztosítani legalább a belső berendezéseknek a biztonságát, vagy a tanárnak az épségét. De mentem be olyan iskolába, ahol fémdetektoron kellett átmenni, mert azt mondták, hogy a kést és egyéb eszközöket így tudják kiszűrni. fejlődni a diákoktól, és ez nem film, nem távol az Egyesült Államok, hanem Magyarországon lévő iskolában konkrétan van ilyen helyzet.
2: És a mobiltelefonokra visszatérve, vagy a rögzítésre, hát az egy külön történet, nem tudom Roland, hogy iskola lelkészként találkozol-e azzal, mondjuk egy kis település általános iskolájában, vagy iskola lelkész, hogy már mobillal fölvesznek bármilyen jeleneted is a diákok. Vagy elvesztik a mobiltelefont sok helyen, ugye már.
4: Nálunk az a rendszer, hogy el van véve reggel, ahogy megérkeznek az iskola épületében, le kell adni.
2: Igen, de sok helyen egyébként szünetben visszaadják.
3: Nem
2: tehát adják, ott is
3: Adott szaktanár kérheti ki külön igazgatói engedéllyel, de akkor a macera, hogy már a legtöbb tanár nem is él ezzel a lehetőséggel.
2: Igen, de egyébként parkban, bárhol máshol suli után.
4: Ahogy megoldják, mert visznek másik telefont a
2: zsebükben.
4: Egy kamut leadnak, és az eredetit meg otthon, vagy a táska mélyén, vagy a zsebükben, vagy valahol.
2: A legfontosabb talán az, hogy mindenképpen valahogy akkor föl kell ismerni azt, hogy a gyerekemnek mi a problémája. Bányik Rolandhoz fordulok, te is a múltkor megbeszéltük, hogy te is voltál bántalmazott, és hogy te úgy kerekedtél ezen felül, hogy akkor azt mondtad, hogy visszaadod, és egy erőszakos stílust vettél fel tulajdonképpen.
5: Igen, nekem hiányzott az a családi háttér, a biztonság, tehát igazából egyik pólusnál sem találtam biztonságot, ezért én elhatároztam, hogy inkább azokhoz tartozom majd, akik menők, mert szememben ők menőbbek voltak, és elkezdtem így viselkedni. Tehát én nem azért bántalmaztam másokat, akár verbálisan, akár lelkileg, akár fizikai módon, mert nekem ez jól esett. Egy idő után már jól esett, de ebben volt egy megfelelés. Tehát volt, úgy éreztem, hogy feljebb léptem a ranglétán egyet a menők közé.
2: De az iskola éveid alatt felismerte ezt bárki is, vagy egyszerűen csak túléltek téged?
5: Csak túléltek.
2: Aha, tehát nem ismerték akkor még ezt föl, hogy neked mi a probléma. Féltek tőled?
5: Igen. Igen. Főleg már középiskolában, igen. Ott már olyan voltam.
2: Mit tudnál most azoknak tanácsolni, akik esetleg azzal szembesülnek, hogy az ő gyermekükkel szemben egy legyen fiú, legyen fiú, rendszeresen erőszakosan lép fel. Mi a szülőnek az első kérése általában? Intézzék el, hogy ne egy padban üljön, ne egy osztályban üljön, távolítsák el a gyerekemtől. Nem ez a megoldás?
5: Nem, szerintem nem, de semmiképpen az sem, amit én kaptam a nagypapámtól, hogy védjem meg magam, és jól megvert, hogyha nem védtem meg magam. Hát ez sem volt. Szerintem a szeretet. Tehát én azt gondolom, hogy ha van valaki, aki nagyon szeret, aki ezen átsegít engem, beszélget velem, elfogad, tanácsol és jó tanácsokat ad, akkor az ember meg tudja tanulni, kezelni ezeket a problémákat. Tehát ezekből ki lehet talán lépni.
2: De most azt mondod, hogy mondjuk az erőszakos fiú felé szeretettel fordul.
5: Én meg vagyok róla győződve, hogy a szeretet megváltoztatja az embereknek az életét. Nincsen más eszköz. A bántalmazóknak a nagy része, tehát azok, akikhez én utána kapcsolódtam, vagy csapódtam, ugyanolyan utca gyerekek voltak, mint amilyen én voltam. Tehát valami nem volt rendben. Általában alkoholista szülő, vagy börtönben lévő szülő, vagy éppen olyan, hogy reggeltől estig dolgoztak, és a gyerek magára volt hagyva. És ezzel tekintette magát értékesnek. Lehet, hogy a tanulmányai nem tudott érvényesülni, vagy sehol nem dicsérték. Egyedül ez az egy dolog volt, amivel ő különnek tudta magát érezni.
3: Nem tudta megnyerni a matek versenyt, de arról, hogy mindenki róla beszélt, hogy hogyan megverte
5: hogy a tech verseny nem úgy megnyerni. Tehát ez így.
3: És azt is látjuk nagyon sokszor így a gyerkőcöknél, hogy mindenki szeretne, hogy valamiben beszéljenek rólam, valamiben valamit elérjek. És hogyha ez az agresszivitás, akkor abban tudok. És vagy passzív agresszióról beszélünk, hogy én elszenvedője vagyok az agresszivitásnak, de nagyon érdekes, hogy találkozunk olyanokkal is, akik csak felbújtói. És azt mondják, hogy te csináld meg, és ő az ész, és a másik az erőt képviseli.
4: Látom. Ez a legrosszabb.
2: Igen, látom rólad, hogy itt tudnám mesélni. Lehet, hogy még egy rovatot kell majd ennek a témának szentelnünk. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok és beszélgettünk erről, és csak egy végszó, mert nagyon fontos dolgot mondtál, azt gondolom, Roland, a szeretettel. De ezt hogyan tudjuk megfogni? Mi szülők? Értem, hogy szeretettel kéne az erőszakos fiúhoz hozzányúlni, de hogyan? Egy végszót tudnátok ezzel kapcsolatban mondani.
5: Töltsön vele időt. Beszélgessen, érdeklődjön, érdekelje, dicsérje. Én ezeket tudnám felsorolni. Szerintem ezek
2: az erőszakos fiút, ez nagyon nehéz dolog.
5: Nagyon, igen. Itt egy kicsit túl kell látni. Tehát, hogyha a saját gyermekem erőszakos, nekem akkor is a kincset kell benne valahogy meglátnom. És amit látni szeretnék, hogy amilyen ő legyen, erre kell összpontosítani.
4: És ölelje meg. A fiúk vágynak az ölelésre. Az apa atyai ölelésre, meg az anyai ölelésre, érintésre. Titkolják, mert kemények vagyunk, és de belül sír a szívük, hogy valaki ölelje meg őket, és szeresse őket. Tapasztalat.
3: Ne kapjon cifra kabátot, mint József. Mert amikor a saját apja a saját gyerekei ellen megkülönböztetett módon nyilvánítja ki a szeretetet a családban, az ok lesz arra, hogy a testvérek gyűlöljék egymást, vagy ok lesz arra is, hogy az, aki megkülönböztetett szeretetet kap, az úgy érezze, hogy ő több, mint a másik. És Jézus pedig annyira egyszerű lett, hogy teljesen kiszolgáltatottá vált, ő lett az erőszak áldozatává, azért, hogy mindent, aki erőszak áldozata volt valamikor is, azokat meggyógyítsa, helyreállítsa, és azt mondta Jézus, hogy én azért jöttem, hogy az összetört szívű embert megépítsem, meggyógyítsam. Én azt gondolom, hogy ha valakinek az életébe belép a hit, akkor belép a könyörület is.
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltatok.
1: Szakértőnk válaszolt. Életképek tínédzser országból, Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sanszt műsorán.
2: A következő percekben házasság és gyereknevelés című tanítássorozat harmadik részét hallhatjuk, melyben Nemes Pál a párválasztásról beszél.
3: Egy olyan témáról szeretnék beszélni, ami keveseknek adatik meg, hogy többször is jól csinálják. Ez a párválasztás. Mert ha második házasságod van, vagy harmadik, akkor valószínű, hogy nagy valószínűséggel rosszul csináltad az elsőt. Kivéve keveseket, mint például engem is, aki kétszer is jól döntöttem. Az első feleségem az több mint 10 évig voltunk házasok, utána ő elköltözött az Úrhoz, és utána a Katival vagyunk már 17 éves házasok. Ez már a 18. éve, hogy házasok vagyunk. De a választás az a házasságkötés előtt történt. Tehát nem úgy történt a jó választás, hogy kipróbáltam, és akkor azt mondtam, hogy ez igen jó, akkor mehet, hanem fordítva, hogy először döntöttem, választottam, döntött, és ő is azt mondta, hogy jó, és választott, és akkor utána összeházasodtunk, és akkor azt mondtuk, hogy ez igen jó. És az a helyzet, hogy egyre jobb. Igyekszek beleférni az időbe. Azért is kértem, hogy így legyen a fordítás, mert így nekem több időm van, mint a többieknek, mert nem kell mindig megállnom a fordítás, megvárni, hogy Csilla meg lefordítja, és akkor így nekem dupla annyi időm van tulajdonképpen, mint nektek. De ez azért is nagyon fontos, mert ha a választást elszúrod, akkor utána már csak reparálni lehet az egészen, meg javítgatni. Természetesen nem akarom lebecsülni a többi témát, de az a helyzet, hogy a házasság, hogy jó legyen, jó kell választani. Ezt tudni. Amen. 1 Királyok 3.9. Néhány biblia verset is át fogunk nézni. A Csillának odaadtam, hogy a vázlatot, hogy mi van úgy, hogy fogja tudni jól követni. Nem fogunk minden biblia verset átnézni azért, amit oda fölírtam, úgyhogy megnyugodhat. Tok. Ismeritek, Salamonnak az imája ez. Adj azért a te szolgádnak értelmes szívet, hogy tudja ítélni a te népedet, és tudjon választást tenni. Jó és gonosz között, mert kicsoda kormányozhatja ezt a te nagy népedet. Tegnap elhangzott az, hogy igen, a házasságnak van egy olyan fontos célja, hogy rajtunk keresztül Isten Jézus Krisztusban a szellem által az ő uralmát, az ő királyi fenségét és dicsőségét, királyságát kiterjessze. Ez egy nagyon fontos célja, és ezt soha nem hagyhatjuk figyelmen kívül a házasságról, amikor beszélünk. Amikor párválasztásról van szó, értelmes és szív kell hozzá. Nem tudsz jól dönteni, hogyha nincs értelmed, és nem tudsz jól dönteni, hogyha nem szívvel csinálod. Bizonyos listákat össze lehet állítani, és lehet sok mindent kiagyalni, de a szív szerinti döntés nagyon fontos, természetesen, beleértve azt is, hogy a szívet meg lehet csalni. A szívet be lehet csapni. És hogy mégis a szív szerinti döntésed jól legyen, átnézünk néhány szempontot. Természetesen egy csomó dologról úgyse fogunk tudni most szót ejteni, de mégis fontos választást tenni. Itt azt mondja, hogy jó és gonosz között. Ilyen egyszerű a dolog, vagy jó lesz a házasságod, vagy nagyon rossz. Vagy nagyon jó, vagy nagyon rossz. Ez természetesen nem csak a választáson múlik, hanem az utána minden egyes krízis helyzetbe, döntés helyzetbe, hogy mit választok, milyen döntést. Tehát ne, itt azért zárójelbe hozzátenném azt, hogy amikor jó választásról van szó, akkor nem azt jelenti, hogy én megtaláltam és kiválasztottam a 6 milliárdból, vagy a 6,5 milliárdból, azért nem igaz, mert annak férfiakat azért hagyjuk. Szóval akkor is, szóval még néhány, jó sok millió, szóval kiválasztottam azt, aki meglátom, és beengedem az életembe, kapcsolatba kerülök vele, és egyből minden pompás. És olyan, mint a rózsaszín vatacukor, és lógatom egész végig a mennybe jutásig a lábamat, mert fantasztikusan jól választottam. Tehát én nem erre gondolok a jó választás, bármilyen jól is választ az ember, azt dolgozni kell rajta, hogy az jó legyen a házasság is. Izajás 42.1-ből még egy bibliaverset a legelején felolvasnék, egy-két vallásos berögzültségnek a lerombolása kép. Íme az én szolgám, akit, hát Károli fordítást olvasom, akit gyámolítok, az én választottam, akit szívem, eredetiben itt a lélek van, tehát a lelkem kedvel, szellememet adtam ő belé, törvény beszél a népeknek. Tehát jó választás, az fontos az, hogy ne engedd be olyan vallásos berögzöltségeket, hogy hát én egész életemben unszimpatikus volt az a személy számomra, de az Úr azt mondta, és hát ha az Úr akarata, legyen meg. Fontos, hogy a lelked is, a pszichéd is megnyíljon afelé. Nem csak a szíved, a szellemed, a házasság az nem pusztán egy Isten parancsának való engedelmesség, hanem Isten szívének a fölismerése, meglátása, ami benne van, és ő tudja, hogy mi az, ami neked a legjobb, mi az, ami ki tudja hozni belőled a beléd rakott és a neked tervezett maximumot. És ő azt akarja, hogy az legyen az életedben. Többit itt most talán nem olvasom föl ezeket a... Talán még a Hózeástól a második fejezet 18-19-es verset. Ismeritek ezt a Biblia verseket is, nagyon meggyőződésem, akik már így házasságon túl vagytok. Eljegyezlek téged magamnak örökre, azt mondja az Úr, és pedig igazsággal, ítélettel, kegyelemmel, irgalommal jegyezlek el. Bizony, hittel jegyezlek el téged magamnak, és megismered az Urat. A párválasztásban benne van mindegyik. A jegyességben benne van mindegyik. És ha megnézed a házasságba is, a párkapcsolatba, házastársi kapcsolatba, benne van mindegyik. Az örökre is, az igazság, az ítélet, itt a különbségtevés, az ítélet, kegyelem, irgalom, és utána külön kihangsúlyozza az Úr, hogy hittel jegyezlek el téged. Vagyis nem tudsz csak a láthatókra nézve jó döntést hozni. Nem tudsz csak a már láthatóban megvalósultak alapján egy jó döntésre jutni. Ezt nagyon fontos megérteni. Mert láttam sok egyedülállót, aki azon tipródik, vagy tipródott éveken át, mert nem találta azt, akit igazából a szívébe elképzelt, azt a tökéletes, azt a krisztusi, azt az oltalmazó, harcos, fenséges, győztes, ugyanakkor alázatos, szolgálatkész, szelíd, stb. Férfit sehol nem jött, és hát azt hitte, hogy az Úr cserbe hagyta. Pedig nem, hanem hittel kell ezt a választást megtenned, mert az nem ott van a szemed előtt, akkor az túl könnyű lenne. A hit az mindig a nem látott dolgok felől való meggyőződés. Szükséges, hogy ott legyen a meggyőződés benned, és ez a meggyőződés egybe kell, hogy essen Istennek a meggyőződésével. És ez még mindig kevés, annak a személynek is meg kell ezt az isteni tervet, látást ragadnia a szívébe, ahhoz, hogy ez meg is valósuljon. És nekem is ebbe segítkeznem kell, hogy az a hitem tárgya, amit én láttam benne, ami miatt döntöttem, mert Isten megmutatta nekem, az kibomoljon, kivirágozzon, és valóban azzá legyen, amivé Isten teremtette és tervezte. És mindennek a vége az, hogy és megismered az Urat. A legvége az egész történetnek ugye az, hogy Isten lesz minden mindenben. Tehát ez a legvége, ez a megismerésnek a non plus ultrája, a vége, amikor nem tudsz egyetlen egy területet se a másikba, ami ismeretlen, vagy olyan titokzatos lenne. De az a helyzet, hogy addig még itt vagyunk, addig még ezen nagyon kell dolgozni. Ezt a teljességet majd ott érjük el, az Úrral is, és egymással is. Valamilyen módon. Megismerni az Urat, amikor itt van egy hajszálad, hogy Isten lesz minden mindenben, abból egy milliméteres darabba is, hogy Istennek a dicsősége, teljessége benne tud lenni. El tudod ezt képzelni? Az agyammal nem. Csak a szívemmel. De Isten lesz minden mindenben. És ez a választásnak és a döntésnek is a célja. Megismerni az Urat. Haladjunk tovább. Azt mondja, elvárások. Hát milyen elvárásaid vannak? Az a helyzet, hogy amikor a Katival való választáshoz jutottam, a legelső az volt, ugye, hogy írtam egy nagyon hosszú listát. Nagyon hosszú volt. De az a helyzet, hogy meg sem mutattam neki. Mert ahogy olvasgattam, rájöttem, hogy hát ez így nem jó. Hogy ez így nem jó, mert akkor sose fogok tudni megnősülni. Mindegyikünkben vannak elvárások a leendő társ fele, igaz? Vagy voltak? De úgy hiszem, hogy tehát sok ilyen kurzuson vettetek részt, és itt elhangzott egy mondat már sokszor, hogy a legfontosabb dolog, hogy szembesüljek azzal, vajon én alkalmas vagyok-e? Vajon bennem ebből a hosszú listából mik azok, amik megvannak? Tehát azok az elvárások, amelyekkel én vagyok a leendő társam fele, vagy a házastársam felé, azok az elvárás témák, területek vajon magammal szemben is megvannak-e? Ha igen, akkor vajon betöltöttem-e azokat? Vajon eljutottam-e odáig, hogy hát azokból legalább egy részét úgy ki tudtam pipálni magammal kapcsolatba is. És amikor azt a hosszú listát úgy a tükörbe állítom, akkor rájövök, hogy a párommal kapcsolatba is ezeket az elvárásokat hittel kell tennem. Hittel. Természetesen vannak olyan alapok, majd a végén egy listát azért összeállítunk, amit nem lehet, itt most ne az, hogy most szőkem meg stb., nem erre gondolj meg, itt domborodik, ott gömbölyödik, nem erre kell gondolni, hanem vannak bizonyos dolgok, amiknek muszáj, hogy meglegyenek. De azért azt is lehet látni, minél régebb óta vár valaki a párra, a fehér lovon jövő hercegre, óhatatlan, és nagy a veszélye annak, hogy az a lista hosszabbodik, hosszabbodik, hosszabbodik. Olyankor mindig a tükörbe oda kell állni, és meg kell nézni, hogy ezzel a listával, hosszú listával, még hosszabb listával én hogyan is állok. És akkor egyből fog változni a másikkal kapcsolatos elvárás listám is. Efezus 5.25-öt mindegyikünk ismeri, de az biztos, hogy az asszonyok és a feleségek biztos, hogy ismerik. Azt mondja, hogy ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen Krisztus is szereti az egyházat, és önmagát adta azért. Tehát miképpen Krisztus is szereti az egyházat. Természetesen nincs olyan asszony, nincs olyan egyedülálló is, aki ne vágyná és ne szeretné azt, hogy őt így szeresse a férje. Igaz? Ott van a szívetek mélyén, hogy az a vágyom, Uram, hogy nekem egy ilyen férjem legyen, aki úgy szeret engem, mint Jézus Krisztus, te az eklézsiát. Odaadtad az életedet, letetted, tehát még mikor az egyházból, eklézsiából semmi se látszott, tehát abszolút semmi nem volt, tehát mindenki elment, mindenki ott hagyta, de tehát a vőlegény akkor is kitartott, és a választása nem hagyta, és nem adta föl. De azt látni kell, hogy ez csak akkor lehetséges, hogyha a te házastársad keresztény. Ha a te házastársad, a keresztény az azt jelenti, hogy Krisztusi. Tehát az azt jelenti, hogy a házastársad odaszánta magát egy tanítványi életre. Máshogy fogalmazom, odaszánta magát arra, hogy Jézus Krisztus úrrá legyen az életébe. Máshogy fogalmazom megint. Hogyha a te leendő házastársad odaszánta magát arra, hogy Krisztus benne megnyilvánuljon, és Krisztus benne éljen, akkor képes lesz arra, hogy úgy szeressen, mint Krisztus. Természetesen egy folyamat tükrébe kell ezt látni, hogy úgy szeretett, egyre inkább. Tehát ezt zárójelben azért hozzáteszem, de az igyekezet az szükséges, hogy meglegyen. Tehát olyan valakit szeretnél, az biztos, hogy házastársad legyen, férfi vagy nő, aki teljes szívével, egész szívével szereti az Urat. Szülők, itt egy kérdést szeretnék, és egy felelősséget is, egy kihívást is szeretnék tenni, és rátok helyezni, hogy imádkozzatok a gyerekeitekért, a leendő házasságukért. Ne akkor kezdjetek ezért imádkozni, amikor kamaszkorú lesz. Ne akkor kezdjetek el imádkozni, amikor 20 éves, amikor már ott van ebbe a problémáma. Kezdjetek el imádkozni, amikor kisgyerek. És már kezdjetek akkor rendszeresen azért imádkozni, hogy a leendő társa is teljes szívével, teljes lelkével, teljes elméjével, minden erejével szeresse az Urat. A Gáborért már a születése előttől kezdve minden nap imádkozunk. És minden nap megáldom őt. Sok ima téma van, amivel megáldom, ezek élethelyzettől, kortól függően nyilván változnak, leginkább bővülnek, de az a helyzet, hogy ezek között, az ima témák között benne van az, hogy a leendő házastársa is teljes szívével, teljes lelkével, teljes elméjével, minden erejével szeresse az Urat. Egy olyan házastársa legyen, akivel szeretetbe, harmóniába viszik előre Isten szíve szerint az ő királyságát, az új dicsőségére. Úgyhogy ebbe örömük lesz. Ezért kell imádkozni, ez nem megy magától. Ha belegondolsz, hogy amióta ti vagy mi magunk is odaszántuk magunkat arra, hogy Isten királyságát vigyük előre, akkor észrevetted te is, hogy egy csomó háborúsággal találtad magad szembe. Nem megy magától, hanem küzdős az élet. Majd nyilván lesz a házassággal kapcsolatban erről is szó, de azt jelenti, hogy a házastársadtól ezt elvárni, hogy teljes szívével szeresse az Urat, akkor jogos, és akkor valós, és akkor lehet reális, ha én is megteszem ezt. Ha én még nem jutottam el addig, hogy teljes szívemmel, teljes lelkemmel, elmémmel, minden erőmmel tudjam szeretni az Urat, akkor azt mondom, hogy most tegyél egy pontot az eddigiekre, és hozz egy döntést, egy változást, ha úgy tetszik, egy megtérést ebből, és változtass ezen, és kezdj újat, és döntsd el, hogy mától, Uram, teljes szívemmel, teljes lelkemmel, teljes elmémmel és minden erőmmel téged foglak szeretni. Jó? Jó? Ahhoz, hogy jó legyen és boldog legyen az életed, a házasságod, ez egy elengedhetetlenül szükséges. Isten úgy tervezte az egész kapcsolatrendszert, mert az ő képmására rakott össze bennünket és alkotott meg bennünket, hogy nem tudsz sikeres lenni és nem tudsz boldog lenni, ha önző vagy. Nem tudok sikeres házasságban élni, ha önző vagyok. Ez pedig nem megy egyik pillanatról a másikra, hogy egész egyedülállós életemben megpróbálok egy magamnak való életet élni, sőt, ráadásul, amikor már kilátásban van a leendő házastársam, és már tutira biztosra tűnik a dolog, mert gyűrű is van, meggyűrűztek, akkor meg végképp elengedem magam az önzés pályáján. Ne gondold azt, hogy amikor jön az esküvő, a házasságkötés, a mennyegző, és kimondod a boldogító igent, akkor egy varázspálca ütése, ez az önző mi volt, egy pillanatra megváltozik, és ilyen krisztusi, önzetlen, önfeláldozóvá válik és változik. Ez nem lesz. Ha ez eddig így gondoltad, akkor ragad meg magad vállon, és rázd meg. És mondd meg, hogy ébredj föl, Pali. Vagy ne Palit mondjál, hanem a saját magad nevét. Mert ez nem lesz. Kétféle ember van, aki az egyik, aki ad, a másik, aki kap. Aki egyik, aki csak kapni akar. Hogyha ilyent veszel el, bármilyen szép legyen, bármilyen okos legyen, pokol lesz az életed. De hogyha megtanulsz már egyedülállóságban, és a jegyesség egy nagyon fontos időszak, az nagyon sok mindent elárul a következő évek harcairól. Amikor azt látni, hogy a jegyesség idejében önzések jönnek ki, akkor szembesülnöm kell vele, mert ha azt nem harcolom meg, az nagyon nehéz. Nagyon nehéz jövő vár. Nagyon nehéz. El kell dönteni, hogy adni akarok, vagy kapni akarok. Természetesen Krisztusban ez a két dolog egyensúlyban van. Ez nem úgy van, hogy ha te eltökéled magad, hogy adni fogsz, adni fogsz, adni fogsz, adni fogsz, egy idő után kimerülsz, mint az akkumulátor, és akkor úgy van, hogy akkor plak, nincs tovább. Nem, Isten olyan, és az ő uralma, a vele való közösség olyan, az ő királyságába élni olyan, hogy ez kapcsolatok. És ahogy te adsz, Isten természete, jelenléte olyan, minél többet adsz, annál többet ad ő önmagából, és nem fogsz kiüresedni. Ne félj ettől soha. Azt fogod megtapasztalni, minél többet adsz, annál többet fogsz megtapasztalni a kapásból is. Mint a pecásról. Ez határozza meg egyébként, hogy a kapcsolataink sikeresek lesznek-e. Ez igaz a barátságokra, igaz a testvéri kapcsolatokra, de igaz a házasságra is. A minták, a következő. Amikor párválasztásról van szó, vagy akik már úgy gondolták, hogy döntöttek és jól döntöttek, akkor a jegyesség ideje alatt szoktunk beszélni a hozott csomagról. Mit hoztál magaddal? Mi van a puttonyban? Az a helyzet, hogy bármennyire is sokszor beszélünk emberekkel, férfiakkal, nőkkel, fiatalokkal, legtöbbször mégis azt vesszük észre, hogy a gyakorlatban nem pakolják ki a puttonyt a házasságkötés előtt. Ők azt hiszik, hogy megcsinálják. Mert legtöbb fiatal azt gondolja, hogy a pásztor vagy az idősebb most egrecéroztatni akar. És most ezt kell csinálni, azt kell csinálni. Nem kell csinálni, de muszáj szembesülnöm azzal, hogy mi van a múltamban, mit hozok a múltamból. A családomból, a familiámból, neveltetésemből, a nemzetiségi, kisebbségi, vagy többségi mi voltomból. Abból az identitásból, amiből jöttem. Megtértem, újjászülettem, lehet, hogy 20 éve, lehet, hogy 30, lehet, hogy 50. A kérdésem az, hogy ettől vajon automatikusan A hozott puttony kiüresedette, és ott hagytam el. Nem biztos. Nem biztos. Bizony a puttonyban ott lehet egy csomó minta. Mert azért valljuk be, hogy a házastársi kapcsolatban is, ami legnagyobb meghatározó erővel bír a kapcsolódás mintánkba, az az előttünk levők, a szülők. Vagy be kell vallanunk az is, hogy sok esetben a szülők hiánya. Gondolj bele az elvált szülőknél, vagy amikor voltam olyan esküvőnél, hogy ott volt 7 szülő. Az egyik oldalról, bocsánat. Egyik oldalról. Mert ott volt mindenkinek a mindenkie közben, akárhányszor házasodott. Tiszta ciki volt. Tehát bevallom őszintén, összekevertem. Mert akkor elkövettem azt a hibát még, hogy megkértem mindig a szülőket, hogy mondjanak egy áldást. Most már megkérdezem, mert tanultam belőle, és nagyon ciki volt, nem találtam el a megfelelőt. Mert van egy nemző, meg egy szülő. De hát ott volt 7, nem 2. Az égő volt. De milyen mintákat hozunk? Vagy hogyha lehet, hogy például a nagymama, a Katinak a nagymamája 43-ba, 4-be meghalt a férje. A Katinak az édesanyja előtte született nem sokkal, néhány hónappal. És azóta ő egyedül él, mind a mai napig. Ott él velünk, tehát nem úgy egyedül, de nem házasodott meg. Tehát ő úgy nevelte föl a lányát, hogy a lányának nem volt az anyósomnak apa képe. Tehát nem azért, mert más apa ment oda, hanem nem volt. Például lehet ilyen. Van olyan, akinek nagyon keverék az apa képe, mert volt legalább 30. Aki megpróbálta azt a szerepet betölteni. Volt, akinek csak 2. De van olyan is, akinek egy sem, mert intézetbe került. Akkor vajon én mit tudok csinálni? Mert vannak rossz mintáim. Vagy a múltamból lehetnek olyan sebek ebből, keserűség, harag, vagy egy befele fordulás, nem tudom, hogy még mi, sok minden lehet, amit meg kell tanulnom az Úrral való kapcsolatból, hogy ki jöjjön az életemből, meggyógyuljak belőle. Mert hogyha azzal a hozott csomaggal nem szembesülök, nem tudok rajta dolgozni. A hozott csomaggal szembesülnöd kell. És itt nem csak arról van szó, hogy kik a szüleim, hanem szembesülnöm kell azzal a régióval, azzal a nemzetiséggel, társadalmi réteggel, amiben éltem, annak a szokásjogaival, annak a tradícióival, előítéleteivel. Mert legtöbbször az emberek azt gondoljuk, hogy az a normális és az a természetes, ahogy ott körülöttünk éltek az emberek. De egyáltalán nem biztos. Mert hogyha kézbe vesszük a Bibliát, és hagyjuk, hogy Istennek a szíve szerint formálódjon az életünk, az életstílusunk, a kapcsolódásaink, a környezetünk, akkor azt veszük észre, hogy kezd egy más kultúra. Egy Isten uralmának, Isten királyságának a kultúrája kialakulni körülöttünk. És az egyáltalán nem biztos, hogy azonos az előzővel. De ezt tudatosan szembesíteni kell magunkat. És amikor választasz, akkor ezt is tudatosan be kell kalkulálnod. Hogyha azt gondolod, hogy ez úgy magától értetődik, más kultúra, más réteg, stb. Stb., hogy ez, ó, ez Krisztusba se férfi, se nő, se szolga, se szabad, se római, se magyar, se ilyen, sem olyan nincsen. Ez igaz, de ha Krisztusban nincs se férfi, se nő, aminek házasodsz össze? Tehát azért mégiscsak van bizonyos tekintetben, úgy Krisztusban tudom, hogy szellemben nincs, de amíg ebbe a testben élsz, addig szembesülni kell bizonyos különbségekkel, hozott dolgokkal. Így van? Hát, ami minták ott voltak előttünk, nagyon nagy veszélye van, hogy megismétlődnek. Amikor te szolgálsz mások fele, akkor azt veszed észre, hogy nagyon nagy az odaszánás, erőfeszítés, például alkoholista szülők gyerekeibe, hogy oda teszik magukat, hogy csak olyan ne legyek. Vagy elvált szülők gyerekeibe, oda teszik magukat, hogy csak olyan ne legyek. És ez, hogyha ez nem egy krisztusi mintából, az Atya szeretetéből fakadó odaszállás, tuti, hogy azt fogja elérni, hogy ugyanazt a pályát éli meg ő is. Érdekes ez. És ezzel szembe kell nézni, amikor én Katival a jegyesség előtt még, tehát ott a választás időszakában voltam, számomra fontos volt, hogy megismerjem a szüleit. Illetve tudtam, hogy olyat fogok választani, akinek ismerem a szüleit. Én ismertem az anyját. És az anyja egy újjászületett keresztény volt, ő már elment az Úrhoz, egy szolgáló, szívű, lelkű asszony volt, egy szentasszony volt. Nagyon remek anyós volt. Komolyan. Kevés embernek volt olyan anyósa. De számomra fontos volt, hogy az ő életét lássam. És nem csak úgy, hogy egy látogatás, hogy milyen töltött paprikát, vagy mit tudom én, vasárnapi ebédet főz. Én ismertem őt, egy gyülekezetbe éltünk vele. Együtt szolgáltam évekig vele. És számomra ez egy rendkívül fontos mutató volt. A másik dolog az, hogy következő bekezdés, hogy milyen egyedülálló vagyok. Boldog szeretnék lenni, vagy boldog vagyok? Boldog házas szeretnék lenni? Akkor boldog egyedülállónak kell lennem. Olyan nincs, hogy te boldogtalan egyedülálló vagy, és boldog házas. Ezt felejtsd el. A boldogság az óriási csalóka, kifejezés sok ember számára. Legtöbben, amikor arról beszélünk, hogy boldog vagyok, akkor az érzések, gondolatok, körülmények, hangulat, stb. Ezt értik legtöbben alatta. Jézus pedig olyan egyértelműen meghatározta. Boldogok, akik sírnak. Boldogok a szellemben szegények. Boldogok az irgalmasok. Boldogok, stb. Stb. Ha én azt mondom, hogy Jézus Krisztus, te vagy az én mesterem, te uralkodsz fölöttem, hajlandó vagyok-e a boldogság képemet is megváltoztatni az övére? Ha nem, akkor nem mondhatom magamról, hogy teljes szívemmel, teljes lelkemmel, teljes erőmmel szeretlek, Uram. Akkor nem mondhatom. Akkor mondhatom, hogy igen, te vagy Úr az életemben, ha hajlandó vagyok, kész vagyok, és képes vagyok például a boldogság képemet is megváltoztatni Isten képűre. Hogy azt hiszem, hogy az a boldog, amit Isten mond. Boldog ember az, aki az Úrba bízik. Boldog nép, akinek az Úr az Istene. Stb. Stb. Igaz? Sőt, boldognak mondanak titeket, hogyha, vagy boldogok vagytok, hogyha mindenféle ezt-azt-amaszt mondanak rólatok, én értem. Boldog vagy ezért? De ez a boldogság képed? Azért valljuk be őszintén, hogy kicsit mást vársz. Bizony ebből meg kell változni, és meg kell térni, mert különben nagy nagy csalódások lehetnek. Nagy csalódások lehetnek. Semmi. No, a házasság az nem egy olyan boldogság tabletta, mondta az egyik barátom, hogy beveszed, és akkor kisüt a nap. Tehát, hogy mindenütt borús a dolog, beveszed a házasságot, és akkor fölötted süt a nap, és akkor boldog leszel. Ez nem olyan dolog, ezt el kell felejteni. A házasság az nem tesz boldoggá, hanem azt az állapotot fogja megerősíteni, amiben éppen vagy. A kérdésem az, tudsz-e boldog egyedülállóként élni? Tudsz-e boldogan élni, addig még így szingli vagy? Tudsz-e? Tudsz-e? Tudok? Vagyis a házastárs nem a problémáimra való gyógykezelés. A házastárs, hogyha azt várod, hogy az összes lelki, pszichikai, fizikai, szellemi problémáimra megoldást hoz, óriási csalódás lehet. Hogyha boldogtalanul megyek bele a házasságba, akkor a házasság meg fogja erősíteni azt a boldogtalan helyzetet. Nagyon nagy kegyelemre lesz szükség, hogy azt Isten meg tudja változtatni. És úgy sarokba szorítva, érezve magamat, tudjak egy olyan döntést, lépést hozni, hogy Isten változtathasson. Azt látni kell, hogy ezt tegnap elmondta Steve, nem adhatjuk, nem helyezhetjük senkire, mint férfi, senki nőre, mint nő, senki férfire azt a felelősséget, hogy ő kell engem boldoggá tegyen. Ezt a terhet csak egyetlen egy személyre lehet ráhelyezni, magára Istenre. Isten képes téged teljesen boldoggá tenni. Ezért történt a megváltás, hogy bevonjon Jézus Krisztuson keresztül a Szent Szellem által az Atya az ő szeretet kapcsolatába. És ebbe az Atyával való fiú-atya szeretet kapcsolatba be tudnak gyógyulni a hozott sebek, az a hozott puttony ki tud örülni, és világosan tudom látni, hogy igazából ki is vagyok. Ki vagyok. Nem ki vagyok, hanem ki vagyok Krisztusban. Amen. Megyünk tovább, a helyes identitás. Ide már eljutottunk, hogy ugye minden nő azt szeretné, hogy ha őt szeretnék. De igazából, ha belegondolsz, ezt a férfi is szeretné. Én nem tudom, hogy vannak mindig... Tehát én kiskorom óta én készültem a házasságra. Ez komolyan? Óvodás koromtól. Tehát én óvodás koromtól tudatosan készültem, hogy meg fogok házasodni. És boldog házasságom lesz, és azzal fogok összeházasodni, akivel leélem az életemet. Tehát én még nem voltam keresztény, már ezen ábrándoztam, ezen gondolkodtam. Amikor a lányokkal bármilyen dolgom volt, mindig megfordult a fejembe, így szellemben becsuktam a szememet, fizikailag nem, és akkor végig gondoltam, le tudnám-e élni az életemet vele? Ha nem, akkor kész, annyi. Ha igen, akkor barátkozhatunk, de csak annyi. Mert én eldöntöttem, én így voltam. De az a helyzet bennem nagyon erős volt a vágy a szeretet után is. Szüksége van a férfiaknak a tiszteletre, de a férfiaknak is szükségük van a szeretetre. Szükség van. De akár férfi vagyok, akár nő vagy, egyszerűen nem tudja ezt megadni egy másik ember. A szeretet éhségedet, tisztelet éhségedet, ha úgy tetszik, nem tudja betölteni teljességgel ember. Isten tudja ezt megadni. Isten tudja ezt megtenni. És Isten, mint apa, adja meg a megfelelő identitás érzésemet. Hogy ki vagyok én. Azt a mennyei atyával való kapcsolatomból tudom meg. És tudom megélni. Úgy, ahogy természetes szinten is, igazából az apa adja meg fizikai szinten a gyereknek a nemét. Az azt jelenti, hogy természetes szinten is így van, a apa magjából fakadóan dől el, hogy fiú lesz vagy lány a születendő. Hasonlóképpen szellemben is a gyereknek az identitása az apától származik. És nekem, mint Isten gyermeke, a mennyei atyától származik az identitásom. És amikor te tudod, hogy ki vagy, és tudod, hogy bármilyenek a körülmények, az érzések, bárki vesz téged körül, bárki bármit mond rád, de az én atyám büszke rám. Beszól a felhők közül is, hogy ez az én szeretett fiam. Büszke vagyok rá. Figyeljetek oda rá, mert ő az én fiam. Akkor azt tudod, hogy jó helyen vagy. Nem leszel bizonytalan. Nem lesz bizonytalan a házastársad. Nem lesz bizonytalan a férjed vagy a feleséged. Fele más kapcsolatok, fele más iga. Ugye a kapcsolatokban van kockázat, de a kockázatot azt minimalizálhatjuk, ha bizonyos szellemi törvényszerűségeket betartunk. És azért beszélünk ezekről, ez a hétvége ezért is van, hogy minél kisebb legyen a kockázat, hogy minél kevesebb probléma legyen, mert lesz így is konfliktus a házasságban, de hogy azt meg tudjuk oldani, azért beszélünk ezekről, illetve mielőtt még belekerülnél, hogy minél kevesebb legyen, azért kell neked jól dönteni. Egyetlen egy keresztény, egyetlen egy Jézus tanítvány se engedheti meg magának, hogy nem keresztényel házasodjon össze. És amikor elkezdődnek kapcsolatok, barátságok, bizony felelős vagyok, és felelős vagy az érzéseidért, hogy elengeded-e az érzéseidet. Nem engedem el. Mint szülő, mint felnőtt, ezt mondjuk, ezt tanítjuk, erre bátorítjuk más szülőket is, és a fiatalokat is, ahogy az énekek énekében benne van, van hatalmad az érzéseid fölött, van hatalmad a szerelem fölött. Nem akkor vagyok szerelmes, mikor jön a szerelem vonat, hanem akkor vagyok szerelmes, amikor eldöntöttem. Mikor lehet szerelmes? Ma olyan világban élünk, hogy 11, 2, 3, 4 évesektől elvárják az iskolába a világi barátok, barátnők, hogy már ne legyen szűz. A kérdésem az, engedem-e én a gyerekemet, hogy ebbe a mederbe folyjon az élete? Azt mondom, nem engedem. Jogom van erre? Nem jogom van, hanem kötelességem. Azt mondta Isten, azért választottam Ábrahámot, mert tudtam, hogy ő megparancsolja a fiainak, és megtartatja a fiaival, sőt a fiainak fiaival is azt, amit én parancsoltam neki. Ezért választotta Isten Ábrahámot. Az nem úgy van, hogy én majd a gyerekemnek szabadságot adok. Nincsen szabadság. Bocs, Gábor. De nincs szabadsága ebbe. Mikor engedheti el az érzelmeit, hogy szerelmes legyen? Amikor már jól döntött. És ott van az a személy, akit el fog venni házasul, akkor lehet bele szerelmes. Addig nem. Addig nem lehet szerelmes. De addig... Hanem akkor vagyok szerelmes, amikor eldöntöttem. Mikor lehet szerelmes? Ma olyan világban élünk, hogy 11, 2, 3, 4 évesektől elvárják az iskolába a világi barátok, barátnők, hogy már ne legyen szűz. A kérdésem az, engedem-e én a gyerekemet, hogy ebbe a mederbe folyjon az élete? Azt mondom, nem engedem. Jogom van erre? Nem jogom van, hanem kötelességem. Azt mondta Isten, azért választottam Ábrahámot, mert tudtam, hogy ő megparancsolja a fiainak, és megtartatja a fiaival, sőt a fiainak fiaival is azt, amit én parancsoltam neki. Ezért választotta Isten Ábrahámot. Az nem úgy van, hogy én majd a gyerekemnek szabadságot adok. Nincsen szabadság. Bocs, Gábor. De Nincs szabadsága ebbe. Mikor engedheti el az érzelmeit, hogy szerelmes legyen? Amikor már jól döntött. És ott van az a személy, akit el fog venni házasul, akkor lehet bele szerelmes. Addig nem. Addig nem lehet szerelmes. De addig te se lehetsz.

Azt mondta, Isten, azért választottam Ábrahámot, mert tudtam, hogy ő megparancsolja a fiainak, és megtartatja a fiaival, sőt a fiainak fiaival is azt, amit én parancsoltam neki. Ezért választotta Isten Ábrahámot. Az nem úgy van, hogy én majd a gyerekemnek szabadságot adok. Nincsen szabadság. Bocs, Gábor. De nincs szabadsága ebbe. Mikor engedheti el az érzelmeit, hogy szerelmes legyen? Amikor már jól döntött. És ott van az a személy, akit el fog venni házasul, akkor lehet bele szerelmes. Addig nem. Addig nem lehet szerelmes. De addig te se lehetsz szerelmes. Nem amíg Gábor meg nem nősül, hanem amíg meg nincs a megfelelő házastársad. El szeretném mondani, hogy akkor nem lehet fiúk, lány között barátság, kapcsolat? Dehogy nem lehet. De nem úgy, hogy ő az enyém. Nincs kizárólagos, kettes párkapcsolat. Nincsen. Nálunk nincs. A barátainknál, ismerőseink gyülekezeteiben nincs. Mindenképpen támogatjuk és bátorítjuk a fiatalokat, hogy kapcsolódjanak fiúk, lányokkal, barátkozzanak, de csoportosan. Hogy megtanulják minél korábban, hogy korlátok, szégyenérzések nélkül tudjanak barátkozni a más neműekkel. De nemiség és szexualitás tartalom nélkül. Ez egy nagyon lényeges dolog. Tudják a fiataljaink, hogy évekkel ezelőtt még meg kellett csinálnunk azt, hogy elcibáltuk őket, beütettük a kocsiba, elvittük konferenciára, és amikor hazajöttek, számon kértem, hogy megvan-e a 3 vagy 5 új ismerettség, név, telefon, e-mail. Volt olyan, aki csalt, és XY-t kért, a Blankát kérték meg, hogy szedjen össze, mert a Blankának ez nagyon jól ment. És akkor Blanka szedte össze az új ismerettségeknek a nevei, címeit. Mert meg kell tanítani a fiatalokat kapcsolatot kiépíteni úgy, hogy abban nem szabad legyen nemiségnek. Mert utána ezért tud utána jól dönteni. Ha csak egy lányt ismer, akkor nehéz neki a között választani. Ha a lendő házastársad egyedülállóként nem szolgálja az Urat, felejtsd el, hogy a boldogító igen után egy olyan startot vesz, hogy fantasztikus, ő lesz Pál apostol. Tehát, hogy a jegyesség alatt, hogyha nem szolgálja az Urat, akkor a házasság után is nagyon kicsi a valószínűsége, hogy ebbe lesz egy változás. Reálisnak kell lenni, józannak kell lenni, és oda kell erre figyelni. Fegyelmezni kell magatokat és a gyerekeket. Szex, házasság előtt, ezen a területen nem akarok időzni, nincs. Tehát semmilyen szinten is, meddig lehet elmenni. A kérdés is eleve rossz, nem lehet elmenni. Nem lehet elmenni, semeddig. Az nem a tied. A csókja nem a tied, a testrésze semmelyik nem a tied, az ölelése nem a tied, ha nem ő lesz a te feleséged, vagy a férjed. Amen? Senki nem akar ilyen second handet a házasságába. Az a helyzet, hogy mégis előfordul, hogy megtérés előtt így jöttünk az Úrhoz. Előfordul. De amikor megtértünk, a testünket is, a lényünket, ezt a területet is teljesen Isten kezébe leraktuk. Így van? Mint keresztények átadtuk ezt a területet is, e terület döntés jogát is az Urunknak, Jézus Krisztusnak. És az ő szíve szerint, Isten terve, akarata, vágya szerint döntünk ezen a területről is. Még egy dolgot, hogy ne kezeljük például lányokat leereszkezően azáltal, hogy olyan kérünk tőle, ami nem illet meg engem. Ha szeretsz, akkor ezt csinálnád, azt csinálnád. Ez igazából annak a lánynak a lekicsinlése, lebecsmérlése. Ne tegyük ezt.

0: Becsüljük meg, tiszteljük meg egymást. És ezért mondom, tudom, hogy van, akiknek ez nehéz bevenni, mert nem így éltek, vagy a szülők sem nem ilyen mintát képviseltek még akkor sem, hogyha gyülekezetbe járók voltak. Tudom. De mégis ezen a területen, e témában határozottak, következetesek vagyunk. Itt van egy másik kifejezés, következetesség. Legyetek következetesek. Legyetek következetesek. Ha elmész kettesbe valakivel olyan környezetbe, az már magadat tehetett ki problémának, kísértésnek. A ketteses dolgokat csak arra az időszakra időzítsétek és hagyjátok, amikor az élethelyzetetek már egy másfél éven belül úgy alakul, hogy tudtok felelősséggel összeházasodni. Addig felejtsétek el. Tehát, hogyha te 14 éves vagy, és 16 éves korba te szülői engedéllyel szeretnél összeházasodni, lehetséges ilyen, hogy 14 és fél éves korodban eljegyzés, vagy valami ilyesmi. El tudom ezt képzelni, de Magyarországon talán egyet láttam ilyet. Nem olyan kultúrában élünk, hogy egy 16 éves ember tudjon bírni saját magával, és tudjon saját életére vonatkozó felelősségteljes döntést hozni, és utána el tudja magát is, és házastársát is tartani. Nem ilyen közegbe élünk. Nem ilyen a társadalom. De erről ennyi. Másik, a döntés. Ne egyedül dönts. Ne egyedül dönts. Volt az Isten vezetési rendszeréről az elmúlt Blast iskolán szó, és ott több műhold, adás, vétel, kapcsolat szükséges ahhoz, hogy a helyzetedet be tud mérni, és tudjad, hogy hol vagy, és hová tudjál eljutni. Hasonlóképpen, hogy helyesen tudj értelmezni a saját helyzetedet, és helyesen tudjak dönteni, ahhoz szükséges, hogy ne csak az legyen, hogy hát a szívembe ezt kaptam, vagy bizonyosságom van. Meg szoktam kérdezni a házasulandóktól, hogy mi az a bizonyság? Van-e bizonyságod? Mi az a bizonyság? És akkor elmondja, hát imádkoztam, hogy az legyen a feleségem, aki piros pulóverbe jön. És akkor, hát nem piros pulóverbe jön? Mert egyébként tudta, hogy piros pulóvere van, nincs is neki más. És a következő az, hogy hát imádkoztam azért, hogy mellém üljön le. És ha mellém ül le, akkor biztos, Uram, te tőled van. Persze hát eltettem minden más széket, csak ott volt egy üres, és akkor hát nem mellém ült le. És hát két bizonyság is megáll. És akkor... Ja, persze a lány meg nem akarja. Tehát ezekre nem szoktam összeadni senkit. És úgy gondolom, hogy más sem. Szükséges az, én megkérdeztem a Katitól, hogy tudja nekem elmondani, hogy miért hozzám jön, és miért nem máshoz. És mondtam, hogy ennek segítségeképpen én elmondom neki, hogy miért őt veszem el, és miért nem mást. Mert én nekem ezt kell tudnom, hogy ő tudja. És szeretném, hogyha ő is tudná, hogy én tudom. Tehát tudnod kell, hogy miért hozzád megy. És tudnod kell, hogy miért őt veszed el, és miért nem mást. Azért, mert amikor telnek az idők, az a sátor, az sok szél, a sátorszögek esetleg kilazulna, a kötelek meglazulnak, és úgy ráncosodik a dolog, mert nem feszül már minden annyira a sátoron. És akkor jöhet olyan Schwarzeneggeresebb, jöhet feszülősebb sátorban levő személy, és akkor is tudom, hogy miért őt választottam. És tudom, hogy ő is tudja, hogy én miért őt választottam. És azt is tudja, hogy ő miért engem választott. És azt is tudja, hogy én is tudom, hogy ő miért engem választott. De ezek fontosak. Mert az azt jelenti, hogy utána nem leszel féltékeny. Mert a féltékenység pokollá tudja tenni a házasságot. És amikor a puttonyt megnézed, van öröklött családi, familiáris féltékenység. Ha azzal nem bánsz el, akkor meg tudod mérgezni a házasságot azzal. Az mi? A bizalomnak a hiánya. Egy, kettő pedig gonosz szellem. Tehát el kell bánni szellemi szinten, szellemi örökség szinten, minta szinten is, de pszichikai, jellembeli, gondolkozásmódbeli változtatás szintjén is. A házasság döntésedet, választási döntésedet, ez nagyon fontos, hogy ne hozd meg egyedül, hanem kérd ki, majd erről úgy is lesz szó máskor, olyan tanácsokat kérjél ki, ne akik azt mondják, amit te tudsz, hogy vagy szeretnél, hogy azt fogja mondani, amit én szeretnék. Mert vannak olyan testvérek, addig megy tanácskérés, ez még azt nem hallja valakitől, amit ő szeretne. Általában ilyen dologban tanácsért jön valaki hozzám, mindig megkérdezem, én hanyadik vagyok. És ha már volt előttem, akkor megkérdezem, ő mit mondott? A másik mit mondott? Mert a gyerek is olyan, tudod, hogy megy az anyához, és akkor szabad enni abból a sütiből? Nem. Akkor jön az apához. Apa, látod, még van egy csomó süti, ugye lehet enni belőle. Ha kezdő vagy, akkor bedőlsz. Az első, az megkérdezem, anyával beszéltél-e? Anyád mit mondott? Kati azt kérdezi, apád mondott valamit már ez ügybe? A másik kérdés az, hogy miért is akarsz te társat? Muszáj? Hát jobb házasságban élni, mint égni. Hát ha nagyon égsz, akkor muszáj. Természetes. De azért ne felejtsük el, hogy hát mert nem jó az embernek egyedül. Ez kevés még. Vagy hát nem bírok a hormonjaimmal. Azokat lehet kezelni, injekciókóra. Vagy hát sokkal könnyebb lesz. Beszélj házasokkal. Vannak itt néhányan. Fiatal házasokkal, Pec házaspár, Sebestyén házaspár. Ajánlom figyelmetekbe. Ők a legfiatalabb, ti vagytok a legfiatalabb. A másik perc, tehát a cézés. Igen. Tehát ezek egy nagyon fontos kérdések, hogy miért is akarok, hogy lássam Istennek a tervét, Istennek a szándékát, hogy azért akarok megházasodni, hogy Istennek a tervét, az én atyámnak a szándékát akarom betölteni az ő életébe. Az én leendő házastársam életébe. És ketten együtt is valami újat akarunk. Valami olyasmit akarunk, amit én egyedül nem tudok. Valami olyasmit akarunk, ami ő is csak részbe tudna, de együtt meg tudjuk csinálni. És ezért akarok házasságban élni, hogy Istennek valami olyasmi terve valósuljon meg, ami külön az övébe, az enyémbe se tudna, de együtt, amikor Isten egybe gyúr, egybe szerkeszt, valami új bomlik ki, és az ő terve előbbre megy. Egyszerűen abba kell támogatnom a házastársamat és a leendő házastársadat is, hogy azzá tudjon válni, aki Istennek a szívébe ő. Nem aki most ő, hanem aki vé őt kigondolta az Úr, aki vé őt eltervezte. Ezért szükséges a hittel való eljegyzés. Hózeás. Isten, gondolj csak bele, nem azért jegyzett el, ahogy Pál apostol mondja, hogy eljegyeztelek titeket, mint szüzet a Krisztusnak. Nem azért jegyezte el, nem azért jegyzett el bennünket Isten Krisztusnak, mert mi olyan hozzáillők voltunk, amikor eljegyeztettünk. Hanem azért, mert az Atya már látott bennünket olyannak, amiként még te, vagy én, még lehet, hogy még most se látjuk magunkat. Abba a dicsőségben, abba a krisztusi teljességben, az elhívásunk teljességében, ő már ebben lát. Ezért jegyzett el. Hát gondolj bele, hogyha neked van gyereked, akkor te nem akarsz neki egy olyan leendő házastársat, hogy tudod, hogy ő szeretne, és pont az ilyet szeretne, pont az ellenkezőjét, hadd szenvedjen. Ő is tudja meg, tanulja meg, neki se legyen jó, stb. Hanem egy szülőbe is, az atyába is az van a fia számára, hogy a legjobbat szerzem fiam számodra. És most gondolj bele, a legjobbat szerzem fiam a te számodra, és bennünket választott. Azt a mindeni. Ez nagy bátorság. De micsoda fantasztikus dolog, hogy Isten ezt nem vízből csinálta, ez komolyan. Tehát, hogy el tudod-e ezt hinni magadról? Hogy fiam, a legjobbat hozom ki ezekből. Hogy magadról elkezdesz így gondolkodni. Ez még könnyű. De a leendő házastársadról elkezdesz így gondolni, hogy hát azért választotta ki őt, mert a legjobbat készítette a Krisztus számára. Amen. Hát akkor most már csak néhány ilyen szükséges vonások, amiket felsorolok. Miket nézzél meg? És összeírtam 12 plusz 1-et. Az Úrral való közösség. Én meg szoktam nézni, hogy például amikor egy-egy jegyesség vagy házasság úgy formálódik, hogy mind a kettő hogyan imádkozik, hogyan dicséri az Urat. Hogyan él az Úrral. Amikor látom, hogy nagy a különbség, akkor igyekszem már a házasságkötés előtt erre fölhívni a figyelmüket, hogy ezt a feszültséget valamilyen módon kezelniük kell, ezzel tisztába kell lenni. Tehát a leendő házastársadat nézd meg, hogyan dicséri az Urat. Ne a külső formáját, a szívét, a szellemét. Mi? Ez egy nagyon lényeges számomra. Hogyan tud venni például kijelentéseket? Hogyan inspirál szellemi dolgokra, a jelenléte, a megnyilvánulása? Számomra fontos volt az házasságkötésünk előtt is, hogy a Kati valahogy beszélgettem, lettek bennem kijelentések. Akkor egy olyan területen dolgoztam, hogy minden nap szükségem volt új kijelentett dolgokra. És inspirált a vele való beszélgetés. És állandóan voltak benne kijelentések. Olvasta a Bibliát, és minden nap volt neki élő rémája, üzenete. Ez számomra fontos volt. Vagy a Szent Szellemnek a gyümölcsei az életébe. Ez az első. Második. A másik az, hogy én magam és a leendő házastársam képes-e önzetlenül élni. Önzetlenség és az önzés kérdése. Szintén jegyesség. Amikor lehet látni, hogy ez bukik ki, egyik vagy másik oldalon, akkor igyekszem fölhívni a figyelmet, mert ha ezt nem orvosolják időben a jegyesség alatt, a házasság alatt ez komoly problémákat fog okozni. Tehát ez szembe kell nézni őszintén, ez nem bántás, hanem érdek. Kész vagyok-e, az önzetlenség azt jelenti, kész vagyok-e feltétel nélkül odaadni magamat a másiknak, és a másik javára tenni. Másiknak a épülésére lenni. Csak ezért. Ugye a szeret szó egy aktív, cselekvést kifejező. Magyarban ez annyira nem jelenti, de a egyedülvalósági cselekedeteiben meg lehet látni, hogy önző vagy önzetlen valaki. Ezek fontos dolgok. Harmadik, a megbízhatóság és a hűség. A megbízhatóságot és a hűséget nem tudod másfél perc alatt tesztelni. Ez olyan, hogy hit és békességes tűrés, hit és hosszú tűrés által tudjuk elnyerni az ígéreteket. Ó, Uram, már másfél perce hosszan tűrök. Dicsőség az Úrnak, ennek nagyon örülök, de ez még a hosszútól rövid. Tehát a hosszútól messze van. És az azt jelenti, hogy kell egy története legyen már az életében, a kapcsolataiban. A következő a kommunikáció. Meg kell nézni, hogy hogyan tudja kifejezni magát. Számomra nagyon fontos volt az, hogy tudjon az érzéseiről beszélni. Én kommunikatívabb ember vagyok. Igen. Tehát én tudom, hogy a standardek azok mások, de az a helyzet, én sokat az érzéseimről, gondolataimról fontosnak tartom, hogy tudjak beszélni. De ugyanúgy fontos számomra, hogy a másik is tudjon beszélni. És számomra fontos volt, hogy a leendő házastársam ki tudja ezt fejezni. És a következő, mert akkor haladjunk, együttműködési készség, alkalmazkodó készség, a flexibilitás. Mennyire merev valaki. Amikor megkértem a Kati kezét, akkor volt hány éves keresztény voltál? Három. Három éves, épp hogy csak három éves keresztény. Én meg már akkor vezető voltam, pásztor voltam, egzisztenciával bírtam, és akkor megkérdezte, hogy miért nem idősebb keresztényt kértem meg. És elmondtam neki, hogy miért. Mert azt láttam, hogy az idősebb keresztények merevek, és nem képesek változni. És azt mondtam, hogy nekem szükségem van arra, hogy egy változásra képes ember legyen mellettem, mert nekem is szükségem van még változásra. Ez egy fontos dolog. Képes-e változni? Hajlandó-e változni? Következő felelősséget fölvállaló személy. Felelősséget fölvállaló személy. Tehát, hogyha valaki azt mondja, én ott vagyok 6 órakor, én megnézem, hogy mennyit késik. Ilyen dologba. Mi jártunk akkor is hetente 3-4-szer más városokba szolgálni. Volt úgy, hogy nem volt ott, én elmentem vidékre. Ez egyszer fordult elő. Tehát a Kati jött, nem volt ott időbe, én elmentem, mert nem volt ott időbe. 5 percet késett. Ezt lehet, hogy azt mondod, hogy merev, tényleg az voltam egyébként. De az biztos, hogy többet nem késett. A másik az elszámoltathatóság. Tehát például Isten felé, magunk felé és a társunk felé is elszámoltathatóak kell legyünk. És ezzel nem akadhatok ki, nem sértődhetek meg. Tehát érted, hogyha megkérdezi, hogy ugye 4-ig tart a munkaidőm, és hazajöttem 6:30, hogy ó, drágám, örülök, hogy itthon vagy, és hol voltál eddig? Mi között hozzá? Hát van közöm hozzá. Minden percedhez van közöm. A gondolataidhoz van közöm. Ezt megbeszéltük mi a jegyességünk alatt, hogy én vágyom arra, hogy mi van a szívében, mi van a gondolataiban. És ő is igénylem, hogy ő is vágyja. És ezt gyakoroltuk is. Másnap találkoztunk, elmondtam azt, meg ő is elmondta azt, hogy szerintünk mi volt a másikba. És ezt gyakoroltuk. hogy tudjuk, hogy mi történt a másikban. De ez nagyon fontos, mert hogyha a pásztorod megkérdezi, hogy hol vagy, és akkor az a között van hozzá. Ha, igen. Igen. Bizony. Megbocsátási készség. Megbocsátási készség. Volt úgy, hogy direkt belekötöttem. Most már nem csinálnám ezt meg. De akkor ezt nagyon következetesen teszteltem a dolgokat. De által sarat. Nagyon becsülöm a Katit. Hát feleségül vettem, látod. Tehát az eredmény az jó. De ezek nagyon fontos. Másik a bátorítási, építési, jóra inspirálási képesség. Például beszéddel is, de más módon is. Nehéz szoros kapcsolatot kiépíteni azzal, aki bizonytalan. Nem tud bátorítani az, aki bizonytalan. És bizony szükségünk van időnként mind a kettőnknek bátorításra. Van ilyen. De csak akkor tudja megadni a másik, hogyha van egy identitás. Bizalom. Gyanakvó, bizalmatlan, távolságtartó, begubózó, lelkébe barikádok mögé bújó társ. Az tragédia. Föl kell robbantani a barikádokat. C4-es talá. Nincs más. Következő. Az a személy, megnézem, hogy a gyülekezeti kapcsolataiban milyen. És az egyéb kapcsolataiban, amire van rálátásom. És az utolsó kettő, mennyire veti és tudja alávetni magát Isten akaratának. Egyáltalán van-e látása, hogy mi Isten akarata terve az életére? Ez az egyik. A másik. Képes-e alávetni az Isten életemre vonatkozó akaratát, megismerni és annak alávetni magát? Mert azt együtt kell utána látnunk, és együtt kell megélnünk. És az utolsó, lehetne persze még tovább is sorolni, de a munkához való hozzáállás. El kell felejteni, hogy majd dolgos feleséged lesz, vagy dolgos férjed lesz, hogyha már 10 éve nem sikerült rávenni, hogy elmenjen dolgozni. De amikor majd összeházasodik, ő egy remek, szorgalmas ember lesz. Az kevés a valószínűsége. Jól dönteni, helyesen dönteni. Salamon is azt kérte, Uram, adj ehhez értelmes szívet, bölcsességet, kijelentést, de mindenhez szükséges a hit. És vezessen az Úr titeket, akik még előtte vagytok ehhez. Amen.
1: Elhangzott a Házasság és Gyereknevelés című tanítássorozat 3. része, melyben Nemes Pál tanított.
2: Ez volt a Hitünk Alapjai.
3: Hitünk Alapjai.
2: Apostoli Fundamentumok.
3: A Rádió Sansz műsorán.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádió Sansz.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: A következő percekben Barry Whistler Isten nyugalma című tanítását hallhatjuk.
4: Guten Morgen.
5: Jó reggelt. Mondhatni. Jó napot esetleg.
4: You want to just stand for one minute just to stretch?
5: Egy pillanatra álljatok fel. Nyújtózkodjatok csak egy pillanat percre.
4: Just turn to the person next to you and say God's grace is amazing.
5: Fordulj oda a szomszédodhoz és mondd meg neki, hogy Isten kegyelme megdöbbentő.
6: Isten kegyelme megdöbbentő.
4: Amen.
5: Amen.
4: Okay, you can have your seats again.
5: Újra helyet foglalhattok.
4: I have really enjoyed this week.
5: Nagyon élveztem ezt a hetet.
4: And I know you have too, it's obvious.
5: És tudom, hogy ti is, ez nyilvánvaló.
4: We've been to several schools, but I told Franz I think I've enjoyed this the most.
5: Már több iskolán voltunk, de mondtam Franznak, hogy szerintem ezt élveztem a legjobban eddig.
4: The teaching of the other brothers, the worship,
5: tanítása, a dicsőítés, a közösség nagyon jó volt az egész.
4: And some very significant things have taken place.
5: És néhány nagyon jelentős dolog történt.
4: I think the outpouring of the Holy Spirit the other night is just a foretaste.
5: Azt gondolom, hogy a Szent Szellem szerdai kiáradása csak egy előíze volt annak, ami jön.
4: There's a real new sense of unity and partnering that I see.
5: Az egységnek és az együttműködésnek egy új érzését látom itt köztünk.
4: I have said this before, but now I'm convinced.
5: Már korábban is mondtam ezt, de most már meg vagyok győződve.
4: That Europe's time is now.
5: Hogy eljött Európa ideje. Most van itt.
4: I'm probably more excited about what I feel building for Europe than even maybe my own nation at this point.
5: Jelenleg izgatottabb vagyok amiatt, ami Európa számára készül, mint amiatt, ami Amerikában van.
4: One thing that's happening all over the world is that God is giving us real relationship.
5: Az egyik dolog, ami világszerte történik most, az, hogy Isten valódi kapcsolatokat ad nekünk.
4: I think leaders and churches are laying down their competitiveness.
5: Azt gondolom, hogy vezetők és gyülekezetek leteszik a versengést.
4: God is forcing us to address our insecurities.
5: Isten kényszerít minket arra, hogy a bizonytalanságunkkal foglalkozzunk.
4: And we're realizing that we need each other.
5: És rájöttünk, hogy szükségünk van egymásra.
4: And I think we've been happy to have apostles.
5: És azt gondolom, hogy én nagyon örültem eddig is az apostoloknak.
4: Happy to have prophets.
5: Nagyon örülök, hogy vannak proféták.
4: Teachers, pastors, evangelists.
5: Tanítók és pásztorok és evangelisták.
4: But what we're seeing now is that these five are beginning to work together as a team.
5: De most azt látjuk, hogy ez az ötféle szolgálat elkezd csapatban együtt dolgozni.
4: It will take the work of God to a whole new dimension.
5: És egészen új dimenzióba fogja az Isten munkáját átvinni ez a helyzet.
4: And we need this.
5: És szükségünk van erre.
4: To work in the coming harvest.
5: Hogy így dolgozzunk a következő aratásban.
4: I believe that God is building a net that will cover the world.
5: És én hiszem, hogy Isten egy az egész bolygót átölelő hálót
4: and
5: sző most.
4: We will treat each other differently.
5: Másképp fogunk bánni egymással.
4: And the kind of power and effectiveness that we need will come to us.
5: És megkapjuk azt az erőt és hatékonyságot, amire szükségünk van.
4: I thought the word of God has been very clear among all the teachers.
5: Úgy érzem, hogy Isten üzenete nagyon egyértelműen szólt minden szolgáló.
4: It's been a good theme and they have dovetailed together.
5: Nagyon jó volt a téma, és mindent megtettek azért, hogy jól
4: összehozzák. God's stressing that we must be dependent on Him.
5: Isten azt hangsúlyozza, hogy tőle kell függnünk.
4: And you know, we live our lives depending on His ability.
5: És hogy úgy éljünk, hogy az ő képességeire hagyatkozunk.
4: So what I want to give to you this morning is something that I think will help you when you go home.
5: Ma délelőtt olyasmit szeretnék elmondani, ami szerintem segíteni fog nektek, amikor hazamentek.
4: And I think every Christian, but particularly leaders need to hear this.
5: És hiszem, hogy minden kereszténynek, főleg a vezetőknek hallani kell ezt.
4: I want to talk about the grace of God, but connect it to the rest of God.
5: Szeretnék Isten kegyelméről beszélni, abban az értelemben, ahogy kapcsolódik Isteni, az Isten nyugalmához.
4: So that we don't live life on the hamster wheel.
5: Hogy az életünket ne egy mókuskerékben éljük.
4: When we are anxious and when we are working and sweating,
5: amikor aggódunk és dolgozunk és izzadunk,
4: that's a sign that we're operating in our strength.
5: Ez annak a jele, hogy nem Isten erejével dolgozunk, hanem a sajátunkkal.
4: And as servants of the Lord, we become very busy.
5: És Isten szolgáiként nagyon elfoglaltak lettünk.
4: But if I'm correct in what I see coming to the earth,
5: de hogyha jól látom azt, ami a földhez közeledik, ami jön a földre,
4: our busy time has only begun.
5: Az, hogy az elfoglaltságunk még csak épp most kezdődött el.
4: I believe we'll see a worldwide harvest in the end time.
5: Én hiszem, hogy az utolsó időkben egy világméretű aratást fogunk látni.
4: I don't believe that we will be a small remnant just waiting until he rescues
5: us. És én nem hiszem, hogy mi csak egy kis maradék leszünk, akik addig várakozunk, kitartva, míg az Úr meg nem ment minket innen a bolygóról.
4: So for us to serve him in the revival that will come, we will need to have a new way of operating.
5: Tehát ahhoz, hogy szolgálni tudjuk őt a következő ébredésben, másképpen kell működnünk, mint eddig.
4: And I believe that we will need to become serious about learning to operate in the grace of God.
5: És én hiszem, hogy komolyan kell vennünk annak megtanulását, hogy hogyan kell Isten kegyelmében működni.
4: Because we'll need it.
5: Mert erre lesz szükségünk.
4: And I believe that God wants to give us
5: His rest.
4: És én
5: hiszem, hogy Isten az ő nyugalmát akarja adni nekünk.
4: God always lives and operates from a place of rest.
5: Isten mindig a nyugalomból kiindulva működik és cselekszik, dolgozik.
4: He doesn't strive to be God.
5: Nem küzdik azon, hogy ő Isten legyen.
4: He doesn't have to try harder to be God.
5: Nem kell jobban igyekeznie azon, hogy Isten legyen.
4: He is.
5: Mert ő az.
4: And God does not need to spend energy to accomplish anything.
5: Istennek nem kell energiát fordítani bárminek az elvégzésére.
4: We do, but he does not.
5: Nekünk igen, de neki nem.
4: But he wants to give us his rest.
5: De az ő nyugalmát akarja adni nekünk.
4: God just speaks and his will is accomplished.
5: Isten csak szól és az akarata megtörténik.
4: He never gets tired.
5: Soha nem fárad el.
4: He never becomes frustrated.
5: Soha nem lesz frusztrált.
4: He never does anything out of frustration.
5: És soha nem tesz semmit frusztráltságból.
4: He doesn't need to sleep.
5: Nem kell aludnia.
4: The Bible tells us that he is all powerful.
5: A Biblia azt mondja, hogy ő mindenható.
4: Psalm 62:11 says something interesting.
5: A 62. Zsoltár 11 valami érdekeset mond.
4: Once God has spoken, twice I've heard this.
5: Ha egyszer Isten szólt, én kétszer hallottam ezt.
4: That all power belongs to God.
5: Hogy minden hatalom Istené.
4: So if God says something once, that should settle it.
5: Tehát, hogyha Isten valamit egyszer kimond, annak el kell dönteni a kérdést.
4: When he repeats it, he's emphasizing it.
5: És hogyha megismétli, akkor azzal hangsúlyozza.
4: So that means that all energy,
5: jelenti,
4: all ability belongs
5: minden,
4: to him.
5: Minden energia és minden képesség az övé.
4: Endless energy, endless ability, endless power.
5: Végtelen energia, végtelen erő, végtelen képesség.
4: All power has its origin in God.
5: Minden erőnek az eredete Istenben van.
4: So he is the source of all energy and power.
5: Ő az energiánk és erőnk forrása.
4: But he never has to spend it to use it.
5: De neki soha nem kell azt elhasználnia.
4: He could never have any more.
5: Nem lehet neki több,
4: and he could never have less.
5: És nem lehet kevesebb se.
4: So when I go to bed at night, I plug my iPhone and my iPad and my computer in.
5: Tehát amikor én este lefekszem, akkor bedugom tölteni az iPhone-omat, az iPad-emet és a számítógépemet.
4: So it charges up.
5: Hogy feltöltsem őket.
4: When I wake up in the morning, it's 100%.
5: És amikor reggel felkelek, 100%-osan
4: töltöm. So I have enough for the whole day.
5: Tehát egész napra elég bennük az energia.
4: But the more I use it, it goes down.
5: De minél jobban használom őket, annál inkább merülnek lefele.
4: And if I have to preach and I look and I'm at 40%,
5: és hogyha prédikálnom kell, és megnézem, hogy csak 40%-a töltöttség a gépben, akkor pánikba esek.
4: Because I'm afraid the battery's going to go down before I'm done preaching.
5: Mert félek, hogy az elem lemerül, mielőtt befejezem a prédikálást.
4: But God's battery is infinite.
5: De Istennek az eleme nem merül ki.
4: You can't add any more to it.
5: Nem lehet jobban föltölteni.
4: And even when it's given away, he has
5: és akkor is,
4: no less.
5: Amikor már adott belőle, akkor sem marad neki kevesebb.
4: He gives power to angels.
5: Isten ad erőt az angyaloknak.
4: He gives power to people.
5: Az embereknek.
4: He gives energy.
5: ad energiát,
4: but never has any less.
5: De soha nincs ettől kevesebb energiája.
4: He's the complete source.
5: Ő a tökéletes forrás.
4: Nothing is too difficult for God.
5: Semmi nem túl nehéz Istennek.
4: In fact, the word hard doesn't even apply.
5: Igazából az a szó, hogy nehéz, az rá nem is vonatkoztatható.
4: He has no needs.
5: Nincsenek szükségei.
4: And he never becomes deficient.
5: És soha nem válik kevésbé hatékonyá. Nincsenek határai, nem érik kísérté, kihívások, és nem lesz kevesebb az energiája.
4: God never worries.
5: Isten soha nem aggódik.
4: He doesn't get stressed.
5: Nincs stresszben.
4: So can you see that if he could give you of his rest, we could benefit by that.
5: Tehát látjátok, hogyha ő az ő nyugalmából ad nekünk, akkor nekünk ez csak a hasznunkra válhat.
4: God never feels that he has too much to do.
5: Isten soha nem érzi, hogy túl sok dolga van.
4: He doesn't have any place to go.
5: Nem kell neki mennie sehova.
4: Because he's already there.
5: Mert ő már ott van mindenhol.
4: He's not bound by time.
5: Nem köti meg az idő.
4: So he has no schedule.
5: Tehát nincsen napi rendje.
4: I feel stressed sometimes.
5: Néha én stresszben vagyok.
4: Because I feel like I have to hold a lot of things together.
5: Mert úgy érzem, hogy nagyon sok dologot kell összefognom.
4: I lead several organizations.
5: Több szervezetet vezetek.
4: Cheryl and I operate a business.
5: Cheryl és én egy vállalkozást
4: vezetünk. I feel like I have to hold these things together.
5: És úgy érzem, hogy össze kell fognom ezeket a dolgokat.
4: And then I feel like I have to hold myself together.
5: Aztán úgy érzem, hogy magamat is össze kell tartanom valahogy.
4: But the Bible says God holds all things together.
5: De Isten azt mondja, a Biblia azt mondja, hogy Isten tart mindent
4: power.
5: Együtt az ő hatalmának szavával.
4: And yet he's never stressed.
5: És mégis soha stresszben.
4: He is never confined to one thing.
5: Soha nem korlátozódik egy dologra, nem.
4: He never worries about the future.
5: Nem aggódik a jövő miatt.
4: And when he listens to the news, it doesn't bother him.
5: És nem zavarja, hogyha hallgatja a híreket.
4: I am a bit of a news junkie. I like the news.
5: Én ilyen hírmániás vagyok, én szeretem a híreket.
4: But I listen less to the news now than I did several
5: years ago.
4: De most
5: már kevesebbszer hallgatom a híreket, mint évekkel ezelőtt.
4: But in all that God has to do and all he sees, he lives in a continual, eternal state of peace and rest.
5: De mind abban, a sok dologban, amit Isten lát és amit tennie kell, ő mégis egy folyamatos, állandó nyugalomban és pihenésben, békességben van. Nem kell pihennie.
4: He is rest.
5: Mert ő a nyugalom.
4: And I believe God wants us to live from a
5: place
4: of rest. És én
5: hiszem, hogy mi is azt akarja Isten, hogy mi is az ő nyugalmának a helyből kiindulva éljünk.
4: Out of a place of rest.
5: És hogy úgy szolgáljunk, hogy az ő nyugalmából indulunk ki ebben.
4: It's important that we learn to live and minister from a place of health.
5: Fontos, hogy megtanuljunk egészségből, egészségben élni és abból élni, szolgálni.
4: I just want to give you the verse I'm going to close with. I'll return to it.
5: Egy verssel szeretném folytatni, amivel be is fogom fejezni.
4: But Jesus said in Matthew 11.
5: A Máté 11-ben mondta Jézus.
4: Come to me.
5: Gyertek hozzám.
4: All who are weary and heavy laden.
5: Mindazok, akik megfáradtatok és megterheltetek.
4: I will give you rest.
5: És én nyugalmat adok nektek.
4: So if we are weary.
5: Tehát, hogy kimerültek vagyunk.
4: And if we are burdened.
5: És hogyha megterheltek vagyunk.
4: There's a place that we can find rest.
5: Van egy hely, ahol nyugalmat találhatunk.
4: And it's free.
5: És az ingyenes.
4: And he will give it to us as a gift.
5: És ajándékba adja nekünk Isten.
4: And I believe God wants us to enter his rest.
5: És én hiszem, hogy Isten azt akarja, hogy lépjünk be az ő nyugalmába.
4: When I finish, I will tell you how to do this.
5: Majd amikor befejezem, elmondom, hogy kell ezt tenni.
4: First I need to build some biblical foundation.
5: De először egy kis bibliai alapot szeretnék felépíteni ehhez.
4: You know, in our culture it's hard to rest.
5: Tudjátok, a mi kultúránkban nehéz pihenni.
4: Is this true for Europe also?
5: Európában is így van ez.
4: Do you know anybody that's unable to rest?
5: Ismertek bárkit is, aki képtelen pihenni?
4: At times.
5: Időnként.
4: There are hotels where when you check in the hotel, you have to give them all your electronics.
5: Vannak olyan szállodák, ahol ha bejelentkezel, akkor minden elektromos gépedet oda kell adnod.
4: And that's a requirement.
5: Ez követelmény ott.
4: People go there because they know they can't help themselves.
5: Az emberek azért mennek oda, mert tudják, hogy nem tudnak magukon segíteni.
4: Because they're going to be checking their mail, checking the news.
5: Mert állandóan a híreket fogják nézni, meg az e-mailjeiket fogják nézni, tehát mindenféle kütyüjüket fogják tanulmányozni, meg használni.
4: And I'm in the category.
5: Én is ebbe a kategóriába tartozom.
4: Also, when we go on holiday,
5: valamint amikor nyaralni megyünk,
4: we play so hard that when we come back from holiday, we need a holiday from the holiday.
5: Annyira szorgosan játszunk, olyan sokat játszunk, hogy utána, amikor hazamegyünk, akkor ki kell pihennünk a nyaralás
4: fáradtát. In America, everybody can't wait to get to Friday night.
5: Amerikában már mindenki alig várja a péntek estét.
4: And then we play hard all weekend.
5: És aztán egész hétvégén buzgón szórakozunk.
4: And we get up Monday morning to go to work and we're tired.
5: Hétfő reggel felkelünk, hogy elmenjünk dolgozni, és nagyon fáradtak vagyunk.
4: But Sabbath rest was designed for us to enjoy God and to replenish our batteries.
5: De a szombati nyugalmat arra találta ki Isten, hogy őt élvezzük és újra töltsük az elemeinket.
4: There's nothing wrong with entertainment.
5: A szórakozással semmi baj nincs.
4: Nothing wrong with playing. I enjoy playing.
5: Semmi gond nincs a játszással. Én is szeretek játszani.
4: I'm looking forward to some hiking in the Alps.
5: Én is már alig várom, hogy az Alpokban egy kicsit kirándulhassak.
4: But the real point of Sabbath for God was that we would rest internally.
5: De Istennek az igazi szándéka a szombattal az volt, hogy örökkévaló módon tudjunk pihenni.
4: Some people have very little responsibility and very little to do.
5: Némelyeknek nagyon kevés felelősségük van, kötelességük, nagyon kevés dolguk van.
4: And they're still stressed.
5: És ettől függetlenül stresszben vannak.
4: Being stressed has not everything to do with not having a holiday or a day off.
5: A stressznek semmi köze ahhoz, hogy nincsen szabad napunk, vagy nem megyünk üdülni.
4: In English we use the word restless.
5: Angolul mondjuk, hogy nyughatatlan.
4: It means without peace and inner rest.
5: Ez azt jelenti, hogy az illetőnek nincs békessége, nincs belső nyugalma.
4: To be fidgety. Is that word?
5: Hanem olyan buzgómocsikok vagyunk. Olyan kényelmetlenül érezzük magunkat, vagy szorongunk.
4: That's an internal state.
5: Ez egy belső állapot.
4: It has nothing to do with how many weeks holiday you get.
5: Ennek semmi köze ahhoz, hogy évente hány hétre mész el szabadságra.
4: There are two kinds of rest.
5: Kétféle nyugalom van.
4: Physical rest.
5: Van a fizikai testi pihenés.
4: There is emotional
5: pihenés,
4: rest.
5: És van az érzelmi pihenés.
4: Today I want to introduce you to a third kind.
5: Ma egy harmadik féle pihenést szeretnék bemutatni nektek.
4: And that is a supernatural rest.
5: Ez a természet fölötti pihenés.
4: It's a state inside.
5: Ez egy belső állapot.
4: Deep inside.
5: A lényünk mélyén van.
4: Did you ever wonder why it was necessary for God to command us to rest?
5: Eltűnődtetek már valaha azon, hogy Istennek miért kellett megparancsolnia nekünk, hogy pihenjünk?
4: Don't we long for that to rest?
5: Nem vágyunk mi magunk is a pihenésre?
4: In America we say in English work is a four-letter word.
5: Angolul a munka az egy négybetűs szó. Magyarul öt.
4: Four-letter words we say are swear words.
5: És azt mondjuk, hogy a négybetűs szavak azok ilyen, azok
4: szitok
5: szavak.
4: So we can't wait until the work stops and we can play.
5: Tehát már alig várjuk, hogy a munka abban maradjon és játszhassunk.
4: God knows our nature and yet he saw fit to command us.
5: Isten ismeri a természetünket és ennek ellenére helyesnek tartotta, hogy megparancsoljon nekünk, hogy pihenjünk.
4: Remember the Sabbath and keep it holy.
5: Emlékezzetek a szombatra és tartsátok szentnek.
4: In other words, don't forget it.
5: Más szóval ne felejtsetek el.
4: Keep it.
5: Tartsátok meg.
4: And because it is separated for God.
5: Mert el van választva Isten számára.
4: I'm not going to bring you under law today.
5: Nem fogok ma a törvényről beszélni.
4: But I want you to consider why God put this in the law.
5: De szeretném, ha eltöprengnétek azon, hogy Isten ezt miért írta bele a törvénybe.
4: This command is so important it made it into the top 10.
5: Annyira fontos, hogy bejutott az első 10-be.
4: We all know we don't need to establish our righteousness by works.
5: Mindannyian tudjuk, hogy nem cselekedetekkel kell az igaz lelkűségünket kivívnunk.
4: But we know that we need the Ten Commandments just
5: tudjuk,
4: for our social sanity.
5: Hogy szükségünk van a tíz parancsolatra, ahhoz, hogy épeszűen éljünk a társadalomban.
4: We would never think of murder.
5: Soha nem gondolnánk arra, hogy megölünk valakit.
4: We consider adultery a very serious sin.
5: Nagyon komoly bűnnek tekintjük a házasságtörést.
4: We would not worship other gods. We know that's
5: very wrong. Nem imádnánk más isteneket, mert tudjuk, hogy ez nagyon helytelen.
4: But this one command of the top 10 we ignore.
5: De a legfőbb 10 parancsolatból ezt hajlamosak vagyunk figyelmen kívül hagyni.
4: I call this cherry picking.
5: Ezt ilyen cseresznyeszedésnek, cseresznyeszedésnek hívom.
4: We select what looks good and what we feel that we want.
5: Tehát kiválasztjuk, hogy melyik néz ki jól, melyiket szeretnénk letépni.
4: And we feel fine to leave other things go.
5: És teljesen nyugodtan ott hagyjuk a többit, és elmegyünk and mellettük.
4: There's basically two extremes in treating the Sabbath.
5: A szombat kezelésének két szélsősége van alapvetően.
4: One is a very strict observance of one day and activities that you may or may not do on that
5: day. Egy napot kiválasztunk, és nagyon szigorúan megszabjuk, hogy mit lehet és mit nem lehet tenni azon a napon.
4: When Cheryl and I go to Israel, they even have Shabbat elevators.
5: Elmegyünk Izraelbe, ott még ilyen szombati liftek is vannak.
4: So that no one needs to push a button to get to their floor in the hotel.
5: Azért, hogy a szállodában senkinek ne kelljen egy gombot sem megnyomni ahhoz, hogy az emeletére eljusson a szállodába.
4: The elevator door is always open.
5: Mindig nyitva van a liftnek az ajtaja.
4: When you go in, it closes.
5: Amikor belépsz, akkor bezáródik az ajtó.
4: And it stops at every floor.
5: És minden emeleten szimplán megáll.
4: So you don't need to press, even lift a finger on the Sabbath.
5: Tehát még egy ujjadat se kell felemelned szombaton ehhez.
4: I respect them for that, but to me that's a little extreme.
5: Ezért, de szerintem ez egy kicsit szélsőséges.
4: The other extreme is to say that I'm free from the law.
5: A másik szélsőség az, hogy szabad vagyok a törvénytől.
4: And to us that means I can do whatever I want.
5: És nekünk ez azt jelenti, hogy azt teszek, amit akarok.
4: I think that's a little extreme.
5: Szerintem ez egy kicsit szélsőséges.
4: The Old Testament laws are shadows of New Testament realities.
5: Az új szövetségi valóságnak volt az árnyéka.
4: God never needs to rest.
5: Istennek soha nem kell pihenni.
4: But on the seventh day he completed his work.
5: De a hetedik napon mégis, amikor befejezte a teremtés munkáját, akkor megpihent.
4: He rested from his work.
5: Megnyugodott a munkájától.
4: It's not because he was tired.
5: Nem azért, mert fáradt lett.
4: But the word Shabbat means to cease.
5: Hanem a Shabbat szó azt jelenti, hogy abba hagyni.
4: He stopped.
5: Tehát leállt a munkával.
4: There is a time where we need to learn to stop.
5: Nekünk is meg kell tanulnunk, hogy legyen egy idő, amikor leállunk.
4: Then it says he blessed
5: aztán
4: the seventh day and sanctified it.
5: Hogy megáldotta és megszentelte a hetedik napot Isten.
4: Because in it he ceased his work.
5: Mert akkor szűnt meg az ő munkáitól.
4: So when he sanctifies it, he sets it apart, he makes it holy.
5: Tehát amikor megszenteli ezt a napot, akkor elkülöníti, szentté teszi.
4: That means it belongs to him.
5: Ez azt jelenti, hogy az övé az a nap.
4: So he could have had a six-day week. He could have started when six-day ended. He could have started with day one.
5: Tehát Isten teremtetett volna hat napos hetet is, hogy amikor a hatodik nap véget ér, kezdődik a következő. De Isten csinált még egy napot az a saját napját.
4: The main purpose of the Sabbath is for us to stop our activity and to enjoy him.
5: A Sabbat fő célja az, hogy abba hagyjuk a hétköznapi tevékenységeinket és Istent élvezzük.
4: The famous passage in Isaiah 58 talks about this.
5: Az Ézsaiás 56-ban, 58-ban beszél erről. Ez a híres rész. Isten kiválasztott böjtjéről beszél el. Tehát, hogy milyen böjtöt választ Isten.
4: He says, because of the Sabbath you turn your foot from doing your own pleasure on my holy day.
5: Hogy mert a sabbaton elfordítjátok a lábatokat és a saját dolgotokat teszitek az én szent napomon.
4: And you call the Sabbath a delight.
5: És gyönyörűségnek nevezitek a szombatot.
4: And call the holy day of the Lord honorable.
5: És tiszteletre méltónak nevezitek az Úr szent napját.
4: If you honor it.
5: Ha tisztelitek.
4: And desist from your own ways.
5: És abba hagyjátok a saját tevékenységeiteket.
4: From seeking your own pleasure.
5: Nem a saját örömöteket keresitek.
4: And speaking your own word.
5: És nem a saját szavaitokat mondjátok.
4: Then you will take delight in the Lord.
5: Akkor gyönyörködni fogtok az Úrban.
4: And I will make you ride on the heights of the earth.
5: És akkor a világ magas helyein foglak titeket járatni.
4: And I will feed you with the heritage of Jacob your father.
5: És Jákob, a ti atyátok örökségével táplállak titeket.
4: For the mouth of the Lord has spoken.
5: Mert az Úr szava szólt.
4: I won't bring you under a law.
5: Nem egy törvény alá akarlak vetni titeket.
4: But I want you to see how important this is to God.
5: De szeretném, ha látnátok, hogy ez milyen fontos Istennek. Ez egyébként a 13. 14. vers volt.
4: He's confronting Israel for using the Sabbath for what they want.
5: Isten azért dorgálta meg Izraelt, mert a szombatot arra használták, amire ők akarták.
4: Their rest became about their own pleasure rather than delighting in God.
5: Az a saját jó ketteléseikről szólt, és nem arról, hogy Istenben gyönyörködjenek.
4: At least in America, this is what our days off and our holidays have become.
5: Legalábbis ilyenek lettek Amerikában a mi szabadnapjaink és nyaraló napjaink, nyaralásaink.
4: So why does God put this about the Sabbath in a chapter about fasting?
5: Tehát Isten miért beszél a szombatról a bőjtölésről szóló fejezetben?
4: Well, Sabbath is a type of fasting.
5: Mert a szombat egy fajta bőjt.
4: Shabbat means to cease.
5: A sabbat azt jelenti, hogy abbahagyni.
4: And when we fast, we cease.
5: És amikor bőjtölünk, akkor nem eszünk. Abba hagyjuk az evést.
4: It gives our body a rest.
5: És így a testünk pihenhet.
4: And allows us to focus better on something else.
5: És jobban tudunk valami másra koncentrálni.
4: What I like about this passage.
5: Nekem azt tetszik ebben a szakaszban.
4: Is it promises that if I honor this principle, I will ride the heights of the earth.
5: Hogy azt ígéri, hogy amikor én tiszteletbe tartom ezt az alapelvet, akkor a föld magaslatain fogok járni.
4: And that God will feed me.
5: És Isten fog táplálni.
4: I'm not a strict Sabbatarian.
5: Én nem vagyok egy szigorú szombattartó.
4: But over the years I've come to respect and honor this principle.
5: Eljutottam oda, hogy már tisztelem ezt az alapelvet.
4: I grew up on a farm.
5: Én egy farmon nőttem fel.
4: And the first 15 years of my pastoring, when we started the church,
5: amikor
4: I still also
5: a gyülekezetet, és már pásztoroltam 15 éven keresztül, közben még a farmot is műveltem. Tehát 15 éves pásztorkodás.
4: So we had cattle and hogs that I had to take care of.
5: Voltak sertések és marhák, és ezekkel törődni kellett.
4: And a church that I had to take care of.
5: És közben a gyülekezetről is gondoskodnom kellett.
4: And with farmers, we have to work every day.
5: A farmereknek minden nap dolgozni kell.
4: Even if we're sick, the animals need to be fed.
5: Az állatokat meg kell etetni.
4: So, you know, if I was really sick,
5: tehát, hogyha valóban nagyon beteg voltam,
4: I would go do my work and then come in the house and die.
5: Akkor először elvégzem a dolgomat, utána bemegyek a házba, meghalni.
4: You never neglected your work.
5: Tehát a munkát soha nem szabad elhanyagolni.
4: You couldn't say no.
5: Nem lehetett nemet mondani.
4: So in ministry, I carried this work ethic into ministry.
5: És a szolgálatban is átvittem ezt a munkaerkölcsöt.
4: You know what I'm talking about.
5: Tudjátok, miről beszélek, ugye?
4: Every day you have to take care of people.
5: Az emberekkel minden nap törődni kell.
4: Somebody calls.
5: Valaki telefonál.
4: Somebody is sick.
5: Valaki beteg.
4: Or you have a problem that's going over and over in your mind.
5: Vagy van egy probléma, ami állandóan ott forog a fejedben.
4: And when you lay down to sleep, you can't stop
5: the problem. Aludni, akkor is ott van a fejedben a probléma, nem áll le.
4: It seems like 24 hours a day,
5: tűnik,
4: 364 days a year, you are at work.
5: Napi 24 órán át, évi 365 napon keresztül dolgoznál.
4: And if you have a job working for a supermarket.
5: És hogyha van egy olyan munkát, hogy mondjuk egy ABC-ben dolgozol.
4: You have days off, but with ministry.
5: Akkor vannak szabadnapok, de a szolgálatban nincsenek.
4: So, after pastoring about 22 years without taking a break, I learned this principle.
5: Tehát miután kb. 22 évig voltam pásztor, anélkül, hogy szünetet tartottam volna, utána megtanultam ezt az alapelvet.
4: We now require all our pastors to take an extended sabbatical every 7 years.
5: Most már kötelezünk minden pásztorunkat arra, hogy 7 évenként egy hosszú szolgálati szabadságra menjen el.
4: I also require them to take one day off every week.
5: És azt is követelem tőlük, hogy hetente egy napot szabad napnak vegyenek ki.
4: There are exceptions.
5: Vannak persze kivételek.
4: But I want them to at least make an effort.
5: De azt akarom, hogy legalább
4: this intention of God.
5: Igyekezzenek Istennek ezt a szándékát tiszteletbe tartani.
4: I know the arguments against this.
5: Tudom, hogy milyen érvek jönnek ez ellen.
4: Did Jesus respect the Sabbath?
5: Hogy vajon Jézus tiszteletbe tartotta a szombatot?
4: He left his disciples gather grain on the Sabbath.
5: Engedte a tanítványainak, hogy gabonát gyűjtsenek szombaton. Hogy gabona magokat legalább.
4: So he wasn't a strict Sabbatarian.
5: Tehát ő nem volt nagyon szigorú szombatügyben.
4: He wasn't a legalist.
5: Nem volt törvénykező.
4: And but he never said a word about this commandment being irrelevant, though.
5: De ugyanakkor soha nem mondta, hogy már nem számít, nem érvényes ez a parancsolat.
4: The way I interpret the Bible.
5: Én úgy értelmezem a Bibliát.
4: Is that once God says something?
5: Hogy amikor Isten egyszer mond valamit?
4: It applies to us.
5: Akkor az vonatkozik ránk.
4: Unless he adjusts it.
5: Egészen addig, amíg ő nem helyesbít azon az üzenetén.
4: If he sets it aside, it doesn't apply.
5: Hogyha ő teszi félre az előző üzenetet, akkor már nem vonatkozik ránk.
4: If he adjusts it, we are allowed to apply it in a different way.
5: Hogyha helyesbít rajta, akkor másképpen kell alkalmaznunk nekünk is.
4: Sometimes Jesus actually intensified the law.
5: Néha Jézus kifejezetten erősített a törvényen.
4: And he makes them issues of the heart.
5: És szívügyekké tette a parancsolatokat.
4: It even becomes more difficult to keep the law.
5: És akkor így már sokkal nehezebb megtartani a törvényt.
4: Which is why we need grace.
5: Ezért van szükségünk kegyelemre.
4: But to take a simplistic approach that we are freed from the requirements of God is not difficult.
5: De nem bibliai az a nagyon egyszerű megközelítés, hogy teljesen szabadok vagyunk, mentesek vagyunk Isten parancsait alól.
4: The law is holy and clean.
5: A törvény szent és tiszta.
4: And it reveals something of God's heart to us.
5: És valamit kijelent nekünk Isten szívéről.
4: Let's look a little bit at what the New Testament does say about the Sabbath.
5: Nézzük meg kicsit, hogy mit mond az Új Szövetség a szombatról.
4: Well, first of all, the early church kept the Sabbath for a long time.
5: Nagyon sokáig betartotta a szombatot a korai egyház.
4: On Friday night and Saturday.
5: Péntek este és szombaton.
4: And then later they moved it to Sunday.
5: Később meg ezt áttették vasárnapra.
4: And they celebrated at the Lord's as the Lord's Day.
5: És az Úrnapjaként ünnepelték a vasárnapot.
4: I personally don't think that the day is important.
5: Én személyesen nem gondolnám, hogy fontos, hogy pontosan melyik nap az.
4: I think what's important is that we have a day of rest.
5: Hogy legyen egy pihenőnapunk.
4: It doesn't mean we just go to church and read the Bible.
5: Ez nem azt jelenti, hogy csak elmegyünk a gyülekezetbe és Bibliát olvasunk.
4: There's a lot of ways that will rejuvenate us.
5: Nagyon sok egyéb mód van, ami megújít minket.
4: When we went to the concert on Monday night,
5: amikor
4: I realized how much music
5: elmentünk a koncertre,
4: inside us.
5: Akkor hirtelen rájöttem, hogy milyen sok mindent újjá alkot bennünk a zene.
4: The important thing is that we find what replenishes our battery.
5: Hogy találjuk meg, hogy a mi elemünket mi tölti föl legjobban.
4: And we enjoy God while doing it.
5: És közben élvezzük, miközben azt csináljuk, élvezzük Isten
4: jelenlétét. So I could listen to the cello, the violin, and the piano, and I could enjoy God and the music that He gave to us.
5: Tehát én hallgathatom a cellót és a zongorát és a hegedűt, és közben élvezhetem Isten jelenlétét, és élvezhetem azt, amit ő adott nekünk.
4: It says they returned and prepared spices and perfumes. This was for Jesus.
5: Lukács 23-ban azt olvassuk, hogy az asszonyok visszatértek, és ilyen fűszereket készítettek Jézus temetésére, vagy Jézus bebalzsamozására. Fűszereket gyűjtöttek be.
4: And it says on the Sabbath they rested according to the commandment.
5: És utána azt olvassuk, hogy szombaton pedig pihentek a parancsolat szerint.
4: Even Jesus said in Mark 2.
5: Még Jézus is azt mondta Márk 2-ben.
4: The Sabbath was made for man and not man for the Sabbath.
5: Hogy a szombat lett az emberért, és nem az ember a
4: szombatért. So the Son of Man is Lord even of the Sabbath.
5: Tehát az ember fia még a szombatnak is ura.
4: So this is one of the titles of Jesus.
5: Ez Jézus egyik címe.
4: He is Lord of Rest.
5: Ő a nyugalom ura.
4: Not only is the Sabbath for our good.
5: A szombat nem csak a javunkat szolgálja.
4: But this is a domain that he reigns over.
5: De a szombat fölött uralkodik is. Az utolsó vers a Márk 2-ben.
4: Hebrews 4 says this.
5: A Zsidók 4 azt mondja.
4: Therefore, while the promise of entering his rest still stands,
5: miközben még mindig megvan az a nyugalmába való bemeneteli ígérete,
4: let us fear lest any of you should seem to have failed to reach it.
5: Óvakodjunk tehát, hogy valaki közületek fogyatkozásban lévőnek ne láttassék ennek elérését.
4: So now he's not talking about a day where we don't work.
5: Tehát most nem egy olyan napról van szó, amikor nem dolgozunk, ez az első vers.
4: He's talking about a state or something in God that we can enter.
5: Hanem egy állapotról beszél, egy Istenben levő helyzetünkről, amiben beléphetünk.
4: In fact, then in verse 9 it goes on.
5: A 9. versben folytatja.
4: So then there remains a Sabbath rest for the people of God.
5: Annak okáért megvan a szombatja az Isten népének.
4: So Sabbath is not an Old Testament law that's been done away with.
5: De hát a szombat nem egy ószövetségi törvény, amivel már leszámoltunk.
4: For whoever has entered God's rest has also rested from his works.
5: Mert aki bement az a nyugodalmába, az maga is megnyugodott cselekedeteitől.
4: I think some of this has to do with the works that we do to gain or earn righteousness.
5: Azt gondolom, hogy ennek köze van azokhoz a cselekedetekhez is, amelyeket az igaz lelkűség elérése érdekében
4: teszünk. But I also think it's something in God that we can enter into.
5: Hogy van Istenben valami, amiben beléphetünk.
4: Then it says this in verse 11.
5: Aztán azt mondja a 11. versben.
4: Let us strive to enter that rest.
5: Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugodalomba.
4: Some translations read
5: egyes fordítások azt mondják, legyünk szorgalmasak. Szorgalmasan lépjünk be.
4: He's almost saying that we have to work hard at resting.
5: Majdnem azt mondja, hogy keményen dolgoznunk kell a pihenésen.
4: He's not just saying you don't
5: nem
4: have to earn your salvation, so relax.
5: Hogy nem kell rászolgálnotok az üdvösségre, tehát lazítsatok nyugodtan.
4: He's saying be very careful and very diligent to enter into a rest that God wants to give you.
5: És legyetek nagyon szorgalmasak abban, hogy beléptek abba a nyugalomba, amit Isten tartogat nektek.
4: And the verse continues.
5: És így folytatódik.
4: So that no one may fall by the same sort of disobedience.
5: Hogy valaki a hitetlenségnek ugyanazon példájában, hogy ugyanabban az engedetlenségben
4: essen. I believe that rest is available for us.
5: Tehát én hiszem, hogy a nyugalom elérhető a számunkra.
4: And particularly in our culture, it's important that
5: we grasp this. Kultúránkban nagyon fontos, hogy ezt megragadjuk.
4: And if revival comes to Europe,
5: és ha eljön Európába az ébredés,
4: most certainly you will need to grasp this.
5: Akkor már nagyon fontos, hogy ezt megragadjátok tényleg.
4: Charles Finney taught that we could have revival anytime we wanted to.
5: Charles Finney azt tanította, hogy bármikor lehet ébredésben részünk, amikor csak akarjuk.
4: He also said that most revivals stop when men grow tired.
5: Hogy a legtöbb ébredés akkor marad abba, amikor elfáradnak az emberek.
4: One of the things that will happen when revival breaks out is we start protracted meetings. We have meetings every night.
5: Az az egyik, amikor ébredés van, az egyik az jelenség az, hogy minden este nagyon hosszú összejövetelek vannak.
4: And it becomes like a fire that just grows and then begins to spread like wild.
5: És olyan az ébredés, mint egy tűz, ami egyre növekvő tűz, egyre terjedő tűz, és terjed, mint a futó tűz.
4: But one of the things that we've learned from church history is that we still need a day or two where the meetings stop.
5: De az egyház történelemben megtanultuk, hogy ennek ellenére szükségünk van egy vagy két napra, amikor nem tartunk összevetelt.
4: In our church in Pennsylvania, we had about four years of renewal meetings.
5: Volt körülbelül 4 évünk, amikor folyamatosan tartottuk a megújulási összeveteleket.
4: Several nights a week we had meetings and then we would pray for people.
5: Több estén a hét folyamán összejövetel volt és imádkoztunk az emberekért.
4: And I would pray for people till midnight.
5: Én is éjfélig imádkoztam az emberekért.
4: Get to bed by 1 o'clock.
5: Egy órára ágyba kerültem.
4: And one summer then I would get up at 4 to go to Philadelphia to study Hebrew.
5: És volt egy nyár, amikor hajnal 4-kor keltem, hogy Philadelphiába menjek hébert tanulni.
4: It was great.
5: Nagyszerű volt.
4: I didn't even get that tired.
5: Még csak olyan nagyon nem is fáradtam el.
4: It was amazing.
5: Elképesztő volt.
4: I felt like Superman.
5: Supermannek éreztem magam.
4: But eventually,
5: de végül,
4: this caught up with me.
5: Ez az egész dolog utolért engem.
4: Because I was forgetting the principle of the rhythm of life.
5: Mert elfelejtettem az élet ritmusának alapelvét.
4: So I want to encourage you, first of all, that you be diligent
5: arra,
4: in keeping a rhythm to your life.
5: Hogy szorgalmasan tartsátok meg a ritmust az életetekben.
4: Just because activity is ministry doesn't mean that you should do it 7 days a week.
5: Csak azért, mert a tevékenységetek szolgálat, ez nem jelenti azt, hogy heti 7 napon át csinálni kell.
4: We need to be diligent about this.
5: Szorgalmasnak kell ebben lennünk.
4: But I also want to encourage you to learn to enter into God's rest.
5: De arra is bátorítalak titeket, hogy tanuljatok meg belépni Isten nyugalmába.
4: And be diligent about that as well.
5: És ebben is legyetek szorgalmasak.
4: The flesh is so independent.
5: A test annyira független, önálló.
4: We think that we are so important.
5: Azt gondoljuk, hogy olyan fontosak vagyunk.
4: And we feel that we are so needed.
5: Úgy érezzük, hogy akkora szükség van ránk.
4: Sometimes we think we are so amazing.
5: Néha úgy érezzük, hogy elképesztőek vagyunk. Fantasztikusak
4: vagyunk. We forget that God said you need to rest.
5: És ugyanakkor elfelejtjük mindezen közben, hogy Isten azt mondta, hogy pihenjünk.
4: There is a rest for the people of God.
5: Megvan Isten népének a nyugodalma. Szombatja, pihenés.
4: For the whole church.
5: Az egész egyháznak.
4: But how can you lead the people of God in rest if you don't rest yourself?
5: De hogyan vezeteted Isten népét a nyugalomba, hogyha te magad nem pihensz?
4: You need to hear the word of the Lord.
5: Meg kell hallanotok az Úr szavát.
4: There is a place where we can cease striving.
5: Van egy hely, ahol abba hagyhatjuk a küszködést.
4: I'll tell you what my problem is.
5: Elmondom nektek, mi az én problémám.
4: I see vision.
5: Én látok egy látást.
4: And then I feel like I must make it pass.
5: És utána úgy érzem, hogy meg kell valósítanom.
4: And this puts a pressure on me.
5: És ez nyomást helyez rám.
4: And I have to continually tell myself that it is not my job to perform the word of the Lord.
5: Hogy nem az én dolgom az Úr szavának a megvalósítása.
4: I will obey him.
5: Én engedelmeskedek, és szolgálom az Urat,
4: but it's his, he will perform his own word.
5: De a saját szavát ő fogja megvalósítani.
4: If we think it's up to us,
5: ha arra azt gondoljuk, hogy tőlünk függ a dolog,
4: when things go well,
5: amikor
4: we
5: jól
4: both.
5: Mennek a dolgok, akkor dicsekszünk.
4: When things go bad, we
5: amikor
4: become
5: rosszul
4: depressed.
5: Mennek a dolgok, akkor nyomottá válunk.
4: Actually, when things go well, we don't speak boastfully.
5: Valójában, amikor jól mennek a dolgok, nem dicsekedve beszélünk.
4: But inside, we want to take credit for it.
5: De a bensünkben azért valami érdemet akarunk ezért kapni.
4: Paul said, I am what I am, and everything I've done has come by the grace of God.
5: Tudjátok, Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok, és teszem, amit teszek.
4: That's humility.
5: Ez az alázat.
4: Because we know the grace of God.
5: Mert ismerjük Isten kegyelmét.
4: Every good gift that comes to us.
5: Minden jó ajándék, amit kapunk.
4: Every new person that comes to our church.
5: Minden új ember, aki jön a gyülekezetünkbe.
4: Every good meeting that we have.
5: Minden jó összejövetelünk.
4: Every amazing prophecy that comes from our mouth.
5: Minden fantasztikus profécia, ami elhagyja a szánkat.
4: Comes from God.
5: Istentől jön.
4: And we cannot boast.
5: És nem dicsekedhetünk.
4: But we also can't put ourselves under the kind of pressure.
5: De nyomás alá is helyezhetjük magunkat.
4: So let me return to the verse that I started with.
5: Tehát akkor visszatérek ahhoz a versetre, amelyiknél elkezdtem.
4: Matthew 11, verse 28.
5: Ez a Máté 11,
4: this is an invitation that Jesus gives
5: 28.
4: To all of us.
5: Ezt, erre Jézus hív mindannyiunkat.
4: He says,
5: Jézus
4: come to me all who are weary and heavy laden.
5: Azt mondja, jöjjetek hozzám mindjárt, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én nyugalmat
4: this
5: adok
4: rest,
5: nektek.
4: You don't have to pay a 5-star hotel to get.
5: Nem kell egy ötcsillagos szállodában fizetni azért, hogy ezt a nyugalmat megkapjad.
4: You don't need a massage.
5: Nincs szükséged masszázshoz hozzá,
4: you don't
5: hozzá.
4: Need to buy anything.
5: Nem kell venned semmit hozzá.
4: It's free.
5: Ingyen van.
4: He says, if you come to me,
5: azt
4: I
5: mondja,
4: will give it to you.
5: Hogyha hozzám jöttök, én odaadom nektek.
4: But listen how this happens.
5: De figyeljetek, hogyan történik ez meg.
4: He says
5: mondja,
4: in verse 29.
5: A 29. versben.
4: Take my yoke upon you.
5: Vegyétek fel magatokra az én igámat.
4: And learn from me.
5: És tanuljátok meg tőlem.
4: For I am gentle.
5: Hogy én szelíd.
4: And humble in heart.
5: És alázatos szívű vagyok.
4: And you will find rest for your soul.
5: És nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek.
4: This is what modern culture is longing for.
5: Erre vágyik a mai kultúra.
4: Rest for our soul.
5: Nyugalomra a lélek számára.
4: I do believe that man is a tripart being.
5: Én hiszem, hogy az ember hármas lény.
4: Body, soul and spirit.
5: A testből, lélekből és szellemből áll.
4: I think our spirit has all that there is of God.
5: Azt gondolom, hogy a szellemünk szól mind arról, ami Isten.
4: But our soul needs to receive more of these things.
5: De a lelkünknek többet kell még ebből kapnia. Ezekből az isteni dolgokból. És itt Jézus a belső nyugalmat ajánlja fel.
4: Then he says, my yoke is easy and my burden is light.
5: Aztán azt mondja, az én igám gyönyörűséges és az én terhem könnyű. Yeah.
4: So, you know what a yoke is?
5: Tehát tudjátok, mi az iga, ugye?
4: I live in the area where there are Amish people.
5: Én olyan helyen lakom, ahol amisok vannak.
4: They still farm with oxen and horses.
5: Ők mindig lovakkal és ökrökkel művelik a földet, még mindig.
4: A yoke is a wooden
5: az iga
4: piece.
5: az egy fa eszköz, egy fa alkalmatosság.
4: That links one ox to the other.
5: Ami összeköti az egyik ökröt a másikkal.
4: And I use this in training leaders.
5: Én ezt használom vezetőképzéskor.
4: I will put a more experienced leader with a younger
5: tapasztaltabb vezetőt összepárosítok egy kevésbé tapasztalt vezetővel.
4: And I'll say, you do this job together.
5: És azt mondom nekik, hogy élek számára.
4: I do believe that man is a tripart being.
5: Én hiszem, hogy az ember hármas lény.
4: Body, soul, and spirit.
5: A testből, lélekből és szellemből áll.
4: I think our spirit has all that there is of God.
5: Azt gondolom, hogy a szellemünk szól mind arról, ami Isten.
4: But our soul needs to receive more of these things.
5: De a lelkünknek többet kell még ebből kapnia, ezekből az isteni dolgokból. És itt Jézus a belső nyugalmat ajánlja fel.
4: Then he says, my yoke is easy and my burden is light.
5: Aztán azt mondja, az én igám gyönyörűséges és az én terhem könnyű.
4: Yeah. So, you know what a yoke is?
5: Tehát tudjátok, mi az iga, ugye?
4: I live in the area where there are Amish people.
5: Én olyan helyen lakom, ahol Amishok vannak.
4: They still farm with oxen and horses.
5: Ők mindig lovakkal és ökrökkel művelik a földet, még mindig.
4: A yoke is a wooden
5: az iga,
4: piece.
5: Az egy fa eszköz, egy fa alkalmatosság.
4: That links one ox to the other.
5: Ami összeköti az egyik ökröt a másikkal.
4: And I use this in training leaders.
5: Én ezt használom vezetőképzéskor.
4: I will put a more experienced leader with a younger inexperienced leader.
5: Egy tapasztaltabb vezetőt összepárosítok egy kevésbé tapasztalt vezetővel.
4: And I'll say,

0: What a yoke is.
1: Tehát tudjátok, mi az iga, ugye?
0: I live in the area where there are Amish people.
1: Én olyan helyen lakom, ahol Amishok vannak.
0: They still farm with oxen and horses.
1: Ők mindig lovakkal és ökrökkel művelik a földet, még mindig.
0: A yoke is a wooden
1: az iga, piece. Az egy fa eszköz, egy fa alkalmatosság.
0: That links one ox to the other.
1: Ami összeköti az egyik ökröt a másikkal.
0: And I use this in training leaders.
1: Én ezt használom vezetőképzéskor.
0: I will put a more experienced leader with a younger inexperienced leader.
1: Egy tapasztaltabb vezetőt összepárosítok egy kevésbé tapasztalt vezetővel.
0: And I'll say, you do this job together.
1: És azt mondom nekik, hogy na együtt csináljátok ezt a feladatot.
0: The younger leader learns to pace himself.
1: A fiatal vezető ekkor megtanulja a tempót, a helyes tempót.
0: Learns how to be steady and focused and methodical about the work.
1: Meg tanulja, hogy kell rendszerezetten végezni a munkát, összpontosított módon, fegyelmezett tempóban.
0: The other one is there to pull.
1: És amikor az egyik ökör elfárad, akkor ott van a másik, hogy húzzon.
0: When the one doesn't know what to do, the other one, the experienced one, knows what to do.
1: Amikor az egyik nem tudja, mit kell csinálni, akkor a másik, a tapasztaltabb tudja.
0: When I have something in ministry that I am having trouble with,
1: amikor a szolgálatban olyan dologgal találkozom, ami nekem gondot okoz,
0: I go to somebody who's done it.
1: Akkor olyan emberhez megyek, aki már csinált olyat.
0: That's how I learn.
1: Én így tanulok.
0: It requires humility.
1: Ehhez alázat kell.
0: Ask questions.
1: Kérdéseket kell feltenni.
0: I don't know how to do this.
1: El kell ismerni, hogy nem tudom, hogy kell ezt csinálni.
0: I have been unable to do it.
1: Képtelen voltam megtenni.
0: I go to someone else and
1: és elmegyek valaki máshoz, és kérdéseket teszek fel.
0: It's interesting here though that Jesus is inviting us to yoke ourselves to him.
1: Hogy Jézus arra hív minket, hogy vele álljunk egy igába.
0: So I've decided this is what I want.
1: Úgyhogy én eldöntöttem, hogy én is ezt akarom.
0: Because this is a picture of grace.
1: Mert ez a kegyelem képe.
0: It is God's ability that will reach our communities and our nation.
1: Isten képessége az, ami el fogja érni a lakóközösségünket és a nemzetünket.
0: Unless God builds the house,
1: ha Isten
0: we labor
1: nem építi
0: in vain.
1: A házat, akkor mi hiába dolgozunk.
0: It's the power of God for salvation.
1: Isten ereje ez az evangélium az üdvösségre.
0: So what I've decided I need to do for the next couple decades.
1: Tehát úgy döntöttem, hogy a következő néhány évtizedben ez a dolgom.
0: I need to make sure that I'm yoked firmly with Jesus.
1: Hogy gondoskodjak arról, hogy szilárdan egy igában vagyok Jézussal.
0: All the vision and the opportunities that we have.
1: Minden látás és minden lehetőségünk, ami adódik.
0: He will do.
1: Azt ő majd elvégzi.
0: It's not about
1: majd
0: my
1: dolgozik.
0: Energy or strength.
1: Nem az én erőmről, energiámról szól a történet.
0: I don't have to be amazing.
1: Nem kell elképesztőnek lennem.
0: I just make sure I'm yoked with him.
1: Csak abba kell biztosnak lenni, hogy vele vagyok egy igában.
0: I preach this like I know what I'm talking about.
1: Ezt úgy prédikáltam, mintha tudnám, hogy miről beszélek.
0: But I'm still learning.
1: De még mindig tanulom ezt.
0: I saw this when I was on sabbatical this winter.
1: És én ezt ezen a télen láttam meg, amikor ilyen szolgálati szabadságon voltam.
0: I was praying about the future.
1: És a jövő miatt imádkoztam.
0: And Jesus says the first thing you need to get straight.
1: És Jézus azt mondta, hogy az első dolog, amit rendbe kell raknod.
0: You need to be sure that you're yoked to me.
1: Hogy biztosnak kell abban lenned, hogy velem vagy egy igában.
0: And then all the tiredness, the stress,
1: és akkor az összes stressz, összes aggódás és fáradtság
0: can drain away because it's my problem.
1: Eltűnhet, mert az enyém a probléma.
0: I don't intend to become lazy.
1: Én nem akarok lusta lenni.
0: In fact, I think I can do more.
1: Igazából úgy gondolom, hogy többet tudok teljesíteni.
0: Because that's exactly what Paul said.
1: Mert Pál pontosan ezt mondta.
0: I work more than all the others.
1: Többet munkálkodtam, mint az összes többiek.
0: But it was by the grace of God.
1: De az Isten kegyelme által
0: this
1: volt.
0: Is how we become effective in ministry.
1: Így leszünk hatékonyak a szolgálatban.
0: This is how we keep our sanity.
1: Így tartjuk meg a józan eszünket.
0: This is how we keep sane. This will be how we keep our health.
1: Így tartjuk meg az egészségünket.
0: And our marriages.
1: És a házasságunkat.
0: And our families.
1: És a családunkat.
0: And our businesses.
1: És a vállalkozásunkat.
0: All the things that God's called us to do.
1: Mindazt, amire Isten elhívott minket.
0: Because he'll do it by grace through us.
1: Mert ő kegyelem által végzi el mindezt rajtunk.
0: I am here to tell you.
1: Azért vagyok itt, hogy elmondjam nektek.
0: The grace of God is amazing.
1: Hogy Isten kegyelme elképesztő.

0: And if you have started by faith in the Spirit of God,
1: és hogyha hittel kezdtétek és Isten szellemében kezdtétek el,
0: don't go on being perfected in the flesh.
1: Akkor ne fejezzétek úgy be, ne folytassátok úgy, hogy testben akarjátok befejezni.
0: Jesus says, come to me.
1: Jézus azt mondja, jöjjetek én hozzám.
0: Yoke yourself with me.
1: Velem álljatok egy igába.
0: You'll have a restful life.
1: És akkor egész életekben nyugalmatok lesz.
0: And we will get more done together.
1: És együtt többet fogunk elvégezni.
0: I think God is also yoking and linking us together.
1: Azt gondolom, Isten minket is összekapcsol, minket egymással, egy igába.
0: There is a whole message that Franz and I have been talking about.
1: És Franz és én egy egész üzenetet mondtunk el arra.
0: About collaboration.
1: Hogy együtt kell működni.
0: But I don't have time to preach that now.
1: De most nincs időm arra, hogy erről is prédikáljak.
0: But there are things that the business community in the world is doing by working together.
1: De a világi üzleti közösség valami jó dolgot végez el azzal, hogy együtt munkálkoznak az emberek.
0: Mass collaboration.
1: Tömegesen együtt dolgoznak.
0: So I think this is how the worldwide harvest will come in.
1: Tehát én azt gondolom, hogy a világ méretű aratást így fogjuk betakarítani.
0: We will learn to be yoked to Jesus.
1: Megtanuljuk, hogyan kell Jézussal egy igában lenni.
0: Walk in grace.
1: Hogyan kell kegyelemben járni.
0: Live in rest.
1: Hogyan kell nyugalomban élni.
0: And work together.
1: És együtt munkálkodni közben.
0: And the book of Acts.
1: És az Apcsel.
0: Can happen again in.
1: Újra megtörténhet közöttünk.
0: Amen.
1: Amen.
0: Let's just stand and let me pray for you.
1: Akkor álljunk fel és imádkozom értetek.
0: I think everybody needs rest.
1: Azt gondolom, mindenkinek szüksége van nyugalomra.
0: Particularly after a week of meetings.
1: Különösen egy ilyen egy hetes összejövetel után.
0: I think the body can take only so much lecture and so much sitting.
1: Hogy a test csak X mennyiségű ülést és tanítást tud elviselni.
0: But some of you came here in a state of depletion.
1: De némelyeknek úgy jött ide, hogy teljesen le volt merülve.
0: And you know that what I'm talking about you need inside.
1: És tudjátok, hogy miről beszélek, hogy mire van szükségetek belül.
0: And I would like to pray for you.
1: És szeretnék értetek imádkozni.
0: Just close your eyes for a minute.
1: Csukjátok be a szemeteket.
0: And I'm going to ask you to be honest.
1: Megkérlek titeket, legyetek őszinték.
0: If you are here and you feel that you came with no more to give.
1: Hogyha úgy jöttél ide, hogy úgy érzed, hogy nincs több, amit adhatnál másoknak.
0: And you need this rest that I'm speaking of.
1: És szükséged van arra a pihenésre, nyugalomra, amiről beszéltem.
0: Just respond to the word by raising your.
1: Akkor az üzenetre egyszerűen reagálj a kezed felemelésével.
0: And that may not be everybody.
1: Lehet, hogy nem mindenki van így.
0: But some of you are weary.
1: De néhányan ki vagytok merülve.
0: And you're burdened.
1: Ki vagytok égve.
0: So Jesus is saying, come to me.
1: És Jézus azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám.
0: Okay, let's pray.
1: Akkor imádkozzunk.
0: Father, please forgive us when we have neglected the principle of rest.
1: Kérlek, bocsáss meg nekünk azt, amikor elmulasztottuk, mellőztük a pihenés alapelvét.
0: But you know and understand us that we spend energy and then we are depleted.
1: Tudod, hogy az energiánk elfogyott, lemerültünk.
0: And so today we come to you.
1: Tehát ma hozzád jövünk.
0: We accept your yoke.
1: Elfogadjuk a te igádat.
0: I pray that you'd give us grace.
1: Imádkozom, hogy adj
0: nekünk with you.
1: Kegyelmet ahhoz, hogy veled járhassunk.
0: And to cease from our own striving.
1: És megszűnjünk a magunk küszködésétől.
0: Our own anxiety.
1: Saját szorongásunktól.
0: Forgive us for our restlessness.
1: Bocsásd meg a nyughatatlanságunkat.
0: Because we've not trusted in you.
1: Mert nem bíztunk benned.
0: And now in Jesus' name,
1: és most Jézus nevében,
0: I ask you to give us
1: kérlek,
0: rest.
1: Hogy add nekünk a te nyugalmadat.
0: And I pray that you would put your rest deep into our being.
1: Hogy a lényünk mélyére helyezd el a te nyugalmadat.
0: Give your power and your energy.
1: Add a te erődet, te energiádat.
0: And I ask for the leaders here that are tired.
1: És kérem az itt jelenlévő fáradt vezetőknek.
0: That you send them home with a supernatural restoration
1: küld őket
0: of
1: haza
0: souls.
1: A lelkük természet fölötti helyreállításával.
0: As our shepherd, restore our soul.
1: A pásztorunkként állítsd helyre a lelkünket.
0: Heal.
1: Gyógyíts meg minket.
0: Heal.
1: Gyógyíts meg
0: and
1: minket.
0: Fill.
1: És tölts be.
0: And I ask that we could return
1: kérem,
0: and operate in a level of ability.
1: És egy olyan szintű képességgel kezdhessünk el újra működni.
0: that is above our natural ability.
1: Ami a természetes képességeinket meghaladja.
0: We thank you for your amazing grace.
1: Köszönjük neked a te megdöbbentő kegyelmedet.
0: In Jesus' name.
1: Jézus nevében.
0: Amen.
1: Amen.
2: Elhangzott Barry Whistler, Isten nyugalma című tanítása.
3: Ez volt a Növekedjünk hitben.
4: Növekedjünk hitben.
3: Felnőtté válás Krisztusban.
4: Felnőtté válás Krisztusban.
3: Ez a Rádió Sansz.
5: Ez a Rádió Sansz.

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.
3: Hűség. Én ma erről készültem. És az én célom az, hogy meg tudjuk érteni, hogy a hűség az Isten egyik fontos és alapvető jellemvonása. És amikor együtt járunk az Úrral, akkor egyre inkább az ő és az ő fia, a Szent Szellem karaktere kezd kiábrázolódni bennünk, és a benned lakozó, bennünk lakozó Szent Szellem elkezdi megteremni, elkezdi kimunkálni bennünk is a hűséget többek között, ami nélkülözhetetlen egy tanítvány életébe. Mit is jelent a hűség? Csak gyorsan kiírtam, ugye héberül álhatatosságot, szilárdságot, megbízhatóságot, hitet jelent. Görögül nagyon érdekes a pistis és a pistos, a hit és a hűség. Ha a két görög szót berakod a szókeresőbe, akkor meglátod azt, hogy nagyon sok kifejezés és fordítás egymást fölcserélhető módon a hit és a hűség van fordítva. Tehát nagyon sokszor a görögbe, amikor arról van szó, hogy hit, abba benne van a hűség. Amikor hűség, abba benne van a hit. Ez azt jelenti, ez a pisztis, a pisztos, bizalom, kitartás, megbízhatóság, föntarthatóság. Következő. És mind a kettőnek a pejtó, ige, a szótöve, tehát az rábeszél, meggyőz, megnyer, bízik, hallgat rá, engedelmeskedik, engedi magát meggyőzni. A hit hogyan jön? Hallásból. Hasonlóképpen a hűség is a hallásból. A befolyásolnak bennünket a beszédek. És mind a kettőnek a szótöve, a hitnek is, a hűségnek is rá tudnak beszélni a hűségre. A hitre is. A hitetlenségre is, a hűtlenségre is. Ha elolvassátok a hírlevélbe a harmadik cikket, ami arról a házaspárról szól, hogy elmondtuk a barátainknak, hogy elválunk. Mindegyiknek volt válasza, a szüleinknek is, és azok megváltoztatták a körülményeket. Olvassátok el. Miért? Mert a hűség fölfakadt a beszédből. Miért? Mert hagyták magukat, engedték magukat meggyőzni. Most Ellennek a hitről szóló sorozata, pont azon szakasza van a hírlevélben, ha jól emlékszem, a hitetlenség. Amikor van, többféle hitetlenség van, amikor gyenge a hitem. Uram, segíts az én hitetlenségem, hiszek benne, de segíts az én hitetlenségeim. Emlékeztek az ember is mondta, akinek a fia holdkóros volt és epilepsziás volt, stb. Nem tudták a tanítványok kiűzni belőle azt a gonosz szellemet. Ő nem azért nem hitt, mert nem akarok hinni, hanem akart hinni, csak gyenge volt a hite. Viszont voltak olyanok, akik nem akartak hinni. Például Názáretbe. Az ismerősök, a rokonok nem akartak hinni, amikor emlékeztek Jézust vagy Barabást. Barabást engedjük el. Ők nem akartak hinni. Nem akartak hinni a názáreti Jézusba, hogy ő a Mesiás. Mert eldöntötték, és nem is engedték magukat meggyőzni. Hit és hűség. Az egyik fordítás, talán a Csia vagy a Vida, egyik fordítás, pont úgy van, hogyha megnézed, minden esetben ő nem úgy fordítja, hogy hit vagy hűség, hanem hithűség. Mindegyiknél, ami más fordításoknál hűség, akkor is ott van a hithűség. Ha más fordításokban csak annyi van, hogy hit, akkor is hithűséget, mert mind a kettőt jelenti. Magyarban elkülönül, de görögbe az eredetibe nem. Azt jelenti, hogy ha hű vagyok valakihez, akkor képes vagyok arra, hogy megnyitom a szívem arra, hogy megnyerjem valaminek. Megnyitom a szívem arra, hogy meg tudjon bízni bennem. És én is meg tudjak bízni benne, hogy meggyőzhessen, rábeszélhessen valamire. És arra is, hogy engedelmeskedjek. Ezt csak azért mondtam, hogy mit is jelent maga a hűség, mert nem csupán valamibe hinni, meg valamibe bízni, hanem kitartani, amit az előző oldalon néztünk, engedelmeskedni bizalommal Istennek, és hogyha ezt nézed, akkor minden körülmények között Istennek, de Isten embereinek is sokszor. És ez a hit és a hűség. Amit mondtam, hogy a hit hallásból jön, a hűség is egyáltalán nem mindegy, hogy kinek a beszédét hallgatom meg, mert befolyásolni fogja a hitemet, de befolyásolni fogja a hűségemet is. Hűségemet Istenhez, hűségemet Isten ígéreteihez és Isten népéhez. Kinek engedem magam meggyőzni? És akinek engedem magam meggyőzni, afele vagyok hűséges. Ha engedem magam meggyőzni arról, hogy hát igen, nem is részletezem, akkor az azt jelenti, hogy annak leszek hűséges. Ha nem engedem magam senkinek sem meggyőzni, hogy meggyőzön engem, senkinek sem engedem ezt, hogy meggyőzön, akkor az azt jelenti, hogy nem tudok senki felé se hűségesen élni. Ezt még egyszer elmondom. Ha nem engedem, hogy meggyőzhessen valaki, például Isten beszédével, érvekkel, nem vitatkozásról beszélek én, érvelésről. Éppen tegnap beszéltünk, így együtt töltöttünk most egy kis időt, Szolnoki Paulinus házaspárral, meg mi, és beszélgettünk erről is, tudod, egyáltalán nem mindegy, hogy mire nyitod meg magadat, mert hogyha megnyitod, és hagyod magad meggyőzni, akkor tudsz hűséges lenni. Ha nem hagyom magam meggyőzni, nem tudok hűséges lenni, mert muszáj, hogy Isten beszéde leromboljon az elmémbe előítéleteket, és beszéltünk tegnap a disputáról, a vitatkozás kultúráról, kultúráról, az érvelésről. Egészen más az, hogyha érvelek Isten beszédével. Meg egészen más, és ezt kellene tanítani, akik valami társadalmi pozícióra mennek, politika, önkormányzat, bármi, kellene tanítani. Mert sokszor igazából káromlások, meg káromkodások, meg ócsárolások vannak, becsmérelések, de nem érvelések. Meg kell tanulni érvelni. És más a vitatkozás is más, meg más a manipulálás is. És meg kell tanulnunk úgy érvelni Isten beszédéből, hogy világos legyen a hallgatónak, és a szíve állapotától függ, hogy hagyja-e magát meggyőzni. Ne legyél illúzióval afelől, hogy ha neked jók az érveid, akkor biztos meg tudod győzni. Egyáltalán nem mindegy, mert ha a szívébe úgy dönt, hogy nem, akkor nem tudod meggyőzni. Bármilyen biblia verseket is mondasz neki, akkor sem. Mert egy valaki személy tud bármelyikünket is úgy két vára fektetni igazából és meggyőzni, és az pedig ki? A Szent Szellem. Azért van, hogy meggyőzön ott legbelül. És van úgy, hogy már már a szívbe a Szent Szellem elvégezte, és úgy két várra fektetett, de még mindig érvelünk az agyunkkal. Voltál már így? Nem tudom. Jeremiás irgalmaiban azt olvassuk a harmadik fejezetbe, az Úr kegyelme az, hogy még nincs végünk, mert irgalma nem fogyott el. Minden reggel megújul, mert nagy a te hűséged. Istennek a hűsége az ilyen. Újból és újból. Nem kopik el. Tehát nem felejtkezik el a hűségéről. Minden reggel, amikor följön a reggel, kinyitod a szemedet, akkor Isten hűsége az, ami körülvesz. Ő hűséges. Hűséges. És Istennek a hűsége a minta. Istennek a hűsége az, ami az etalon, ami fele szeretnénk változni, alakulni, formálódni, és Istennek a jellemét tudjuk tükrözni, ha hűségesek vagyunk. Az alap tehát Istennek a hűsége. Mózes 5. könyvébe egy Biblia verset nézünk. Tudd meg azért, hogy az Úr a te Istened az Isten, hűséges Isten, aki megtartja szövetségét és irgalmát ezer nemzedéken át azokhoz, akik szeretik őt. A hűség azt is jelenti, hogy megtartom a szövetséget. Megtartom, amit ígértem. Megtartom azt, amit kimondtam a számmal. Isten hűsége szövetségi jellegű, tehát, hogyha megnézed, nem hangulatfüggő, nem érzésfüggő, és nem a körülményektől függ, nem emberektől, mert elköteleződés. Istennek a hűsége elkötelezettség. És amikor én Isten képmására változok, akkor az ő hűsége ugyanezt kezdi kimunkálni bennem, hogy az én hűségem nem a hangulatomtól függ, nem emberektől függ, hanem szövetségi jellegű, és azt jelenti, hogy elköteleződés, mert elkötelezettség a hűségem. Ő mindig megtartja, amit ő megígért. És ez jó. Még ha mi hűtlenek vagyunk, akkor is azt írja Timóteushoz Pál apostol, ha mi hitetlenkedünk, akkor is hű marad. Ő magát meg nem tagadhatja, ugye? Hitetlenkedünk, ez lehet a hűtlenség is, mert ugyanaz a szó. Tehát úgy is olvasod, ha mi hűtlenkedünk, ő akkor is hűséges marad. Ha nekem kifogy a hit tankom, és úgy érzem, már nem tudok hinni, bízni, akkor is ő hisz, mert ő hűséges. Azért kezdett el benned egy munkát, mert ő már látja a holnapot. Jeremiás 29.11, ezt nem kerestem ki, de ismeritek nagyon jól, hogy reményteljes jövőt, jó jövőt készített el számodra, bárhogyan is néz ki a ma. A korintusi levélben azt olvassuk, az 1.9-ben, hű az Isten, aki elhívott titeket az ő fiával, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal való közösségre. Ez a közösség nem úgy van, hogy ma van közösség, holnap nincs közösség. Ma van közösség, holnap után nincs közösség. Aztán megint két hét múlva van közösség. Vagy vasárnap délutánonként van közösség, egyébként nincs közösség. Mert Isten milyen? Hűséges. Hű az Isten. Milyen Isten hívott el téged? Hűséges Isten. Mire hívott el? Közösségre. És a közösségbe nyilvánul meg az ő hűsége. Nem tudod értelmezni a hűséget közösség nélkül. Ezért elhívott, mint hűséges Isten, a közösségre, hogy a közösségben megérezze, megmutassa, kimutassa, megnyilvánítsa az ő hűségét. Hogyan tudod építeni, hogyan tudod erősíteni például az egyházat, az eklézsiát, a helyi gyülekezetet, ahol élsz? Például a gyülekezetünket. Hogyan tudod építeni, erősíteni? Hűséggel. Mert közösséget építeni hűséggel tudod. Mert a hűséges Isten hívott el közösségre bennünket. Tudod, az én hűségem fedezete, csináltam egy virtuális bankkártyát, hát azért, hogy azt lehessen használni ezt, azt, azt, és akkor, hogyha megtudják, akkor is azon nem sok pénz van, hanem csak ami arról akarok költeni. És akkor, hát annyit tudsz költeni, ami azon van, ami annak a fedezete. A hűséged annyi, amennyi a fedezete. Ha a hűségemnek a fedezete az én elhatározásom, az én eltökéltségem, az én karakterem, a jellemem, akkor az elég gagyi, kevés. De ha a te hűségednek a fedezete Isten hűsége, az végtelen. Minden reggel megújul. Minden reggel, amikor kinyitod a hűség bankkártyádat, azt veszed, és megint föl van töltve. Full. Igen, fégy full. Hűséges. Hűséggel van tele. És Isten azt akarja, hogy legyünk hűségesek a kapcsolatainkban vele és egymással. Házastárs, barátság, testvér. Legyünk hűségesek a természetes rokoni kapcsolatainkban is. Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy most neked együtt kell élni a nagypapáddal. Megadhatja Isten, hogy ez az ő akarata, de ez nem ezt jelenti a hűség, hanem azt jelenti, hogy ha tótágos társz, vagy változnak a körülmények, akkor is te őtől leszármazol. Vagy lehet mondani ezt, meg azt, meg a testvéredet. Lehet, hogy nem olyan a kapcsolatod a test szerinti, vér szerinti testvéreddel, akkor is testvéred. Nem tudod megválogatni, hogy hú, holnaptól nem testvérem. De mondok neked valami, körbenézel, őket se tudod megválogatni. Az nem mutatod, ha holnaptól nem is vagy testvérem, és ismerlek. Persze tudom, hogy csinálják, ez kitöröllek, eletiltalak, nem is köszönök vissza, de hát attól is testvérem maradsz, ember. Egy apától csak úgy szűnik meg a testvériség, ha az apád anyád megtagadod. Vagy apád anyád kitagad. De azt mondta Isten, hogy ha mi hűtlenkedünk, meg hitetlenkedünk, akkor is hű marad. Még ha te kitagadnád, akkor se tagad ki. Uram, mi? Hűséges Istenünk van. Ezt jelenti. Szóval az, hogy én hűséges ember legyek, ennek az alapja, és az egésznek a fedezete, az Istennek a hűsége. Az ő karaktere, az ő jelleme. És amikor megtértünk, befogadtuk Jézus Krisztust a szívünkbe, egy hűséges Istent fogadtunk be. Ő benned él. Minél többet beszélgetsz vele, minél többet töltesz vele időt, annál inkább hasonulsz hozzá. Mi Katival még csak 32 éve vagyunk házasok, de egy csomó dologban már hasonultunk. Volt, amit akkor ő nem szeretett, én szerettem, most már mind a ketten szeretjük. Volt, amit én nem szerettem, ő szeretett, most már mind a ketten szeretjük, vagy volt, amit egyikünk se szeret már. És sok mindenben hasonultunk, és minél többet, és ez csak 31 néhány év. Most képzeld el, az Úrral régebb óta járunk. És ahogy együtt vagy, az Úrral változol, olyanná kezd, mert ő nem változik, ő már csak ilyen. Tehát ő változhatatlan. Az azt jelenti, hogy mi változunk. És ha ő hűséges, milyenné változol? Hűségessé. Hát ilyen. Például az úrvacsora. Az úrvacsorát is, hogyha megnézed, akkor egy részben azért is van, hogy közösséget. Például az angol neve is ez. Tehát, hogy közösség. Tehát azért van, hogy közösséget éljünk meg. És megújuljon ez a közösségünk a mennyei atyával, Jézus Krisztussal, a Szent Szellemmel, de megújuljon a közösségünk egymással is. Amen. Az úrvacsorát lehet úgy is venni hitáltal, hogy ezt úgy veszem, hogy a hűséges Isten, aki elhívott a vele való közösségre, ez a közösség, hűségközösség megújuljon most vele és egymással. És ezáltal az ő természete az úrvacsorán keresztül még inkább úgy beléd diffundál. Minden sejtetbe, porcikádba. Vagyis a hűségem megnyilvánulásának a garanciája az, hogy a hűséges Isten bennem él. A hűségem megnyilvánulásának a fedezete, van fedezete az, hogy a hűséges Isten bennem él, és benned van. Olyan, mint a nap. Amire csak rásüt, világos lesz. Olyan, mint a nap, Istennek a jelenléte. Ha a hűséges Isten benned van, fölhozza a világosságodat. Fölhozza a hűségedet, kihozza, ki izzasztja belőled, ki termeli. Ilyen Istenünk van. Egy-két példát, ha megnézünk az Ószövetségből, emlékezzetek csak meg. Hát Ábrahám az az egyik nagy klasszikus példa, hogy egy Mózes 22-ből nem citáltuk ki a Biblia verseket, mert az az egész fejezet igazából a hitnek, a hűségnek a próbája. Izsáknak a föláldozása ez. Ígéretet kapott, és évtizedeket várt az ígéret beteljesedéséért, és 11 néhány éves volt Izsák, amikor Isten mondta, hogy akkor áldozd föl. Hiszel bennem? Hiszek, Uram? Akkor rajta és űz, kötél, és mutatok egy helyet, és ott a hegytetőn. Ha megnézed, Ábrahámnak a hűsége az a hit próbája, a hűségnek a próbája volt. Ábrahámnak a hite a hűség próbája volt. Ide, oda-vissza igaz. És Ábrahám hűséges még akkor is, amikor Isten látszólag lehetetlent kért. Abszurd dolgot kért. Ő akkor is bízott Istennek az ígéretében, mert a zsidókhoz írt levélbe, illetve a római levélbe tudjuk, hogy ő számított arra, mivel Isten megígérte, hogy Izsák akkor is élni fog. Hogy? Azt nem tudja. Az az Isten dolga, de Isten megígérte, ő soha nem hazudik, mert hűséges Isten, és tudta. Vagyis számomra azt jelenti, Ábrahám annak a mintája és példája, hogy a hűségem nem az értelmemen, és nem az IQ-mon, a következtetési érveléseimen múlik, hanem mi múlik? A bizalmamon, a hitemen múlik. Azért vagyok hűséges, mert hívő ember vagyok. Azért vagyok hűséges, mert hiszek. Azért vagyok hűséges, mert bízok az Úrban. Amen. Tehát úgy is megfogalmazhatjuk, hogy a hűség az, amikor hiszünk Istennek és Istenben, akkor is, ha nem értem őt. Igen. Másik ilyen példa is, mint a Rútnak a története. Ez is ismerős. Naomi Elimélek felesége, két lányukkal, két fiúkkal elmegy a Moab földjére, mert Izraelbe éhség van. Igen, de ott azon az idegen földön meghal a papa, meghal a két fiú, és ott marad a két menny. Az egyik Rút, a másik pedig Orpa. És akkor az anyós azt mondja, hogy hát teljesen el van keseredve, mert gyakorlatilag egy férfi sem maradt, nincs aki eltartsa, nem volt lehetősége, hogy visszakerüljön valaha is Izraelbe az örökség medrébe, de mégis azt mondja, hogy én visszamegyek az én népemhez, ti menjetek, fiatalok vagytok, és menjetek férhez, szüljetek gyerekeket, legyetek boldogok. És Orpa azt mondta, hogy jó, elbúcsúztak, könnyek között megáldották egymást. Viszont Ruth azt mondta Naominak, ismeritek a történetet, ahova te mész, oda megyek én is. Néped az én népem, és Istened az én Istenem. Van tovább is, de most csak ennyi. Ez a lényege. Ez azt jelenti, hogy Ruthnak a hűsége túlmutat az emberi kapcsolaton. Itt nem csak arról van szó, hogy Naomival az anyósa jó kapcsolata van, mert tudta, hogy az anyósa nagy valószínűséggel hamarabb el lesz temetve, mint ő. Mégis elment egy idegen földre, mert azt mondja, én nem csak veled vagyok a kapcsolatomban hűséges, hanem a te Isteneddel is. A te Istenedhez is én hűséges leszek. Mert valamit rajtad keresztül megismertem Istenből, és az az Isten nekem kell. És én hozzád és a te Istenedhez is hűséges akarok lenni. Valami több volt már ebbe. Ez azt jelenti, hogy az igazi hűség az túlmutat az emberi kapcsolatokon. Van benne egy önzetlenség és egy állandóság, egy kiszámíthatóság, egy stabilitás, és nem a körülményektől függ. A harmadik történet az Ószövetségből szintén Dániel története. Ő hűséges volt egy olyan ellenséges közegben, akik gyakorlatilag az ő halálát manipulálták ki a királytól. Ismerős, hogy az ő ellenlábasai, akik irigykedtek Dánielre, mert ő volt azért az első, meg azért, ha megnézed, négy királynál volt a második ember. Olyan királyok mellett, akik egymást ölték le. Tehát ellenséges királyok mellett ő megmaradt. A többi tanácsadó mind vagy kivégezték, vagy elkerült. De ő négy király mellett is ott volt. Irigyek voltak rá. És ki akarták csinálni, mert nem tetszett nekik? Az, hogy ő zsidó. Mibe kössenek be? Hát a vallási dolgába. És akkor hozottak egy olyan törvényt, ismerős, hogyha valaki más Istentől bármit is kér, mint a király, akkor azt kivégeztessék. És akkor így ő meg naponta többször, háromszor leborult a szobájába, be se csukta az ajtót. Nyilvánosan ott imádkozott, csak azért mégis hazament, és a teraszon térdre esett, és imádkozott, dicsérte Istent, ahogy az előtt is szokta. Dániel nem alkudott meg, tisztában volt vele, hogyha bármikor akik akarják, a halálát tudják okozni ezzel. Félt? Nem félt. Mert Istenre bízta az ő életét. Ő tudta, hogy az én Istenem hűséges. És tudta, hogy az én hűségem az Isten kezébe van. Az én hűségemnek az alapja Isten hűsége. Én hűséges vagyok, mert ő hűséges. És ő megtartotta a háromszori imádkozás naponta, úgyhogy a hűség gyakran ilyen rejtett helyen kezdődik, amiről senki nem tud. Mert Dánielnek az imáit egyébként nem sokan tudták. Nyilván a szolgái árulhatták el, hogy ez kitudódott, nem tudom. De neked is a hűséget, hogy a hétköznapokban, a látható kapcsolatokban meg tudjon nyilvánulni a hűségünk, az a láthatatlan imaszobában kezdődik, hogy hűséges vagyok. Akkor is, ha van kedvem, akkor is, ha nincs kedvem, előveszem a Bibliát, akkor is, ha van kedvem, akkor is, ha nincs kedvem, akkor is kinyitom a szám, kinyitom a szívem, imádkozok. Akkor is, ha van kedvem, akkor is, ha nincs kedvem, ha kellett, érdelek, és dicsérem az Urat. Ott kezdődik. És amikor ebbe következetes vagy, nem egyszer, nem kétszer, egy héten át, egy hónapon át, egy éven át, 10 éven át, minden nap, 20, 30, 50 éven át, ez a hűség. És tudod, ezt ki látta? Senki az emberek között. De Isten látta. És amikor Isten, a hűséges Isten ezt látja, tudod, mit ad beléd? Az ő hűségét. Emlékeztek, a tanítványok azt kérték, növeld bennünk a hitet. Növeld a mi hitünket. És akkor mit mondott Jézus? Növekedj, növekedj, növekedj. Nem. Nem. Tanította, hogy legyetek hűségesek az imába. Nagyon érdekes. Tehát ha én hitben akarok növekedni, akkor nekem a hűségben kell megnyilvánulnom. Az kell, hogy megnyilvánuljon a hűség az életembe. Nem feltétlenül a reflektor fényben a nyilvánosság előtti dolgaimban, hanem a Istennel való rejtett kapcsolatomba. Legyek hűséges, következetes. Amen. Új szövetségből is nézzünk meg egy-két példát. Hát, ugye a tökéletes minta és példa kicsoda? Hát nagyon egyszerű, maga Jézus Krisztus, így van. A Filippi 2.8-ban azt olvasok, hogy engedelmes volt egészen a halálig, mégpedig a keresztfán való haláláig. Zsidó 3.2 pedig ugyanehhez még. Ő volt ahhoz, aki őt rendelte. Miért volt Jézus engedelmes? Mert hűséges volt. Miért engedett az atyának mindenben? Atyám, ha lehet, ne kelljen kiinnom ezt a poharat. De mindazáltal te akaratod legyen meg, és ne az enyém. Miért mondta ezt? Azért volt engedelmes, mert hűséges volt. Ő hűséges Isten. Hűségnek a mintája, mintaképe. Jézus a tökéletes hűség minta, ha úgy tetszik. Ha szeretnél valamit kopizni a hűségről, akkor vedd górcső alá az ő életét, hogy milyen módon volt ő hűséges az elhívásához, a küldetéséhez, az atya kijelentéseihez. Többször olvasod az evangéliumokba, és megcselekedte ezt, hogy beteljen ez és ez az írás. Azért csinált meg sok mindent. Azért mondta ezt, hogy beteljesedjen Izaiás, Jeremiás, vagy ez, vagy az, vagy amaz a profécia róla, amit akár Mózesen keresztül adott Isten, akár máson keresztül. Miért? Mert nem csak alárendelte magát és engedelmeskedett, hanem azért rendelte alá magát, azért engedelmeskedett, mert hűséges volt. Hűséggel élt. Ő hittel, bizalommal egy kiszámítható volt. Nem volt meglepetés az atya számára, hogy ez lett a vége. Ő tudta, hogy ez lesz a vége, mert tudta, hogy az ő fia hűséges. Akkor is, hogyha kiüresítette magát az isteni mi voltjából, emberi testbe lejött, megalázta magát és engedelmes volt a halálig azért, hogy a hűség megnyilvánuljon az életébe. Pál apostol szintén a hűségről a 2 Timóteus 4-ben azt olvassuk, azt a nemes harcot megharcoltam, utásomat elvégeztem, és a hitet megtartottam. Az azt jelenti számomra, hogy a hűség az nem egy ilyen rövid távfutó dolog, nem rövid távú dolog, a hűség az hosszú távú. A hűség egy élet hosszig tartó kitartás egy pályán, a hit pályáján. Nem mondhatom azt, hogy eldöntöttem, Uram, én hűséges leszek, és 2 perc múlva azt mondom, én hűséges vagyok. Majd 30 év múlva mondd azt, Uram, köszönöm, hogy adtál erőt, adtál kegyelmet, és a benned levő hűség meg tudott nyilvánulni bennem. A neked való engedelmesség és a feléd való bizalom miatt, a te szereteted által. És ez, ahogy bízol benne, ez, hogy hiszel benne, ez, hogy engedelmeskedsz neki, a hűségedben nyilvánul meg. És ez jó. És ez jó. A hűség, ha megnézed, végül jutalmat hoz. A jelenések könyvében a második fejezet 10. verse így szól, igen. Légy hű, mint halálig. Ez nem az író. Igen, innen vette az ikletet. És neked adom az élet koronáját. Az élet koronája az a megigazultság. Hogy igaz emberként állhatsz meg, és élhetsz Isten jelenlétébe. És ez egy nagyon fontos. Két történetet, hogyha megnézünk, az egyiket felolvastuk most, a Zsanett vezetésével az istentisztelet elején. Az egyik a hűséges sáfár és gondnoknak a példázata, a Máté 24-ben emlékeztek. És ott Jézus azt kérdezi, hogy kicsoda az a bölcs és hű szolga, akit az ő ura gondviselővé tett a háznépén, hogy a maga idejében azoknak eledelt osszon. Ugyanezt a történetet a Lukács evangéliumában, hogyha elolvasod, ott van egy mondat, ami szól, hogy boldog az a szolga, akit az ő ura, mikor hazajön, ebben a munkájába talál. Tehát azért bízott meg a mennyei atya bizonyos feladatokkal, mert ő örül, amikor te ezt csinálod. Azért bízta meg az ő ura azt a szolgát is, hogy ossza ki az eledelt a szolgatársainak, mert amikor ezt megcsinálja, végén majd meglátjuk, boldog az a szolga, egy öröm tölt be, egy megelégedés lesz rajtad úrrá, amikor te csinálod azt, amivel az úr megbízott. Nem azért bízta meg az úr, és bennünket se azért bízott, mert annyira arra a profitra, vagy arra a munkára annyira szüksége lenne. Nem. Azért bízott meg engem, vagy téged, bármelyikünket, mert annak az eredménye az, hogy mi változunk. Annak az eredménye az, hogy mi képesek leszünk, miközben ezt csináljuk, hűségessé válunk. Miközben ezt cselekedjük, következetesen valami olyan krisztusi jön ki belőled, ami egyébként nem jön neki. Mikor tinédzserek voltunk, nem tudom, emlékeztek-e, mennyi miteszer volt. Akkor nyomkodtuk. Mert hogy jön ki az? Nyomásra. Mi? Az a gőz, van a gőz, de a gőzölés után is ki kell nyomkodni. Csak akkor könnyebb. Néha begőzölsz, de akkor is ki kell nyomni. De ahhoz, hogy kijöjjön, ki kell nyomni. Bizonyos dolog, hogy kijöjjön belőled, és megnyilvánuljon az életedbe, nem tudod elkerülni a nyomásokat. Idd már el. Nincs olyan. Ha szeretnéd, hogy kijöjjön belőled a hűség, megnyilvánuljon belőled az Istennek a szeretete, hűség, a hit, Isten gőz alá visz, vagy elkezd nyomkodni. Mindegy, de ki jön belőled? Mert ő el fogja végezni. És ez jó. Amikor azzal a elhatározással jövök az Isten tiszteletre, hogy Uram, akarok mást építeni. Akarok másnak a hasznára lenni. Lehet, hogy csak azzal, hogy szépen fölöltözködöm. Megmosakszom, lefürdök, beillatozom magam, hogy amikor megölel, jó kedve legyen. ne húzza el az órát. Lehet, hogy csak ennyi. Veszem lehet a egyik jó ruhámat, és azt mondja, jó, de nézel ki, jó, jó, jó. Már is örömet szereztem neki. Vagy lehet, hogy csak annyi, hogy megöleled, és nagyon köszönöd, hogy de jó, hogy látlak. Ezért már érdemes volt eljönnöm, hogy itt vagy, és találkozhatok veled. Amikor azzal az elhatározással jössz el Isten tiszteletre, hogy Uram, én ma is valakinek az áldására akarok lenni. Én ezért megyek el. Legyek áldásul. Legyek építésül. Legyek bátorításul. Ha ezzel az elhatározással jössz, akkor figyeld meg, akármi is történik, egy megelégedettséggel, egy örömmel, egy boldogsággal fogsz elmenni. Majd próbáld meg tudatosan, és elmondok egy titkot, a lelki, pszichikai, fizikai egészség is. Nagyon sokszor abból fakad, hogy átéled az Úrral való salomot, békességet. És azt a sikerélményt, hogy tudsz másokat építeni, ez téged boldoggá, egy salom állapottá, állapotúvá teszod belül. És azt úgy tudsz elmenni majd a lehetőségek házából, hogy de jó alkalom volt. Miért? Mert áldásul voltál. Valakit bátorítottál, valakit vigasztaltál, építettél. Szeretnéd ezt? Elmondunk egy rövid imát ez ügyben? Mennyi, atyám, kész vagyok arra, ezért most eldöntöttem, és most igent mondok, igen, építeni akarom a te házadat, építeni akarom a te népedet, építeni akarom a gyülekezetet, építeni akarom a testvéremet, odaszánom magam erre, hogy eledelt adjak az éhezőnek, adjak bátorító szót, vigasztaló szót, útmutató szót. A Jézus nevében. Ámen. A másik példázat a Máté 25-ben olvasható. Ott van a talentumos rész, amit felolvastunk most együtt. Ott van a 20-as, 21-es vers, eljött az, aki az öt talentumot kapta, oda vitte a másikot talentumot, és is így szólt, Uram, öt talentumot adtál nekem, nézd, itt van másik öt, amit nyertem vele, és így szólt az Úr hozzá, jól van, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, most sokat bízok rád, ezután menj be a te Urad örömé ünnepi lakomájára. Annak mondta Jézus, hogy hű szolgám, aki a másik ötöt nyert az ötön. Meg annak, aki a kettőn másik kettőt nyert. Emlékeztek? Vagyis egy aktív, egy gyümölcsöző, ajándékaidat befektető életre mondja azt, hogy hű. Arra mondja Isten, hogy hű, amikor a nekem adott talentumaimat, ajándékaimat egy gyümölcsöző életre odaszánom magam. Ez a hűség. Hűséges vagyok azokon az ajándékokon, talentumokon, amiket Isten belém helyezett. Mit jelent az, hogy hűség? Igen, ezt a legelején definiáltuk, de most, hogyha ezeknek a tükrében nézem, akkor azt, hogy lehet rám számítani. Lehet rád számítani. Minden alkalommal, minden esetben, minden helyzetben. Igen, mondok, legfőjebb az, hogy nagyon szívesen, csak most nincs erre lehetőségem. Nagyon örömmel, nagyon szívesen, csak most más kell csinálnom, mert más elkötelezettségem van. Nem azért csinálom, és nem azért lehet rám számítani, mert kedvem van, hanem azért, mert hűséges vagyok. Ha megismersz, akkor megismered azt, hogy a karakterembe egyik fontos jelenvonás a hűség. Hűséges vagyok. Miért? Mert az én Istenem hűséges Isten. Mondd ki a melletted levőne. Hűséges ember vagy. És én is hűséges ember vagyok. És azért vagyok hűséges, mert a hűséges Isten bennem él. Így van. És számítok az én hűséges Istenemre. Minden helyzetben. Ne enged, hogy bárkitől kapott félelem, sérelem, sértés, vagy a szíved ellankadása, vagy elmaterializálódása egyszerűen megszakítsa, vagy ezáltal az ördög távol tartson téged Isten családjától, a közösségtől. Miért? Mert akkor a hűséget nem tudod megélni. Többek között a hűséget. Mert a hűség miben van, miben nyilvánul meg? A közösségbe. A hűséges Isten hívott el közösségre. A sérelemért, a segít neked abba, hogy Krisztusivá válj. Miért? Mert a megbocsátás az Krisztusi. És hogyha Krisztusi módon reagálok, akkor az nem csak egy reakció, és jól csináltad, fiam, hanem az megerősíti a karakteredet. Az új embert, a Krisztusit, az új teremtést erősíti meg. Amikor pedig Krisztusi dolgot csinálsz, akkor azt jelenti, hogy ez a természet, ami a Krisztusé, az minden egyes aspektusában növekszik benned, a hűség is növekszik benned. Amikor megbocsátasz, hűségessé válsz. Hűségesebbé, mintha nem bocsátanál meg. Amikor megbocsátasz, akkor az azt jelenti, egy nagyobb hitre tudsz jutni. Amikor megbocsátasz, az engedelmesség szintjén is előbbre lépsz egy lépéssel, egy fokkal. 1 Timóteus 2.2-ben azt írja Pál apostol, hogy amiket tőlem hallottál, sok bizonyság által azokat bízd hűséges emberekre, akik mások tanítására is alkalmasokká lesznek. Ha megnézed mások tanítására, nem azok az alkalmasok, akik legjobban beszélnek. Mások tanítására nem azok a legalkalmasabbak, akik jó tanítási képességgel rendelkeznek, hanem a hűséges emberek. Azok a legalkalmasabb emberek, azoktól tudsz legtöbbet Krisztusit tanulni, akik hűséges emberek. Tudod, hogyha ezt nézem, akkor azt jelenti, hogy a legjobbat akkor teszel, ha szeretnél hűségesebbé válni, hogy hűséges emberekhez kapcsolódsz. Ez egy kulcs. És nézd meg, hogy Isten, ha az összes példát megnézzük, ó, új szövetséges példákat, Isten nem a látványos dolgokat jutalmazza, hanem egy szóval a hűséget. A hűséget. Aztán van még egy dolog, ha megnézzük, a hűség az valamilyen módon meg is terem. Mert gyümölcs. A Szent Szellem gyümölcse. Persze van olyan, hogy megterem a gyümölcs, aztán mikor kimentem a kertbe, sehol nincs. Mert ellopták a madarak. Ebben az évben talán 5 szemfüge már volt, de valahogy mikor nem lett. Hát nem is esett le, mert lent sem találtam. Tehát nem volt ott. A Szent Szellemnek a gyümölcse az olyan, hogyha megfelelő közeget biztosítasz, szellem gondolatai, élet és békesség. Szellem szerint elkezdesz gondolkodni, beszélni. Filippi levél, ami elhangzott, ami odafölvalók, tiszták, tisztességesek, stb. Ezeken gondolkodsz, így beszélsz, ezen elmélkedsz. Azt veszed észre, hogy a szellem, Szent Szellem elkezdi teremni a gyümölcseit. És a Szent Szellemnek a gyümölcsei mi? Szeretet, öröm, békesség, béketűrés, Galata, ott van 5.22.23, jóság, hűség, szívesség, szelítség, önmegtartóztatás, de ott van közöttük a hűség is. Hűség. Ha ezeket a gyümölcsöket elképzeled, akkor a hűség neked milyen színű? Nem kell mondanod, csak hol? Milyen alakú? Benne van egy elképzelés, egyáltalán nem biztos, hogy olyan. Szeretet. Milyen, hogy képzeld el ezt a gyümölcsöt? Most love meg minden? Graffiti szív? Öröm, békesség, türelem, jóság, szívesség, hűség. El tudod képzelni a hűség gyümölcsöt? Mi? Tudod, a Szent Szellem az dolgozik. Tehát nem emberi erőfeszítés pusztán, hanem elkezdek szellem szerint gondolkodni, élni, és a benned levő, bennünk levő Szent Szellem elkezdi megteremni ezt a gyümölcsöt is. 1 Korintus 4-ben azt írja Pál apostol, hogy a sáfároktól, tehát a gondviselőktől azt követeli meg Isten, hogy hűséges legyen. Ha valamit rád bíznak, akkor mit kell azzal leginkább csinálnom? Hűségesen kell bánnom. Hogyha azt rám bíznak valamit, hogy őrizzem meg, akkor mit kell csinálnom? Megőrizni. Ha rám bíznak egy otthont, hogy viseljek gondot rá, akkor mit kell azzal csinálnom? Nem csak bezárom és otthagyom, ha megöntözöm a virágokat, a kutyának inni adok. Képzeld el ezt a gyümölcsöt. Most love meg minden? Graffiti szív? Öröm, békesség, türelem, jóság, szívesség, hűség. El tudod képzelni a hűség gyümölcsöt? Mi? Tudod, a Szent Szellem az dolgozik. Tehát nem emberi erőfeszítés pusztán, hanem elkezdek szellem szerint gondolkodni, élni, és a benned levő, bennünk levő Szent Szellem elkezdi megteremni ezt a gyümölcsöt is. 1 Korintus 4-ben azt írja Pál apostol, hogy a sáfároktól, tehát a gondviselőktől azt követeli meg Isten, hogy hűséges legyen. Ha valamit rád bíznak, akkor mit kell azzal leginkább csinálnom? Hűségesen kell bánnom. Hogyha azt rám bíznak valamit, hogy őrizzem meg, akkor mit kell csinálnom? Megőrizni. Ha rám bíznak egy otthont, hogy viseljek gondot rá, akkor mit kell azzal csinálnom? Nem csak bezárom és otthagyom, megöntözöm a virágokat, a kutyának.

1 Korintus 4-ben azt írja Pál apostol, hogy a sáfároktól, tehát a gondviselőktől azt követeli meg Isten, hogy hűséges legyen. Ha valamit rád bíznak, akkor mit kell azzal leginkább csinálnom? Hűségesen kell bánnom. Hogyha azt rám bíznak valamit, hogy őrizzem meg, akkor mit kell csinálnom? Megőrizni. Ha rám bíznak egy otthont, hogy viseljek gondot rá, akkor mit kell azzal csinálnom? Nem csak bezárom és ott hagyom, megöntözöm a virágokat, a kutyának inni adok, vagy enni adok, vagy ha kell, akkor szellőztetek, vagy hogyha hideg van, tél van, akkor mit tudom én, ha nem lakok ott, akkor mit tudom, akkor is néhány fokra azért be kell fűteni, meg stb. Tehát akkor is van tennivalóm, tehát akkor sáfárkodok vele, és ez ugyanígy van. Ha rám bíznak egy gyereket, nem attól, akkor vagyok hűséges, ha bezárom a kamrába, nehogy valami baj csináljon, és hogyha majd 20 év múlva jön érte az asszony, vagy valaki, akkor majd kiengedem. Nem, hanem akkor minden nap valamit kell csinálnom vele, sőt, elég sok mindent kell csinálnod vele, hogy hűséges sáfárként gondoskodjál arról, amit rád bíztak. Mi mindent ránk bíztak, nem? Hát igen. És ha bármit, ha rám bíztak, a legfontosabb az, ami számít Isten szemébe ezzel kapcsolatban mi? A hűség. Hűség. A Szent Szellem dolgozik, működik, ajándékokat és gyümölcsöket terem. Tehát ő aktív. Nem csak egyes kiváltságos emberekbe csinálja az ő munkáját, hanem mindegyikünkbe. Benned is, meg bennem is. A Galata 5 szerint a hűséget is megtermi az életedbe. Mondd ki velem együtt, köszönöm Uram, köszönöm kedves Szent Szellem, hogy a hűséget is megtermed az életemben. Teret adok ehhez neked, vezess engem. Mert a hűség az egy szellemi gyümölcs, és nem egy temperamentum kérdése, nem karakter kérdése. És én most azt szeretném kérni, egy kihívással szeretnék felét fordulni, hogy légy hűséges a hitben. A zsidókhoz írt 11. fejezet a hithősökről szól. És ott van nagyon sok, akik elérték az ígéretet, van nagyon sok, aki pedig a végén név nélkül sorolja föl, akik nem látták meg, nem fogták meg, de hithősei, hűségesek és hithősök. És én arra kérlek téged, hogy legyél hűséges a te hitedben, legyél hűséges a kapcsolataidban, Istennel, emberekkel, a családtagjaiddal, a gyülekezettel, az elhívásoddal kapcsolatban, a szolgálattal kapcsolatban. Légy hűséges a láthatókban, meg a láthatatlanokban is. Légy hűséges akkor is, amikor nem látja senki. Amen. A Szent Szellem segítségével képessé váltál erre, képes vagy rá. Belegondolsz, mi volt legutóbb olyan helyzet, szituáció az életedben, amikor a hűségem, hűséged próbára lett téve? Isten fele, Isten ígérete fele, barátom, testvérem, családtagom fele, Isten népe, elhívás, szolgálat. Gondolj bele, hogy ezeken a területeken is a Szent Szellem segítségül van, hogy hűséggel élj. Amen. És most ezért imádkozzunk, és ezzel befejezem. Mennyi atyám, köszönöm, hogy te egy hűséges Isten vagy. És hűséges Istenként a veled való közösségre

0: hívtál el. Te hűséges vagy akkor is, amikor én gyenge. Gyenge vagyok ebben, vagy hitben. Uram, odaszánom most magam. A hűségre, a hűséges életre. Kérlek, Uram, hogy a Szent Szellem által munkáld ki bennem a hűséget. A hit és az engedelmességem által. Munkáld ki a hűséget, hogy álhatatos maradjak a hitben, a szolgálatban, a kapcsolataimban, és megteremjen bennem a Szent Szellem hűség gyümölcse is. Add, Uram, édesatyám, hogy a te hűséges természeted visszatükröződése legyek ebben a hűtlen és szövetségeket megszegő, ígéreteket meg nem tartó világban. Segíts meg ebben az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. És befejezésül a jelenések 2:10-et olvassuk el közösen. Légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. Fordulj oda egy testvéredhez, és neki olvasd el. Légy hű, mint halálig, és az Úr neked adja az élet koronáját. Amen.
1: Ez volt az Éjfélhez közel.
2: Éjfélhez közel.
3: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek
4: a Rádió Sansz műsorán.

megtapasztalod, hogy adod neki mindenedet. Amikor rád talál az ő pillantása, akkor azt mondod a szívedben, ez az, ami kell nekem. Ez az, ami kell nekem. Kiáltsuk együtt, ez az, ami kell nekem.